0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból íme ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne. Amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvások. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is, bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből a 4. és 5. vers. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem agatályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonság érzetét, ezt az emberi biztonság érzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonság érzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajón. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim, megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egy tálentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk, az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljára. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel, és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot, Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleinek. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert Whitehallin a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem. Nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vedetnek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk más. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten rejánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk. És vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünk

0: világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Ki kérdezik? A pogányok, Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez?

A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket? A bűnnek következményével együtt.

mikor volt az az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent, és ő válaszolt, hogy elfogadott, sosem vádolt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda tört. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az útat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van. És ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva két rét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébreszd fel bennünket is. Ébreszd fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk, a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és önök a Lépésről Lépésre című műsorunkat hallgatják. Köszöntöm szeretettel állandó vendégemet, beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Adventista Gyülekezetnek lelki pásztorát.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves hallgatót.
1: A Máté Evangélium a 23. fejezetében egy megdöbbentő kijelentésével találkozunk az Úr Jézusnak. Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok, olvassuk a 38. versben. Krisztus ezeket a szavakat a papokhoz és a főemberekhez intézte, és minden bizonnyal rettegéssel töltötték el azoknak szívét. Csak hogy ők közömbösséget színleltek, viszont gondolataikban egyre ott motoszkált a kérdés, mit jelentenek-e szavak. Úgy tűnt, láthatatlan veszély fenyegeti őket. Lehetséges-e, hogy a magasztos templom, a nemzet dicsősége hamarosan romokban hever? Erről beszélt volna Jézus. A baj előérzetében osztoztak a tanítványok is, és türelmetlenül vártak egy határozottabb kijelentést Jézustól. A templomból kifelé jövet, felhívták figyelmét az épület szilárdságára és szépségére. A templom kövei a legtisztább és tökéletesen fehér márványból voltak, és némelyikük hihetetlen nagy méretű volt. A fal egy része ellenállt még Nabukodonozor ostromának is. Falazatát olyan tökéletesen készítették el, mintha egyetlen szilárd kőből állna, amelyet egészben fejtettek ki a kőbányából. A tanítványok nem tudták felfogni, hogy miként lehetne ezeket a hatalmas falakat ledönteni. Jézus egy olyan napról beszél, a Máté Evangélium a 24. vers, a Máté Evangélium a 24. fejezet második versében, amikor nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mire utalt Jézus akkor, amikor ezekről a kövekről, a templom köveiről, vagy a templom lerombolásáról beszélt, a szó szerinti falakról beszélt, vagy beszél egy lelki falról, egy lelki rendszerről, egy vallási rendszerről, a közeledő áldozatáról, ami véget vet ennek a templomi áldozati rendszernek? Mit értünk abból, amit Jézus mond, abból a beszélgetésből, ami Jézus és a tanítványok között van?
2: Isten igéjének sok esetben több értelme van, vagy több alkalmazhatósága. Így ennek a jézusi rejtelmes kinyilatkoztatásnak is. Tulajdonképpen, amikor Jézus arról beszél, hogy kő kövön nem marad, szó szerint is értelmezte, hiszen értette is kell értelmeznünk, hiszen a Krisztus után 70-ben bekövetkező Jeruzsálem ostromában bekövetkezett ez, hogy tulajdonképpen az egy fal a sírató falon kívül minden más leromboltatott Jeruzsálem kőfalából, maga a város is fel lett dúlva. Sőt, maga a templom, ugye, ami adta ennek a városnak az értelmét, elveszítette szépségét, leromboltatott. Krisztus után 70-ben megjelentek a római hadak, amit említettem, és Titus császár hadai felégették ezt a templomot. A lelkértelemben vett funkcióveszítés a templomnak bekövetkezett már jóval korábban. Ugyanis, mikor Jézus Krisztus megáldoztatik és elkiáltja a János Evangélium a 20. fejezetében azt, hogy elvégeztetett, akkor a templomnak a belső függönye, amely elválasztotta a szentét, a szentek szentétől ketté hasadt, és ezzel kifejeződött az, hogy a templom elveszítette már az ő funkcióját. Amikor megáldoztatott Jézus, az Istennek báránya, attól kezdve az előképeknek, a földi templomi szolgálatoknak és áldozatoknak nem volt már többé jelentősége, és értelme sem. Tehát egyrészt igen, szószoros értelemben a falak leromboltattak Krisztus után 70-ben, másrészt jóval hamarabb, Krisztus után 31-ben Jézus halálakor a templom elveszítette az ő funkcióját, úgymond idézőjelben mondom, leromboltatott. És harmadik értelemben ezek a szavak, amikor Jézus beszél a Jeruzsálem pusztulásáról, olyan elemeket tartalmaznak, amelyek nem teljesedtek akkor, hanem a világ végekor, Jézus Krisztus második eljövetelekor fognak teljesedni, amikor úgy, ahogy a Jeruzsálem templom, a Jeruzsálem város elpusztult, ez a világ is pusztulni fog, amely hasonlóan elutasítja Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók tették. Nyilván, hogy kivétel akkor is volt, Jézus tanítványai őt befogadták, és ma is vannak Jézusnak tanítványai, akik örömmel hallgatják Istenek ígéjét, és fogadják be Jézus Krisztust.
1: Amikor Jézus ezt a megdöbbentő kijelentést tette, hogy nem marad itt kőkövön, akkor többen is hallgatták, hallották őt. Viszont amikor a tanítványokkal együtt volt az olajfák hegyén, Péter, János, Jakab és András oda mentek hozzá, és a következőt kérdezték tőle, a Máté evangélium a 24. fejezet 3. versében olvassuk: mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Három eseményről kérdeznek a tanítványok, a templom lerombolásáról, Jézus eljöveteléről és a világ végéről. Jézus nem javítja ki a tanítványok kérdését, nem mondja azt, hogy igazából a templom lerombolása az nem esik egybe a világ végével és az ő eljövetelével. Nem választja el. Így összevegyítette ezt a két eseményt, a két esemény leírását. Vajon miért tette ezt Jézus?
2: Ugye azt is kérdezhetjük, hogy mi most 2000 év után, hogy miért kérdezték ezt így a tanítványok? Miért élt az ő elméjükben az, hogy a templom vége az egyben a világ végét is jelenti, és Jézus Krisztus visszajövetelét. A Jézus ezt nem mondta nekik, nem ez volt az üzenete számukra, viszont az ő elméjükben úgy élt ez a világkép, hogy ha a templom leromboltatik, az biztos a világ végét jelenti. Tehát, mint hűséges zsidók nem tudták elképzelni azt, hogy létezhet egy olyan világ, amelyben az ő templomuk nem létezik már, amelyben teljes más funkciók lépnek fel, az ő templomukhoz viszonyítva sokkal magasztosabb funkciók, és Jézus látta ezt, hogy az ő elméjükben a templom vége a világ végét jelenti, mert nem tudják másképpen elképzelni ezt, és a rájuk való tekintettel tapintatta Jézus, nem választja ki külön ezeket az eseményeket, amikor róluk beszél. Hagyja, hogy a tanítványok éljenek egyelőre a saját elképzelésükkel. Tudja azt is, hogy eljön majd az az idő, amikor úgyis tisztázódni fognak ezek a dolgok. És úgy mondja el nekik, hogy ne okozzon nagyobb fájdalmat ezáltal ő nekik, akik annyira ragaszkodnak és gyönyörködnek ehhez a templomhoz, illetve ebben az épületben. Tehát ez az oka, nem akarja Jézus a tanítványokat most elcsüggeszteni ezzel a kijelentéssel, hogy elmondja nekik azt, hogy Jeruzsálem pusztulása az most következik be, de a világ végére még várni kell. Másrészt az Isten igéje úgy van megírva, hogy azok számára válik nyilvánvalóvá érthetővé, akik teljes szívből keresik, kutatják azt. Tehát nem ez az egyetlen hely az ígében, amely első tekintetre bonyolult, vagy nehezen érthető, hanem maga az Isten ígéje ilyen, hogy azt keresni, kutatni kell ahhoz, hogy annak értelmét megérthessük, magunkévá tehessük.
1: Hadd vizsgáljuk meg, nézzük át, beszélgessünk Jézus válaszáról. A Máté evangélium a 24. fejezete jól ismert arról, hogy végidőkről szóló, és Jeruzsálem pusztulásáról szóló előjeleket tartalmaz. Mi volt az első dolog, amiről Jézus beszélt, akkor, amikor megpróbált megválaszolni erre a kérdésre, hogy mikor, miről figyelmeztette a tanítványokat, és egyben a mai bibliaolvasókat is.
2: A Máté evangélium a 24. fejezet, a 4. verse, a Jézus válaszának a kezdése így hangzik, és Jézus felelt, és mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És ezzel a gondolattal találkozunk majd a Jézus viszonylag hosszú beszédében, beszédének a végén is, például amikor a 23. versben arról beszél, hogy ha valaki ezt mondja nektek, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akik jeleket és csodákat tesznek. Meg arról is beszél közben a leírás alatt, hogy lesznek bizonyos jelek, de ezek nem itt a vég. Ezek még nem a végnek a jelei. Tehát a bevezető gondolat, az egész beszédet átszövő, illetve a záró gondolat ugyanaz, és figyelmezteti a tanítványokat arról, hogy vigyázzanak, hogy nehogy valaki becsapja őket. Vigyázzanak, hogy el ne hitessenek. Vigyázzanak, hogy nehogy félreértsék a dolgokat. És hogyha Jézus tanítványainak, akik ott voltak körülött, akiket ő kiválasztotta, a legjobbakat, maga körül tartotta őket, ekkora hajlamuk volt, ekkora lehetőségük volt arra, hogy megtévesztessenek. És Jézus ezt a gondolatot hangsúlyozza a leginkább, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. Akkor nem a mostani világunkban legalább annyira figyelnünk kell arra, hogy be ne csapjanak minket, meg ne csaljanak minket az Isten dolgaival való foglalatosságunkban, illetve nyilván az élet dolgaival kapcsolatos teendőkben is, vagy az élet dolgaival kapcsolatos információkban is figyelmesek kell lennünk, hogy nehogy becsapjanak minket. De különösképpen az Isten dolgaival kapcsolatosan, és Jézus ezért figyelmeztette őket, és ezért helyezett akkora hangsúlyt erre a gondolatra ebben a fontos beszédben, tehát azzal kezdte Jézus, és az járja át az egész beszédet, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. És tulajdonképpen nekünk is ma Jézus azt mondja, hogy amikor olvassuk a végidők eseményeit, az Istennel kapcsolatos dolgokat, erre vigyázunk leginkább, hogy meg ne csalassunk, nehogy mást higgyünk, mint amit Jézus mondott, más képzeljünk, gondoljunk, vagy más fogadjunk el, mint amit az ő beszédében, az írásában hagyott.
1: Hogy lehetne felismerni a csalást? Hogyan vigyázhat valaki, aki felméri annak fontosságát és felelősségét, hogy valóban oda kell figyelni, vigyázni kell. De megtörténhet, hogy ebben a vigyázásban valaki a Biblia valós igazságait is elutasítja, abból a félelméből fakadóan, hogy ő vigyáz, hogy nehogy valami mást higgyen, eltérőet attól, amit korábban is hitt. Hogyan lehet megkülönböztetni a valóságos igazságot, a szintiszta bibliai igazságot egy csalástól, ami félrevezetne bennünket ezekben a fontos időkben?
2: Hát ez nagyon nagy kérdés, és nagyon sok rétegű. De hadd induljunk ki abból, hogy Ézsaiás és Ezékiel proféta könyvében találjuk a képet, hogy Sátán a mennyben az álmítást, a csalást indította el, ugye Ézsaiás könyve 14. fejezet, Ezékiel könyve 28. fejezetében találjuk ezeket a leírásokat, és a Jelenések könyvének 12. fejezetében azt látjuk szintén ehhez a képhez kapcsolva, hogy a menny angyalainak egy harmad részét Sátán az ő álmításaival maga után vonta. Tehát gondoljunk bele, hogyha a mennyei szent, tiszta, értelmes lényeket Sátán be tudta csapni, akkor mennyivel inkább a mai ember hajlamos erre? Vagy ha Ádámot meg Évát a maga tisztaságában, erejében, tökéletességében a kígyó el tudta álmítani, akkor mennyivel inkább bennünket? Tehát az első és legfontosabb alapállás az embernek az kell legyen, hogy számoljon azzal a gondolattal, hogy ő félrevezethető, becsapható, ámítható, tehát mindannyian sebezhetőek vagyunk ezen a területen. Mindannyian becsaphatóak vagyunk, és az ember önmagában csupán erre képes, hogy olyan utakon járjon, olyan utakot kövessen, amelyek nem az igazságnak, nem a valóságnak az útjai. Jézus Krisztus, amikor megjelent a világba, azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő maga az igazság, ő maga az igazságban jár, látta a világosságot, látta az igazságot, azt követte, ő soha nem tért el arról. Tehát Jézus az egyetlen, aki az igazság útján megmaradt. És akkor azt mondja számunkra is, itt jön a döntő, itt volna a lényege a kérdése, tehát hogy hogyan járhatunk úgy, hogy ne ámítassunk, ne csalattassunk meg. Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, tehát aki őt követi, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Ezzel egy útat mutat arra, hogy hogyan lehet megállni, és azt mondja, hogy aki őt követi, aki vele van, aki vele jár, aki az életét vele tölti, az nem jár sötétségben. Mondhatjuk azt bátran, hogy csak az nem jár sötétségben. Tehát mindenki el van tévedve. Azok is, akik megtévesztenek, azok is, akik megtévesztetnek, mert mindenek fölött a hazugság atya irányítja a dolgokat. És Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. Ezen kívül más mindenki sötétségben jár. Tehát a válaszunk egyértelműen az, hogy a világosság kérdése, az igazság kérdése, az nem annyira egy elméleti, nem egy empirikus kérdés, hanem egy kapcsolati kérdés, hogy járok-e Jézus Krisztussal, az életem mindennapjait vele töltöm-e, keresem őt, magam előtt látom az Urat, ahogy Dávid mondta, hogy szüntelen magam előtt látom az Urat, vagy ahogy Énok állandóan az Istennel járt, vagy nem. Aki Krisztussal jár, az el nem téved. Aki pedig nem jár ő vele, az el fog tévedni. Most ez a Jézussal való járás, ez egyszerre jelenti azt, hogy az ő közelében van az ember, ugyanakkor azt, hogy a példáját is követi. És miért mondom ezt? Emlékezzünk egy kicsit a tanítványokra, ők fizikai értelemben Jézussal jártak, ott voltak az ő jelenlétében, mégis, amikor a Jézus haláláról van szó, vagy akár itt ugye a Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről, félreértik a dolgokat. És miért értik félre? Egyrészt azért, mert Jézussal jártak egy bizonyos értelemben, de nem nyitották meg teljesen a szívüket ő előtte. Másrészt nem alázkodtak meg előtte. Harmadik szempontból megvoltak a saját előítéleteik, amelyeket nem tudtak alávetni a Jézus tanításainak. És ma is nagyon sok vallásos ember van, aki úgymond Jézussal jár, de a saját elképzeléseit, előítéleteit nem tudja, nem bírja alávetni Jézus Krisztus tanításának. Mennyire szükségünk volna arra, hogy teljesen megüresítjük az elménket. Teljesen kiüresítsük az elképzeléseinket, és csak az Isten igéjét figyeljük, és azt vizsgáljuk, hogy lássuk, hogy mit mond a jövőről. És harmadik, nyilván, hogy más szempontokat is szem előtt kell tartanunk, amit Jézus elmond az elcsüggett emmausi tanítványoknak, amikor feltámadása napján találkozik velük, akik teljesen félreértelmezték az eseményeket, el sem tudták képzelni, hogy Jézus kellett szenvedjen, meghaljon és feltámadjon, és nagyon kemény szavakat vet Jézus a szemükre, és azt mondja, hogy ó, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amik az írásban előre megírattak. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy ó, bolondság, amit csináltok, és ó, restek vagytok, lusták vagytok. Tehát ez a bolondság, ez abban áll, hogy az ember elképzel valamit, és nem hallgatja az Istennek szavát, és a lustaság pedig abban áll, hogy nem kutatja tüzetesen az Istennek igéjét. Tehát, hogyha valaki nyitott szívvel Krisztusra figyel, Krisztus követi, ugyanakkor hűségesen, szorgalmasan tanulmányozza az ő igéjét, akkor az ember meg nem csalatik. És erre hív bennünket Krisztus, hogy kövessük őt, tartsunk vele, legyünk alázatosak, és gondolatainkról legyünk hajlamosak lemondani, hajlandóak lemondani, és kutassuk tüzetesen az ő igéjét. Na, ezekre az emberekre mondja az ige azt, hogy akik így járnak, azok el nem tévednek, mert övék lesz az életnek világossága.
1: Köszönöm szépen, valóban egy méreható téma ez, és valóban fontos, hogy megmaradjunk az igazság mellett, és ne tévedjünk. Hadd tartsuk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: visszatérve a mai témánkra és a Máté Evangélium a 24. fejezetére, a 6. versben háborúkról és háborúk híreiről van szó. Azt mondja Jézus, hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mit mond Jézus itt a háborúkról és a háborúk híreiről, és mit mondanak ezek a végről? Hogyan kell fogadnunk a háborús összetűzéseket, konfliktusokat modern világunkban, amikor háborús helyzetek vannak, akkor ezt hogyan kell látnunk a Biblia fényében? Hogyan kell viselkednünk? Mit mond Jézus itt? Milyen tanáccsal lát el bennünket, akik ezekben az időkben élünk? Beszél itt Jézus arról, hogy elrendel dolgok ezek, eleve el voltak rendelve ezek a háborúk, meg kell lenniük, vagy itt arról van szó, hogy elkerülhetetlen ezeknek a jelenléte, ugyanúgy, mint a bűn jelenlétének következmények a háború, és meg kell történjen, tehát ez egy természetes dolog, hogy történik, vagy eleve Isten elrendelte ezeket? Mit tudnánk ezekről a háborúkról, meg a háborúk híreiről mondani?
1: A 21. századi embernek sokkoló a háború híre. Főleg a nyugati emberre, ha gondolunk. Eltelt mintegy 70 év a nyugati világban háború nélkül, és már majdnem biztosak voltunk, vagy vagyunk abban, én nem, de nyilván nagyon sok emberrel találkozok, akiket lesokkol egy háború híre, hogy az ember már eléggé bölcs, eléggé jó ahhoz, hogy ne következzenek be háborúk. Nemrég beszélgettem bizonyos vallásos vezetőkkel, és elmondták, hogy teljesen meg vannak döbbenve a háború valóságától. És én meg vagyok döbbenve amiatt, hogy ők megdöbbennek. Hát, hogyha az Istennek igét olvassuk, az igében világosan beszél Jézus arról, hogy az ő eljöveteléig háborúk lesznek. Tehát ne várjon az ember egy békeidőt, egy békekorszakot ezen a földön Jézus eljövetele előtt. Sőt, ellenkezőleg számolnunk kell a háborúkkal. És a maga valóságában mutatja be az embert, amely olyan, mint egy parázs a hamu alatt, de bármikor, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor ki tud törni az emberből, vagy akár mint egy szunnyadó vulkán az emberből ez a háborúskodás. Hát, hogyha a Szentírás lapjait az első oldalakra felnyitjuk, ott is azt találjuk, hogy egy gyűlölet volt egy emberben, ugye Kain gyűlölte a testvérét Ábelt, és ez a gyűlölet nagyon érdekes ugye a magyar nyelvben, tehát gyűl, és akkor öl. Tehát az ember magában, lényében nem sokat változott ilyen szempontból, és Jézus beszél arról, hogy igenis lesznek háborúk. Meg ne csaljon valaki titeket. Tehát az, aki azt mondja, hogy békeidő jön, az megcsal. Az, aki azt mondja, hogy háborúk lesznek, az az Isten igéje szerint beszél. És úgy látjuk, hogy az Isten igéjének igaza van. Hogy Isten előre elrendelte ezeket? Határozottan azt mondjuk, hogy nem. Isten az, aki a jó magot vetette ebbe a világba. A Máté Evangélium a 13. fejezetében felelhető példázat egyértelműen kifejezi azt, hogy az Isten akarat és a szándéka az, hogy jó magot vessen ebbe a világba. A világunk az olyan, mint egy szántóföld, Isten eljött és csupa jó magot vetett ebbe a világba, és éjjel, amikor az emberek aludtak, eljött egy ellenség, és a jó mag közé elvetett a rossz magot. Tehát Sátán az, aki ezt a rossz magot veti, ő az, aki ezt akarja, ő embergyilkos volt kezdetektől fogva. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Sátán az, aki a gyilkosságnak az apja már kezdetektől. Tehát ez Sátán hozza. És úgy próbálja bemutatni, miután ő az emberek között feszültséget sít, minthogyha ezeket Isten hozná létre, minthogyha ezeket Isten akarná. Ezt a Szentírás visszautasítja. Isten az életnek ura, Sátán pedig az, aki a gyilkosságot hozza az emberek közé. De Isten mindezt előre látja. És itt is az ő kegyelmének megnyilatkozását láthatjuk, tehát Ő előre figyelmezteti a gyermekeit. Ámos próféta könyvében találjuk ezt a nagyszerű gondolatot, amelyben azt mondja az ige, hogy semmit se cselekszik az én uram az Úr, ameddig meg nem jelenti azt az ő szolgáinak, a profétáknak. Tehát Isten előre megmondja, hogy felkészítsen, hogy előre tudjuk, lássuk, hogy mire számíthatunk. És akkor erre az ellenség Sátán újból megjelenik, és ezt az isteni jóságot kihasználja, eltorzítja, felhasználja a saját érdekeiben, és azt mondja, hogy ugye lásd, hát Isten előre megmondta, hogy háborúk lesznek, akkor hát ő akarta. Nem. Tehát egy dolog, hogy valamit előre látunk, és nem akadályozhatunk meg, más dolog az, hogy valamit betervezünk. Hadd egy képpel szemléltessem. Képzeljük el azt, hogy mondjuk egy helikopterben ülünk, és látjuk azt, hogy az úttesten egy kocsi száguld előre az úton, és fentről látjuk azt, hogy a kanyar után egy óriási gödör van, vagy éppen szakadék. Mi nem akarjuk, hogy a kocsi beleszáguljon a szakadékba. Mi szeretnénk, hogy ne száguljon be. Esetleg jelet is küldünk fentről. De előre látjuk, hogyha ebben a tempóban halad, az végzetes lesz. Tehát nem azt jelenti, hogy a helikopteren ülők akarják azt, hogy baleset történjen. Viszont azt jelenti, hogy a fent ülők előre látják, hogy mi fog történni. És lássuk azt, hogy Isten sokkal magasabb helyen ül a világ mindenségben. Ő nem akarja, hogy ez bekövetkezzen, sőt, jeleket és üzeneteket küld nekünk, de előre látja, hogy mi fog történni. Tehát, kedves hallgatóim, az Isten előrelátását semmiképpen ne kavarjuk össze az eleve elrendeléssel. Isten a rosszat nem rendeli el előre. Sátán az, aki ezt előre elrendeli. Viszont Isten előre lát és figyelmeztet, és legyünk ezért is hálásak neki, hogy előre láthatjuk a dolgok eseményét, és készülhetünk erre. Ez az isteni szeretetnek a megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen, valóban értékes figyelmeztetések ezek is. A következőkben a 9.-10. versekre figyeljünk oda. Azt mondja itt Jézus, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Itt nagyon kemény üldözésről beszél itt Jézus. Az én kérdésem az volna, elkerülhető lett volna Jézus követői számára az üldözés? És gondolok itt a Jézus korára, gondolok az első századokra, de végig a történelem folyamán, ha elkerülhető lehetett volna, és mit mondhatunk a jövőről? Számíthatunk a jövőben is üldözésekre? Tehát egy modern világban elképzelhető, vagy pont annyira idegen számunkra ez a fogalom, mint a háború gondolata?
1: Igen, én azt mondom, hogy épp annyira elképzelhetetlen a mai ember számára, mint a háború gondolata. De éppen annyira valóságos, mint ahogy a háború is valóságos. Tehát nem tudtuk elképzelni előre gondolva rá, azt mondtuk, hogy hát ez lehetetlen, hogy bekövetkezzen. És itt van. És az, hogy még vallásos üldözések legyenek valaha a nyugati világban például, ezt sokszor nem tudjuk elképzelni. Azt mondjuk, hogy ó, hát ez a múlt zenéje. Viszont láthattuk az elmúlt évben, hogy az ember egy adott pillanatban mennyire gyűlölködni tud a másság miatt. Mennyire ki tudja rekeszteni, sőt, gyűlölni tudja azt, aki másképpen gondolkozik. Ugye az elmúlt két évnek a járványhelyzete is ezt tanította meg nekünk. Azt is, hogy a szabadság mennyire sérülékeny, tehát a társadalmi szabadság egy adott pillanatban egyik napról a másikra milyen könnyen átírható. Ennek is már tanúi vagyunk. Tehát, ha csak ezt látjuk, akkor azt mondjuk, hogy minden lehetséges, amire az ember úgy gondolta, hogy lehetetlen. De van ennél egy sokkal erőteljesebb törvényszerűség, amely végigvonul a Szentírás lapjain. Kezdve Ábeltől, ugye Ábel igaz volt, és igaz áldozatot vitt Istennek, és Kain emiatt gyűlölte őt. Isten gyermekeit az ószövetségi időkben azt láttuk, hogy végig gyűlölték, tehát Isten választott népét gyűlölettel vették körül a pogányok. Bár ott Isten védelmet hozott az ő életükben, és sokszor megvédte őket, de amikor maga Jézus Krisztus megjelenik, és tulajdonképpen egy új országot hoz létre, egy lelki országot, akkor Jézus Krisztust megölik. Tehát a gyűlölet olyan magas fokig jutott, hogy Sátán és az ő emberei készek voltak elpusztítani, és el is pusztították Jézus Krisztust. Bár harmadnapra feltámadt és él, és örökké élni fog. És azt látjuk, hogy a tanítványait is az első századokban, ugyanúgy, ahogy Jézust üldözték, üldözni kezdik. Elsőként Jakabot fejezik le. Aztán Péter is szenvedést él meg. István diakónust Krisztus után 34-ben megkövezik. Tehát az első századokban már beindult az az üldözés, amelyet 7 római császár kisebb-nagyobb megszakításokkal programszerűen is vezetett. Egész Krisztus után 313-315-ig a milánói ediktumig, illetve azt megelőzően a Nagy Konstantin császár keresztények felé hajlásáig végigkövethetjük a mártíromság korszakát. Na és akkor azt mondják egyes keresztények, hogy akkor itt véget értek az üldözések, igazából nem értek véget. Tehát véget ért az állam részéről, viszont az egyház felállítja az inkvizíciót, és 1260 éven keresztül azokat, akik

0: az empirikus felvilágosult gondolkozók, akik próbálták Európában megszüntetni ezt az üldözést, de nem Európa volt az, amely megszüntette a vallásos üldözést, hiszen a francia forradalomban is ugye a Bibliát és a keresztényeket üldözik, hanem Amerika térségén történik az, hogy létrehoznak egy olyan államot, amelyben a vallás miatt senkit nem üldöznek. És ennek a hatása jön vissza Európába, és ennek a hatásaként éljük meg azt az elmúlt 200 évben, hogy többé-kevésbé kevesebb volt a vallásos üldözés. Mondjuk azért gondoljunk, hogy a kommunista évtizedekben is volt keresztény üldözés, de ugye a nyugati térséget nem érintette. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen az egész történelem arról szól, hogy Krisztus gyermekeit üldözik. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy azok, akik kegyesen fognak élni, üldöztetve lesznek. Tehát ha felteszi az ember ma a kérdést, hogy ma miért nincsenek üldözések a vallás világában, vagy a nyugati világban, akkor erre egyetlen egy értelmes választ tudunk adni a Biblia fényében. Ha felébredne az a kereszténység, amely Jézus Krisztus korában jellemző volt, akkor ezzel együtt felébredne az az üldözés is. Illetve amikor ez fel fog ébredni, hiszük, hogy nem sokára, akkor az üldözést is ez maga után fogja majd az üldözést is maga után fogja majd vonni.
1: Tovább olvasom az ígét a 11. verstől, ahol ezt írja. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Nagyon változatos Jézusnak a felsorolása. Beszél rossz dolgokról, vagy beszél jó dologról is. Beszél rossz hírekről, hamisságról, hamis profétákról, hitetésről, gyűlöletről, gonoszságról, a szeretet meghidegüléséről, de ugyanakkor beszél álhatatosságról, üdvösségről, evangéliumról. Mit lehetne ezekhez a Biblia versekhez hozzáfűzni?
0: Úgy összegezném, hogy Jézus beszél olyan jelekről, amelyek az ő eljövetelének a bizonyosságát vetítik elő, és beszél olyan jelekről, amelyek már a közvetlenségét mutatják. Ugyanis amikor azt mondja, hogy hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről, lesznek járványok, lesznek földindulások, tehát földrengések, lesznek üldözések, ezekről azt mondja, hogy ezek még nem a vég. Ezek még nem a vég. Ezek csak olyanok, mint a csak, illetve hát nagyon fontosak, de olyanok, mint egy-egy jelzőtábla az út szélén, amely mutatja, hogy igen, ebbe az irányba tartunk. Egy háború, egy jelzőtábla arra, hogy Jézus vissza fog jönni. De még nem a vég. Viszont, amikor arról beszél, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, akkor azt mondja, hogy akkor jön el a vég. Tehát mikor jön el Jézus Krisztus? Akkor jön el Jézus Krisztus, amikor az ő evangéliuma ebben a világban mindenhol hirdettetni fog. Amikor minden egyes ember, értelmes lény találkozni fog ezzel a gondolattal, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, ő a szeretet, ő valamit behozott ebbe a világba, ő maga közel van az emberhez, és amikor minden egyes ember ezzel szembe állást foglal, vagy emellett állást foglal, ugye ezzel szembe, vagy emellett állást foglal, akkor jön el a vég. Megragadandó az a gondolat, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik. Sokféle evangéliumon van ezen a világon. Pál apostol a Galatákhoz írott levélben azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól az evangéliumtól, amit te hirdettem nektek, más evangéliumra tértetek, holott nincs más. De van egy igaz evangélium, harca tiszta evangéliumért, és vannak hamis evangéliumok. És Jézus itt meghatározza azt, hogy mi az igaz evangélium. És azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, sokan gyűlölik egymást, sok hamis proféta támad, a szeretet sokakban kihűl, a szeretet elfogy, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Miben marad állhatatos? A hitben, a tűrésben, a szeretetben. Tehát pont

0: pontosan ez itt a kulcs, hogy aki az üldözések ellen, aki a gonoszság ellen, aki a világ megromlott állapotai, nehézségek ellen megmarad a szeretetben, az üdvözül. És erre hív bennünket Isten. Tehát Jézus Krisztus szerette az övéit, mind végig szerette őket. A kereszten is szerette őket. Gondoskodott az édesanyjáról, gondoskodott Jánosról, gondoskodott az ellenségeiről, imádkozott érettük. Tehát aki mindvégig állhatatos marad a szeretetben, az üdvözül. A jó hír az, hogy az ember, az emberi természet önmagában képtelen vétkezni. Az emberi természet csak akkor tud vétkezni, hogyha az agyunk, az elménk erre engedélyt ad. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és az emberre van vágyodása, de te uraljad azt. Tehát Isten az ő szent lelke által az embernek újból esélyt adott arra, hogy a legnehezebb pillanatok közepette is le tudja győzni a gonoszt. Az ember döntése az igazság vagy a gonoszság közötti útválasztás. Az ember döntése. És Jézus Krisztus a kereszten annyira edzette magát, annyira edzett volt a hitben, annyira a szeretetben, annyira az Isten lelkével közösségben volt, hogy a legnehezebb pillanat közepette se szállt le a keresztről, hanem szerette az övéit mindvégig. Tehát csodálatra méltó, lenyűgöző ez a szeretet, amelyet Jézusban látunk. És akkor azt mondja az ő követőinek, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözöl.
1: Talán, ha megengeded azt, hogy pontosítsak itt, hogy ne legyen félreértés, egy megtért ember, egy olyan ember, aki átadta az irányítást az ő élete fölött Jézus Krisztusnak, az, aki megtapasztalta ezt a győzelmet a vétkezés felett, és tudja irányítani a döntéseit. Tehát gondolom, hogy erre gondoltál. Igen. Tehát nem eleve a megszületett emberre, aki nem hallott Istenről, nem is foglalkozik a hit kérdésével, és ő az, aki képes eldönteni, hogy most vétkezik, vagy nem vétkezik.
0: Tehát az ő esetében is egy döntés kérdése a vétek. Tehát ott is azért egy döntés, nem egy automatikus dolog, egy döntés folytán jön létre. Természetesen, hogy a megtéretlen ember csak rossz döntéseket tud hozni. De ő hozza meg a döntést. Viszont egy megtért ember képes arra, hogy jó döntéseket hozzon. Ezt Pál apostol a római levélben részletesen kifejti, amikor azt mondja, hogy ne uralkodjék a bűn, ami halandó testünkben. Meg elmondja azt, hogy ahogy Ádámban mindannyian meghaltak, Krisztusban mindannyian megelevenedtek. Tehát mindenki kap egy új esélyt arra, hogy dönthessen a jó felől, és a hívő ember, aki befogadja Krisztust, az valóságos erőt kap arra, hogy dönthessen a jó felől. De Jézus Krisztusban láthatjuk ezt, és nem csak ő benne, például István vértanút, amikor megkövezik. Tehát ő benne nem volt ott a gyűlöletre való hajlam, hogy gyűlölje az ellenségeit? Miért az, hogy ő imádkozik érettük, és ő szereti őket? És erre csak egy válaszunk van, tehát Krisztus olyan erős teljesen él benne, hogy Krisztussal és Krisztus által és Krisztusban ő erőt kap arra, hogy megmaradjon a szeretetnek az útján. És erről beszél itt Jézus, hogy az Isten országának, amikor ez az evangélium a hirdettetik, amikor az ember megmarad a szeretet útján, az látható lesz. Tehát az egy olyan világosság ebben a világban, amit nem lehet elrejteni. Jézus eljövetele attól függ, hogy milyen intenzitással hirdetjük az Isten országának az evangéliumát, és milyen hőfokkal, milyen szeretettel. Hogyha bennünk az ő szeretete él, és azzal az intenzitással hirdetjük az evangéliumot, akkor Jézus visszajön, akkor jön el a vég. Tehát azt mondja az evangélium, amikor hirdettetik az Isten országa, akkor jön el a vég. Tehát kedves hallgatóim, mindannyiunk egy kihívás előtt állunk, hogy hirdessük az Isten országának az evangéliumát, amit hallottunk, azt adjuk tovább, ugyanakkor befogadjuk hitáltal az evangéliumot, hogy a szívünkben lakozzon, hogy megmaradhassunk a szeretetnek az útján. És amikor a világ teljesen elromlik, és a gyűlölet magas méreteket ölt, akkor Isten népe egyre inkább ebben a krisztusi állapotban fog megerősödni, és akkor jön el a vég.
1: Köszönöm szépen Tartunk meg egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: következő bibliavers, a 15. vers a következőt mondja: mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Miről beszél itt Jézus? Ki lehet ez a pusztító utálatosság, vagy mi ez? Miről beszél itt?
1: Figyeljük meg ezt a két jelzőt, és önmaguk helyett beszélnek. Tehát pusztít, és ugyanakkor utálatos. Utálatosság Isten szemében a bálvány. De ez nem csak utálatos, hanem pusztít is. Mindig ott voltak a bálványok Isten népe körül, csábították, ott vannak az életünkben is, de ez pusztít is, tehát karhatalom, erő, kard van a kezében. És azt láttuk, amikor a rómaiak megjelentek a Jeruzsálem körül Krisztus után 70-ben, hogy a bálványaikat is elhozták, tehát ahogy a római zászlókon megjelenő képek ott lebegtek a Jeruzsálem körül, azok egyértelművé tették számukra azt, hogy itt vannak most a bálványok is, a római bálványok is. De azok a bálványok pusztítottak is, tehát tönkre is tették, meg is semmisítették Jeruzsálemet. Tehát amikor a hamis vallás és az erőszak összefog, akkor azt mondhatjuk, hogy az utálatosság és a pusztítás összefogott. És a Jelenések könyve 13. fejezetében pontosan ezt a képet látjuk a jövőre vetítve. Hogy a jövőre vetítve lesz egy hamis vallás, egy olyan vallás, amely az Isten parancsolatait megrontotta, amely azzal hivalkodik, hogy megrontja például a negyedik parancsolatot, a szombat parancsát átírja akarata szerint. Ugye tudjuk, hogy a középkori egyház volt az, amelyik ezt így átírta, és a katekizmusokban így jelenik meg. De összefog egy másik hatalommal, amely a legnagyobb katonai hatalom ezen a földön, karhatalom, és Isten népét el akarják pusztítani, el akarják tenni láb alól. Tehát amikor az állam és az egyház összefog Isten népe ellen, amikor olyan törvényeket foganatosítanak, amelyek szabályozzák a hit dolgát, akkor azt mondjuk, hogy jelen van a pusztítás, és jelen van az utálatosság. Tehát ez az Isten szemében a legrondább dolog, ami létezhet, amikor valaki pusztít, tehát kardot vesz a kezébe, hogy egy hamis vallást erősítsen meg ezen a földön.
0: Köszönöm szépen, az időnk fogytánál. Egy néhány gondolatot a 20. versről, ha tudnál mondani. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Miért fontos ez a részlet, amit Jézus megemlít? Miért ne télen és ne szombatnapon legyen a menekülés ideje?
1: Hát ugye a téli menekülés, azt láttuk az elmúlt hetekben is, hogy mennyire megpróbálhatja az emberiséget. De az, hogy szombatnapon, miért ne? Ez az az utolsó ige Jézus szájából földi létében, amelyben megerősíti a szombatnak az érvényességét. Tehát azt mondja, hogy a szombat a szent. Szombaton ne kelljen futni. Szombaton ne kelljen menekülni. A szombat az tovább is érvényes marad. Mondja akkor a tanítványainak, hogy ti tanítványaim, ezért imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne legyen szombaton. És mondja nekünk is, mert lesz majd még egy futás, Isten igazi törvényt megtartó népe menekülni fog. Üldözve lesz. És azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ne szombaton kelljen majd meneküljetek. Miért? Azért, mert a szombat a 7. napja, az Isten teremtésének az emlékünnepe, ez minden héten a Teremtőre emlékeztet bennünket, mi szeretjük a Teremtőt, ezért megemlékezünk őróla, úgy, ahogy az ő szavába adta, és úgy, ahogy Jézus Krisztus elrendelte, hogy a szombat a nyugalomnak, a békességnek legyen az ideje. És ezért imádkozunk, hogy ezt minden ember megértse, és hogy amikor a jó és gonosz közötti küzdelem olyan méreteket ölt, hogy üldözni fogják Istennek népét, akkor ne szombaton kelljen meneküljünk. Jézus ezt mondta, és mi ebben engedelmeskedünk őneki.
0: Tehát Jézus figyelmeztette a tanítványokat is, ugyanakkor figyelmeztet bennünket is, mai olvasókat, a mai ünnepélyes időkben élőket, hogy vegyük észre azokat az eseményeket, amelyek előre jelzik Jézus dicsőséges eljövetelének közelségét. Hogy milyen lesz Jézus eljövetele? Erről a 27. verstől szeretnék néhány gondolatot olvasni a Máté evangélium a 24. fejezetéből. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Ehhez hozzátenném még a Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 34. és 36. versét. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Nem kis dolog megállni majd azon a napon, amikor Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel jön el, amikor a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, amikor megnyílnak a sírok, amikor hegyek tűnnek el, amikor szigetek mozdulnak el helyükről. Kevés idő, úgy látjuk az eseményekből, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele közel van. Egy kevés ideig még kell várni, és az, akit szerettünk, az, akit követünk, megjelenik. Az, aki megteremtett bennünket és megváltott minket, eljön, hogy letöröljön szemünkről minden könnyet. Már csak egy rövid idő, és ő dicsősége elé állíthat bennünket. Fedhetetlenségben, nagy örömmel, ahogy mondja Júdás apostol a 24. versében. Amikor Krisztus elmondta érkezése jeleit, így szólt, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. A Jóisten segítsen minden kedves hallgatónak, hogy ezekben az ünnepélyes, ugyanakkor feszült időkben képesek legyenek föltekinteni hittel, hiszen a megoldást világunk helyzetére nem az emberektől fogjuk kapni, hanem az Istentől. Bízunk benne, helyezzük életünket az ő kezébe, most és életünknek végeig. Köszönöm szépen a figyelmüket, István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést és az értékes gondolatokat, amelyeket elmondtál.
1: Köszönöm szépen, legyen mindannyiunk áldására, Isten áldjon.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól, visszavárom önöket következő héten is a készülékek közelébe. Szász Károly Zsolt vagyok, és László Attila technikai munkatársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg önöket a viszonthallásra.
2: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az, és tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm szeretettel a Reménysugár nézőit és hallgatóit! Vannak táborok, amelyekből hazahozunk néhány fényképet, új barátságokat és sok-sok élményt. És vannak olyan hetek, amelyek ennél valamivel többet adnak. Próbára tesznek, kérdéseket ébresztenek, közelebb visznek egymáshoz, és talán Istenhez is. Ilyen élmény lehetett az idei Péter országos ösker dzsembori is, ahol az ország különböző részeiről érkező fiatalok egy héten át együtt indultak kalandra. Akadálypályák, túlélési ismeretek, csapatfeladatok és különleges programok mellett Péter története kísérte végig őket, annak az embernek a története, akit Jézus elhívott, megváltoztatott, majd elküldött. Mai vendégeimet, Pop Tündét, öskervezetőt, és I.S. Mártont, öskermestervezetőt, az Észak-Erdélyi Egyházterület ifjúsági igazgatóját köszöntöm szeretettel. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy eljöttetek beszámolni erről a szuper hétről, ami a nyáron történt.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Örülök, hogy itt lehetek!
0: Kezdjük a beszélgetést az elején. Hogyha valaki hallja, főleg a mai adásban ezt a szóhasználatot, hogy ösker dzsembori, talán nehéz elképzelnie, hogy mit jelent, mit vonhatott maga után ez az egész országos program. Magyarázzatok el nekünk, hogy mit jelent egy országos dzsembori, és hogy nézhetett ez ki belülről ez a program.
1: Ez a tábor 4 évente szokott megismétlődni. Az ország minden területéről jönnek őskerek, minden konferenciából. Itt is a rend és a fegyelem a fontos, tehát minden konferenciának jól meghatározott területe van, ahova sátrakat felhúzhatják. Megvan a programja, amit követnek a gyerekek és a vezetők is. Ami még a fontos, hogy barátkozhatnak, tehát szerezhetnek új barátokat. Persze román és magyar nyelvű gyerekek együtt vannak, együtt énekelnek, együtt imádkoznak, és a tevékenységeken, játékokon együtt vesznek részt.
2: Talán még annyit tennék hozzá ez, hogy a hitüket is elmélyíthetik ebben a táborban. Nagyon jó, hogy megemlítette Tünde, hogy barátkozhatnak, nagyon sok program van, és hitmélyítő alkalmak is ezek. És a dzsembori az, hogy nagyon sok helyről eljönnek. Tehát, és ez egy országos tábor, ahol az egész országból jelen voltak fiatalok.
0: Ez mit jelent? Mekkora létszámot jelent egy országos dzsembori? Hányan voltak jelen például az ideiben?
1: 1500 körül voltunk jelen, tehát 1300 körül volt a gyerekek létszáma, és 1500-ig a vezetőkkel együtt.
2: Ez nincs egy számhoz kötve feltétlenül most, hogy ha 1500-an vagyunk, akkor dzsembori. De lehetünk 50-en is, és akkor is dzsembori. Ha több településből összegyűlünk, több városból összegyűlünk, ha több körből találkozunk már, az is egy dzsembori. Most itt sokan voltak. Eddig én 2006-tól, 2008-tól, vagy 10-től, nem tudom pontosan a dátumot, azóta járok ilyen dzsemborikban. És voltunk kevesebben is, voltunk 700-an is, voltunk 500-an is, most 1500-an voltunk. Ez egy szép nagy tábor volt.
0: Van valami jellegzetessége ezeknek a programoknak? Tehát különlegesebb, mint egy egyszerű tábor programból adódóan? Vagy ugyanúgy, mint más ősker táborokban, van egy hitbeli témája, és vannak ehhez kötve szakosítások, műhelyek és különböző programok?
2: Hát a forma az ugyanaz. Most a különlegesség ebben az, hogy nem csak magyar ajkúak vannak, hanem az egész országban és vannak román ajkúak is, és az, hogy sokan vagyunk. Nem csak 100-an vagy 150-en, hanem sokkal többen megjelennek. Ez a színessége és nagysága adja meg ennek a tábornak a jellegzetességét.
0: Próbáltam utána nézni annak, hogy mennyi mindenben volt részetek a táborban, és hogy milyen program részekre osztott ez az egész hét. És találtam a program leosztásban akadálypályát, survival skills, azaz túlélési készségek programrészt, tematikus útvonalat, csapatjátékot, többféle gyakorlati foglalkozást és szakosítást. Van-e olyan, amit kihagytam, és volt-e olyan, ami nagyon-nagyon népszerű volt a gyerekek közt, amit nagyon kedveltek?
1: Hát talán a survival skills, tehát a túlélési készségek elsajátítása volt a legkedvencebb a gyerekek körében. Arra mindenki volt, aki kétszer is elment. Ezt az erdőben tartották, tehát elvitték a gyerekeket az erdőbe, több csoportra osztották fel a gyerekeket, és tanultak. Tehát volt több személy, aki ezt a survival skills-t leadta, tehát aki gyerekekkel tanult együtt. Tanultak a kígyóharapás esetén, mit tegyenek, akkor fontos a bogokat tanulták meg, a tájékozódást is tanulták, tehát kicsi egészségügyről is szó volt, tehát a fontosabb gondok megoldása ilyen esetek, amikor tábor vagy kint vannak a természetben. A gyerekek nagyon élvezték.
2: Persze élvezték az egésznapos gyalogtúrát is. Kétszer is meg volt szervezve a táborból, két csapat is elment erre az egésznapos gyalogtúrára, ugyanakkor a játékokat is élvezték, a szakosításokat is élvezték, jelen voltak, tanultak, akár döntések is, mondhatnám azt, hogy születtek az ők fejükben. Ami még nagyon tetszett nekik ezen kívül, volt az imasátor, amit nagyon kész szeretnék emelni. Ott is végig lehetett menni ezen az imasátoron, és ilyen 800 gyerek, 800 személy végigment, részt vett, bement az imasátorba, hagyott egy üzenetet, írt egy gondolatot, tehát érdekes programok voltak. Mindegyiket mondhatnánk azt, hogy úgy megkóstolták, és mivel a nagy tábor sokféle gyerek jelen volt, mondhatnánk azt, hogy valamelyik mindegyiknek tetszett.
0: Mi is át akarjuk élni ezeket a tábori programokat, bár csak annyiban, hogy elmesélitek nekünk, hogy miről szóltak, és elképzelhetjük, hogy milyen lehetett. Úgyhogy azt javasolom, hogy vegyük sorra ezeket a programrészeket, és beszéljünk részletekbe menően is róluk. És kezdhetnénk a szakosításokkal. Ez amúgy is egy erős jellegzetessége az őskertáboroknak, nem csak a Jamborinak. Az idei programban, táborban voltak kiemelkedőbb szakosítások, amelyek jobban össze voltak kötve a témával, vagy a létszámot tekintve nagyon sok fajta szakosítás volt. Hogy lehet elképzelni ezt a programrészt?
1: Sokfajta szakosítás volt, tehát nagy volt a választék a gyerekek számára. Volt román nyelvű, magyar, angol nyelvű szakosítás is. Elég népszerű volt az angol nyelvű szakosítás, azt nagyon szerették a gyerekek. Voltak lelki szakosítások, tehát amik a Bibliát mélyítették el jobban, és magyarázták el a gyerekeknek. Ez ilyen volt a Szent Sátorról való szakosítás. Valójában meglátták a Szent Sátort miniatűr formában, a szentének a fontosságát, a szentek szentjének a fontosságát magyarázták el nekik. Sőt, még a papírruhát is bemutatták nekik, hogy is nézett az ki, miből készült. A gyerekek ezt élvezték, szerették. Másik lelki szakosítása Biblia jelölése volt, ami még népszerű volt a gyerekek körében. A Biblia kijelölését, tehát aláhúzás, hogy könnyebben megkapjanak majd bizonyos témákat a Bibliában, ha rákeresnek. Még nagyon szerették a mimikai beszédet, tehát annak a bemutatását, azt is sokan választották, a jelbeszédet. Volt a szombat értékeléséről is egy szakosítás, bibliai történetek bemutatása, azok elmélyítése, és az adventista pioníroknak a története is be volt mutatva nekik, tehát nagyon sok szakosítási lehetőség volt. Más szakosítás a természetből volt, nagyon sok angolul tartottak az emlősökről, pin trading, tehát ez a pincsere volt, amit még nagyon élveztek a gyerekek. Volt festészetről, nem is tudom.
0: Magyar szakosítások közül mit választhattak a gyerekek?
1: A közetek voltak az egyik, amit választhatták, és az AI-ról tartott százkarcsi, és azt nagyon sokan választották.
0: Igazán hasznos és korszerű, és lelki témák is képviseltették magukat ezen a program részen.
1: Igen, és ami még fontos, hogy a gyerekek előre kiválaszthatták, hogy milyen szakosításra szeretnének menni, és mi akkor arra beírattuk őket, hogy lehetőleg mindenki azon vegyen részt, amit szeretett, tehát amit tetszett neki.
0: Volt egy olyan programrész is, ami egy akadálypályában merült ki. Ez mennyire tette próbára a résztvevőit? Mindenki részt vehetett ezen az akadálypályán? Illetve inkább fizikai kihívása volt, vagy a csapatmunkának is komoly része volt ebben?
2: Hát a szervezőként én nem mentem át ezen az akadálypályán, nekem más feladatom volt, és másra fókuszáltam. Amit észrevettem, és úgy beszélgetve a gyerekekkel, arra azt szűrtem le a beszédükből, a beszámolójukból, hogy volt egyéni feladat is, és csapatmunka is. És volt, aki végigvezette őket, volt egy felelős, aki felülvigyázta őket, hogy minden akadályhoz jussanak el. Ugyanakkor jó kedvel jöttek vissza, pontokat tudtak szerezni, és az azt jelenti, hogy csapatmunkát kellett végezzenek.
0: És milyen akadályok állták az útjukat, hogy mondjam úgy, milyen feladatokat kellett teljesíteniük? Hogy kell elképzelni, hogy állomásszerűen haladtak tovább, és jutottak egyik szintről a másikra, vagy hogy kell elképzelni ezt a programrészt?
1: Bizonyos állomások voltak, tehát több feladat volt, amit teljesíteni kellett. És ami fontos, hogy egymásra voltak utalva nagyon sok feladatnál, tehát közösen kellett megoldják, tehát a csapatépítés volt a célja az egésznek. Az egyik, amin én részt vettem, tehát hogy láttam a gyerekeket is, a kis tégla darabokat kellett letegyenek a földre, és csak arra volt szabad lépjenek. És mindig a kezüket kellett fogják, hogy nehogy elessenek, tehát az egyensúlyt kellett tartsák, és ezt nagyon élvezték.
0: A survival skills-ről már említettünk egy néhány gondolatot, de szerintetek miért ragadta meg a figyelmüket ez a programrész a gyerekeknek? Mert oda soroltátok fel ezt a programrészt, ami nagyon népszerű volt a gyerekek közt, tehát vágytak, nem tudom, elsajátítani túlélési készségeket. Miért gondoljátok, miért volt fontos számukra ez a program?
2: Szeretik a természetet, szeretik a kihívásokat, szeretik az olyan dolgokat, amelyekben ritkán vesznek részt, vagy amiből tanulhatnak, és talán extrém gyakorlati része is lehet az életnek. Meg ugyanakkor a csapatmunka, ők szeretik a csapatmunkát, csak lefoglalja az idejüket a telefon, és elzárják magukat ilyen téren egymástól.
0: Volt két programrész, amit abszolút nem is tudtam, hogy képzeljek el egy programot látva, és az egyik az Agora volt. Mit kell tudni az Agoráról? Hogy zajlott le, és milyen program ez?
2: Hát az Agora az piactért jelent, vásárt jelent. A görög városokban volt így megnevezve, és ott az emberek összejöttek, találkoztak, cserebe léptek, vásároltak, eladták az áruikat, de ugyanakkor, tehát ahogy mondtam az elején, beszélgettek. És mi is megszerveztük ezt az agorát, ez délutánonként volt megszervezve, meg City Life-nak neveztük esténként, viszont amit jelent, az az, hogy összejövünk, társalgunk, és eladunk dolgokat, vagy vásárolunk dolgokat. Voltak nyomtatva kis papírpénzek, ilyen tábori
0: bankjegyek,
2: igen, és abból mindenki kapott. Voltak feladatok, amiket el kellett végezzenek, és akkor kaptak pénzt, ügyességek, hogyha vagy bibliaszövegeket kellett elmondjanak, vagy történeteket kellett sorrendbe tegyenek a Bibliába, időrendi sorrendbe.
0: És akkor fiktív bankjegyekre gondolsz.
2: Persze, fiktív, ilyen tábori bankjegyeket, ősker bankjegyeket nyomtattunk, és akkor azokat megkapták az ügyességük után, és akkor azokkal lehetett vásárolni különböző dolgokat. Palacsintát például nálunk, az északiaknál, vagy máshol kürtös kalácsot, vagy különböző kis ajándékokat vásárolhattak. Persze ezek jellegzetes áruk volt, de azért volt ez, hogy motiváljuk őket erre a feladatok elvégzésére is, de persze kellett nyújtsunk valamit, ahol elkölthették a pénzüket. És ameddig ott sorban álltak, vagy mentek, jöttek, egy csapatokat alkottak, addig a barátságok is alakultak ki, kellett beszélni románul is, igaz? Volt olyan hely, ahol meg kellett szólalni magyarul is, törték a nyelvüket. Hát, de viszont élvezték nagyon. Hát szerintem az a tábornak az egyik fénypontja volt, amikor ezt megszerveztük.
0: És a másik program rész, amit nem tudtam beazonosítani, hogy mit jelenthetett, az a vihar a tengeren, vagy románul az a neve volt, hogy Fortuna per mare. Ez miben merült ki, vagy mit jelent ez a program rész?
2: Hát a Péter életében sok vihar volt, igaz? Tengeren is volt vihar, amikor Péter a tengeren volt, és amikor a tengeren járt, és mindannyiunk életében vannak viharok, a gyerekek életében is vannak viharok, de Isten elmondja azt, hogy nem vagy egyedül. A táborban is volt vihar. Mi megterveztük akkor, amikor dolgoztunk ezen hónapokon keresztül, hogy a programot, emlékszem, amikor gyűlöseltünk például ott a Dornavátrán és a tábor területén, és beszéltünk arról, hogy itt majd a pénteki nap, honnan hozunk vizet, hogy nagy vihart keltsünk, és akkor beszélünk, a téma pedig Péter lesz. Péter, hogy Jézus a vízen jár, és lecsendesíti a tengert, és kiemeli Pétert, igaz, a süllyedő Pétert, és itt a táborban nem kellett ezt megszervezzük. Olyan vihar volt, hogy emlékszem, hogy össze voltunk gyűlve, 1500 ember, és pont az esti állítatot tartottuk, és fel voltak öltözve a gyerekek esőköpenbe, és elkezdett zuhogni az eső. Na, ültünk, és egyre-egyre inkább zuhogott az eső, aztán akkor a vihar lett, hogy mindenki menekült a sátrába, meg odahova tudott, és nem is kellett megszervezzük, igaz, ezt a vihart a tengeren, a vihart a táborban, mert jött ez magától. Viszont megértettük azt, és a gyerekekkel is beszélgetve aznap este, meg másnap, amikor megint vihar volt, hogy nem vagyunk egyedül, itt vagyunk, számíthatunk egymásra, de elsősorban számíthatunk a jó Istenre, és ő velünk van, és nem kell aggódni, nem kell félni semmitől.
0: Minden egyes programrészt úgy kell elképzelni, hogy együtt, közösen éltetek meg, vagy voltak olyan programrészek, amikor egyházterületenként gyülekeztek a fiatalok, és együtt is töltöttek időt, vagy valamiben fejlődtek, valamilyen tevékenységet végeztek?
1: Nagyjából a programokat közösen szervezték, tehát közösen vettünk részt a programrészekben. Viszont esténként, mikor tábortűz volt, akkor volt, amikor csak a konferencia szinten szerveztük meg, Egy alkalommal részt vettünk az délerdélyekkel egy tábortűzön, és talán a szombatiskola még volt egyéni, tehát ilyen konferencia szintű.
2: Még volt egy alkalom egy este, amikor első este, amikor összegyűltünk a sátrunk, vagy a területünk udvarán, és énekeltünk, beszélgettünk, próbáltuk egymást bátorítani, igaz? Most együtt vagyunk, jó, hogy eljöttünk otthonról, de hát a kisebbeknek már honvágyuk volt, de nagyon jó volt a hangulat, igaz, az estcsöndjében, együtt összegyűlve, egymás mellett ülve, gitárral énekelve, tanulni énekeket, nagyon szép volt. Vittünk kis hangulatfényeket, amit feltettünk a sátraink köré, hogy a mi udvarunk legyen megvilágítva, és úgy képzeltem, hogy úgy is éltem meg, nem csak képzeltem, hogy egy igazi családdá kezdünk formálódni, és leszünk 5-6-7 napon keresztül. Mondtam az előbb azt, hogy voltak viharok, de volt szivárvány is. Tehát így éltük meg ezt a tábort, ott voltunk mi északról 80-an, és volt az életünkben vihar is, de volt szivárvány is, és ez így szép, és ez így, gondolom, így történik a családokban is.
0: Az egész program Péter életének a témája körül forgott, és érdekelne az, hogy hogyan találkozott a kaland és a bibliai üzenet egymással a tábor során. Hogy lehetett a kettőt összeegyeztetni, összefonni, annak érdekében, hogy a gyerekek minél több mindennel megmaradjanak a tábor végére?
2: Hát nem egyszerű a mai gyerekeket bevonni, kalandot nyújtani nekik, letenni a telefont, és kilépni a komfortzónájukból, nem egyszerű. De olyan vezetőkkel, mint Tünde, vagy a többiek, akik áldozatot hoztak azért, hogy minden a legnagyobb rendben történjen, 300-400 körül volt a vezetők száma, akik ott voltak, vettek ki szabadságot a munkahelyről, eljöttek, igaz, egy kis vékony matracon aludni, és ott lenni a természetben, nem mindig volt kényelmes ez, későn feküdtünk, korán keltünk azért, hogy ott legyünk a gyerekek között, ott azért, hogy motiváljuk őket, és ilyen vezetőkkel lehet haladni, lehet építeni. Úgy terveztük meg az eseményt, hogy minden reggel és este legyen közös áhítat, úgy terveztük meg, hogy legyenek minőségi, úgy, ahogy elmondta az előbb Tünde, legyenek lelki szakosítások, legyenek túlélési programok, vagy kihívások, legyenek gyalogtúrák, legyen imasátor, ahova a gyerekek bemehetnek, ott mindig volt valaki, aki várta őket, leírhatták imavágyaikat, céljaikat, és nehezen, de a vezetők motiválásával lassan-lassan belejöttek a gyerekek. És együtt tudtuk ezt megvalósítani.
0: Milyen imacélokat olvastatok a cetliken? Hogy ez olvasható volt? Meg lehetett tekinteni azt, amiket a gyerekek összeírtak?
1: Én személyesen nem olvastam egy imacélt sem el. Engem az ragadott meg, tehát ilyen kis láncba fűztük fel az imacélokat, és egy hosszú lánc lett így papírból elkészítve, és ezt ki lett vive, és mindenki előtt fel lett akasztva a színpadra, és utána lett mondva egy ima ezekért az imacélokért.
2: Aztán a gyerekek írtak imacélokat magukért, igaz, egészségükért, lelki kérdéseket írtak testvérükért, a szüleikért, a barátaikért írtak, a barátaikat írták fel ezekre az imacetlikre, és ezek töltötték be inkább, de ott volt nagymama is, nagyapa is, Volt, aki a lelki pásztoráért imádkozott, sokféle imacélt írtak fel, de a legtöbb a családért, a közeli barátokért voltak.
0: Hogyha egy teljes láncot lehetett alkotni belőle, akkor azt jelenti, hogy több száz imacél lett megfogalmazva egy néhány nap leforgás alatt. A tábornak a mottója szintén Péter életének a történetéből van megalkotva. Motto szerint Péter elhívott, megváltoztatott és elküldött ember volt. Hogy tudta a program összefonni ezt a mottót, ezt a gondolatot? Hogy tudta összefűzni a valósággal? Hogy tudta ezt átadni a gyerekeknek, hogy erre bátorítani őket, hogy legyenek nyitottak az elhívásra, legyenek nyitottak a változásra, és arra is, hogy el legyenek küldve a világba.
1: A reggeli áhítatok és az esti áhítatok, ez körülforogtak, tehát e körülforogtak. Ezt próbálták bemutatni a gyerekeknek, minden alkalommal egy kis részlet Péter életéből be volt mutatva, és én a koronát a szombati keresztségben láttam, ami eléggé meghatotta a gyerekeket, bár előtte egy nagyon nagy vihar volt megint, tehát egy nagy eső, ami elküldött minket a sátorba, de utána visszamentünk, és a keresztség nagyon megható volt gyerekek számára. Tehát több gyerek válaszolt is a meghívásra, és előre ment, hogy szeretne keresztelkedni. Én ebben látom a mottónak a megvalósítását.
2: Péter nem volt egy hibátlan hős. És talán ez volt az a pont, ahol a gyerekek tudtak azonosulni. Ők sem tökéletesek. Péter sem volt az. Viszont ha Péternek sikerült az Úr Jézus segítségével, akkor nekünk is, nekik is, nekünk is sikerülhet. Az volt az érdekes, hogy megláttuk azt, hogy Jézus nem mondott le Péterről. Ha bár emberileg azt mondjuk, hogy hát hogy tett ilyen, nem is tudjuk továbbvinni, megtagadtad, hátat fordítottál, de Jézus nem mondott le Péterről, és talán megértették a fiatalok azt, hogy a rólunk sem mond le Jézus, és ha rólunk sem mond le, nekünk is, minket is elhív, minket is megszólít, és minket is kiküld, hogy ezt a szeretetet, amit Péter megélt, és amit mi megélünk, azt osszunk meg másokkal. Nekem ez az üzenet nagyon sokat mondott. Még azt tetszett nagyon így az előadónak a témájában, hogy a pólójára minden este fel volt írva a központi gondolat, a témájának a központi gondolat, és minden este az előadásában, az esti áhítatában lejött a színpadról, ahogy nevezhetjük, és bejött a közönségbe, majd megfordult, és a témáját azokkal a fő gondolatokkal, ami a pólóján volt, zárta be, megtette meg a felhívást. És én is egyetértek azzal, amit Tünde is mondott, hogy talán ez volt az egyik legszebb pillanat, amikor a fiatalok beléptek a keresztelem medencébe, de még ki szeretnék emelni egy másikat is. Amikor elhangzott a felhívás, hogy ki szeretne még belépni a keresztelem medencébe, de még nem tette meg eddig. És ez egy válasz volt arra, hogy itt vagyok, és én is szeretnék Péter lenni, és én is szeretnék elmenni. Tehát ez mutatta azt, hogy az üzenet valahol átment a fiataloknak. Valamiben sikerült átadni.
0: Hihetetlen nagy erővel bírhatott ez a program, hogyha onnan indultunk, hogy még a tábor elején említetted, hogy voltak viharok, kellett egyeztetni, és a tábor végén meg eljutott hozzájuk a tábornak a célja, és keresztségben tetőződött az egész, és egy csapat volt, azaz ezer, több ezer ember. Mekkora erőfeszítést igényel egy ilyen program, hogy ez megvalósuljon, ez a fokozott egymásra épülés, hogy egy gyerek egy ekkora döntést tudjon hozni, hogy megkeresztelkedik, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez megtörténhessen, akár egy táborban, akár a valós életben, a hétköznapokban.
1: Szerintem a példaadás az egyik, amit a gyerek nagyon megragad. És lehet, hogy az üzenetek, amiket hall, de hogy látja, hogy azok a való életben megvalósulnak, és hogy tényleg nem csak egy beszéd, amit elmondanak, hanem ez a valóságban is létezik, és hogy ezt meg is tartjuk, ez a gyereket megmozgatja, tehát a ő kis lelkét. Két vagy három gyerek jött tőlünk a kolozsváriaktól hozzám, és azt mondták, Tünde, mi is ilyen alkalmon szeretnénk megkeresztelkedni. Hát őket megragadta ez a pillanat, nagyon megható volt.
2: Meg az, hogy ahogy elmondta Tünde, hogy jött két-három gyerek. Kihez mentek ezek a gyerekek? Ahhoz, aki ott volt mellettük, akikben bíznak, akikre feltekintenek. Itt ebben a táborban szerintem ez volt az egyik legszebb része, így ahogy én áttekintettem ezt a tábort, hogy a vezetők elkísérték ezeken a programokon, nem vezették, hanem elkísérték. A fiatalok mentek, a gyerekek mentek, mindenkinek volt egy különböző színű karkötője, és naponként váltottuk ezeket a színeket, és a gyerekek csak meg kellett keressék a karkötőnek a színének a helyét, és ott azon a programon vettek részt, és a vezetők elkísérték. És hogyha kellett, akkor segítettek. Ha nem kellett, akkor csak nézték, hogy a gyerek hogy viselkedik, vagy hogy miben vesz részt. És ez a közelség tette és teszi egyedivé ezeket a táborokat, hogy van kivel beszélgetni, hogy ott van mellettünk, hogy van kire számítani, és van kivel, van kit követni, vagy van kivel megtalálni a nagy célt, akit mindannyian keresünk, vagy akit már kerestünk, és azt szeretnénk továbbadni. Igaz?
0: Vezetőként, vagy akár szülőként nem nehéz ezt megtenni a gyerekekkel? Tehát, hogy megtalálni az egyensúlyt a között, hogy mikor kell én közbelépjek vezetőként, hol a határ, hol kell meghúzzam a határt, illetve lenni velük annyira engedékeny, megbízni bennük, hogy minden rendben lesz, nem fognak elveszlődni, nem kerülnek csintalanságokba, és így tovább. Ezt hogy tudjátok egyeztetni önmagatokban, vagy egymás között vezetőkkel?
1: Szerintem kell hagyni egy kis keretet, amit ők tudnak, hogy nem léphetik át. Hogy magyarázta Márton is, hogy voltak karkötőik, bizonyos színű karkötője volt minden gyereknek, és tudták, volt egy kis zászló kitéve bizonyos helyiségekben, és tudták, hogy mindenki hova kell menjen, hogy most ma játékon vesz részt, másnap akadálypályán, másik nap a survival skills-ra ment, vagy szakosításra. Voltak gyerekek, akiket el kellett kísérjünk, tehát meg akartunk bizonyosodni, hogy minden gyerek eljut arra a tevékenységre, ahol részt kell levegyen. Voltak gyerekek, akiknek segítenünk kellett, hogy megtalálják azt a helyet, ahova el kell jussanak, de megbíztunk, láttuk. Tehát volt, amikor csak hátulról néztem, hogy most a gyerekek igenis megtalálták azt a helyet, ahova el kell, ahol részt kell vegyenek, és feltalálták magukat. Ők egymás között is segítették egymást. Tehát nem voltak annyira, tehát hogy most az anyuka muszáj ott legyen. Tehát kell hagyni egy kis teret nekik, hogy ők az egyéniségük kibontakozzon.
2: És persze, hogy nehéz. Mi is emberek vagyunk, és kikészít az, hogy napokon keresztül kis matracon alszunk, egy vékony, egy centis izolíron, vagy az, hogy hideg vízben zuhanyzunk, későn kelünk, későn fekszünk, korán kelünk, persze, hogy nem egyszerű. Viszont van itt valami, ami érdekes, és Péter példájából meríteném ezt a gondolatot. Péter nem volt kész, nem volt tökéletes, de Isten olyan embereket keres, mint Péter. És láttam a vezetőkben ezt a Péter jelenséget. Akartak szolgálni, vágytak arra, hogy nem vagyunk tökéletesek, de itt vagyunk, és használj fel, Urunk, bennünket. És a vezetőkben láttam azt a plusz erőt, plusz energiát, a fáradtságon túl láttam azt a tényleg jó akaratot, jó indulatot, és sokszor úgy gondolkozom azon, hogy ne történjen semmi baj, ne vesztődjenek el, ne üssék meg magukat. És hogy sikerül ezt nekünk? Nem nekünk sikerül ezt, mi ott vagyunk, segítünk, vezetjük, de a Jóisten őriz bennünket. És ezt tapasztaltam a nyáron is, hogy ott volt és gondoskodott rólunk, és nem voltunk egyedül. És ezt tapasztalom 10 éve, amióta szervezünk a táborokat, senkinek nem tört el a keze, a lába, senki nem vesztődött el. És hogy vannak kisebb, nagyobb dolgok, de mindig volt jó akarat a megoldás keresésében. És a Jóisten vezetésével mégis találtuk a megoldásokat. És ha így haladunk tovább, akkor ahogy eddig is, lesz eredményünk. És nem miénk a dicsőség, hanem a Jóisten a dicsőség, ezt akartam elmondani.
1: Én annyit fűznék hozzá, hogy nehéz vagy nem nehéz vezetőknek. Hát amikor egy gyerek jön, és boldogan mondja, hogy wow, tűnne, ez olyan vagány volt, ide még mennék egyszer, hát ez úgy feldob, olyan, na, ha gyereknek jó volt, és tetszik neki, akkor mindent megér. Tehát az egész fáradtság megéri az egészet.
2: Ugyanakkor az is nagyon jó és szép része ezeknek az eseményeknek, hogy érzünk egy bizonyos támogatást a szülők részéről.

0: És jó együtt dolgozni. Tehát mi közös munkát végzünk, és így sikerül nekünk valamit továbbítani, hogy a közös munkát végzünk, mindannyian egy célért törekszünk.
1: A gyerekekre gondolva ismét, felfedeztétek rajtuk, vagy néhányan közülük, hogy valamiben fejlődtek, vagy hogy átléptek gátlásokat, határokat, hogy fejlődtek ebben a táborban valamiben?
2: Én azt vettem észre, hogy új barátságokat alapítottak. Jobban összefort a csapat, tehát olyan hidegek voltak olyan kicsit, mikor elindultunk egymáshoz. Tábor végére már meséltek egymásnak, ott voltak közösen, beszélgettek, tehát teljesen meghitt témákról, és ez úgy feldobott, hogy azért megérte az egészet, hogyha így a csapat összefort, ez nagyon jó. Amit még kiegészítenék Mártonnak a szülőkkel kapcsolatban, hogy én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk. Én is szülő lévén nem könnyű a gyereket sokszor elengedni ki a természetbe. Mindenki a medvétől félt, ez volt az első kérdés, hogy lesznek medvék. De már egy tábor túléltünk, ahol a medve bejött a sátrak közé, és nem lett semmi baj. Itt viszont nem volt ilyen eset, tehát medvék nem voltak, de én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk. És tényleg egy közös munka ez a szülőkkel együtt, tehát velük együtt dolgozunk, hogy a gyerekeket tudjuk táborba vinni, és felkészíteni ugye az örök élet számára, mert ez a cél.
0: Ügyességben, ha ügyesek voltak a fiatalok, vagy a gyerekek, hát én egy picivel jobban odafigyeltem azokra, akik elsőesek voltak. Tudtam, hogy eljöttek otthonról, mi lesz, esik az eső, hideg van, hogy fogják rendezni a sátrokat, minden. Én azt vettem észre, hogy a tábor végére azt mondták, hogy megcsináltuk. Ez jó volt. Nehéz volt, volt sírás, volt fázás, de akkor, amikor fáztak, próbáltunk plusz pokrocot keresni, találni, vinni neki. Volt hideg zuhany, de a tábor végére azt mondták, és az volt a visszajelzés a szülők részéről, hogy anya, megcsináltam, és mennék vissza, még egyszer. És, tehát néha nehéz elengedni a gyerekeket, néha nekik is nagy kihívásnak tűnik, hogy na most nincs anya, nincs apa, és akkor egyedül a többiekkel túlélni ezt a hetet, de ott vagyunk, ott voltunk, ott leszünk, és az a vagány benne, amikor a tábor végén megcsináltuk. És egy olyan jól eső érzés, hogy túléltük, vagy nem csak túléltük, hanem jó élmény volt. És ilyen helyre, és ilyen táborba, egy ilyen eseményre vissza szeretnénk jönni.
1: Ha megkérdeznétek a gyerekeket arról, hogy mi hiányzik nekik most a legjobban a táborból, akkor mi jönne vissza válaszként?
2: Hát nem is tudom, talán a City Life volt az egyik, amit nagyon kértek, hogy ismételjék meg. De volt olyan, akinek nagyon tetszettek például a játékok. És volt egy gyerek, akit olyan visszahúzódottnak ismertem, és megdöbbenésemre, tehát minden játékon részt vett, valósággal, tehát kiélvezte az egész játékot, túrára is elment, pedig elég hosszú, kemény túra volt, a gyerekek jobban bírták, mint én, ez a valóság, és eléggé meglepett ez a viselkedése. Kinyílt, valósággal kinyílt így a táborban, tehát feltalálta magát.
0: Sok gyerek befele forduló, magányos. Sok gyerek sok gyereknek hiányzik a közösség hangulata. Itt meg ezt maximálisan megélhették. Nagyon sok gyerek így egyedüli, vagy két-három gyerekkel éli meg a gyülekezeti életet, a templomi életet, vagy el se jár, de eljött a táborba. Szerintem, ami hiányzik a gyerekeknek, ez a közösség.

0: közösségi élet, a közösségi hangulat. És ezt színezve különböző, igaz, aktivitásokban. De ez vitt mindent, hogy ott lehetünk, együtt lehetünk, és kiemelném ezt a keresztséget én is, újból kiemelném. Mi tetszett benne? Az, hogy volt egy felhívás, és a gyerek kiállt, és azt mondta, hogy én is szeretném az én barátom példáját követni. Rányomta bélyegét az, hogy vannak még mások is, mint én, akik ugyanazt hiszik, akik ugyanazt vallják, hogy van egy Isten az égben, aki odafigyel az életünkre. És akár csak Péterről, rólunk sem mond le. És ez egy mély nyomot hagyott a fiatalok életében, úgy éreztem. Elgondolkodtató volt ez a pillanat, de az egész táborban ez a közösség hangulat az, ami hiányzik nekik most.
1: És hogy a titeket kérdezlek, hogy nektek mi hiányzik a legjobban most a táborból, akkor mi lenne a válaszotok? Talán az esti meghitt éneklések, amikor csak a mi csapatunk gyűlt össze, és gitárral énekeltünk kis fényeknél. Hát ez nagyon meghitt pillanat volt. Nekem személy szerint hiányzik az is, hogy a gyerekeket megfigyeltem, hogy kapcsolódtak be a játékokban, vagy a tevékenységekben. És ami még hiányzik, az éneklés. Tehát a színpadról, ahogy énekeltek, és akkor mi bekapcsolódtunk az énekbe. Nekem ez nagyon tetszett. Volt egy himnusz, kettő is, két himnusz, amit énekeltünk minden reggel, minden este elénekeltünk. És a gyerekek is nagyon bekapcsolódtak ebbe az éneklésbe, tehát szerették. Voltak olyan énekek, ahol kicsit mutogatni kellett, és ami még érdekes volt az éneklésben, ugye a dél-erdélyi csapat mutatott be egy éneket a kicsin kis fényemmel, ami bekapcsolt, tehát bevonta az összes gyereket, tehát az 1300-1500 személy szívvel, lélekkel énekelte a kicsin kis fényemmel, habár a románok inkább a nem és az igen tudták mondani, de az egy olyan pillanat volt, ami megmaradt.
0: Igen, nekem, hogy mi hiányzik, nekem a gyerekek hiányoznak, nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretem a természetet. Volt olyan hét, hogy egy függőágyba aludtam egész héten. És az, hogy hallottam a kis tücsköt, az, hogy hallottam az erdőnek, a szélnek a járását, ez fantasztikus. Nekem ez hiányzik. Most itt betonok között élünk.
1: Az autóknak a zaját halljuk.
0: Én szeretem a gyerekeket, természetet, nekem vezetők hiányoznak, de tervezzük már a következő programjainkat, úgyhogy kövessenek bennünket. Az Észak-Erdély adventista fiatalok oldalán, de a gyülekezetekben keressék az ősker, kisősker vezetőket, a szülők, a gyerekek, és csatlakozzanak be a programjainkban, hiszen vannak téli táborjaink, vannak nyári táborjaink, vannak kirándulások, vannak egynapos dzsemborik, úgyhogy ezekre el kell jönni, meg kell élni, el kell engedni, vagy el kell hozni a gyereket. Hadd kapcsolódjunk egymáshoz, hadd kapcsolódjunk a természethez, és egyértelmű, hogy ezeken keresztül, ezek eszközök, amiken keresztül megismerhetjük jobban a Jóistent. És ugyanakkor még arra is megkérem azokat, akik hallgatnak vagy néznek bennünket, hogy imádkozzanak érettünk és ezekért a programokért. Minden, ami szép és jó, azt a gonosz szeretné szétverni. És nekünk erre vigyáznunk kell, és mindenki tehet azért, hogy vigyázzunk, legalább egy ima által, vagy bármilyen más támogatáson keresztül.
1: Én hálásan köszönöm nektek, hogy ma eljöttetek a stúdióba, és beszámoltatok erről az eseményről, erről a táborról. Meghoztátok nekem is a kedvemet hozzá, és most bánatosan gondolok vissza, hogy nem lehettem ott,
2: de hálás vagyok azért, hogy bemutattátok nekünk, és elmondtátok azt, hogy milyen sok élményben és tanulságban lehet részük a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akik elmennek ilyen táborokba és részt vesznek. Az Úr áldja gazdagon a munkátokat és erőfeszítéseiteket, és adjon erőt nektek továbbra is.
0: Köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Három szó, amely Péter életének történetét foglalja össze, de talán mindannyiunk számára tartogat egy kérdést. Meghalljuk-e, amikor Isten hív? Engedjük-e, hogy formáljon bennünket? És készek vagyunk-e arra, hogy amit kaptunk, tovább is vigyük? Az idei dzsembori véget ért, de remélhetőleg az ott elkezdődött történetek nem értek véget vele. A fiatalok hazatértek a családjukba, az iskolába, a gyülekezetükbe, oda, ahol mindaz, amit egy hét alatt megtapasztaltak, a hétköznapokban is életté válhat. Köszönöm vendégeimnek a beszélgetést, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. További műsorainkat megtalálják YouTube csatornánkon is, ahol feliratkozással követhetik legújabb tartalmainkat. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Harmadik előadás. Az evangélium és Pál sorsa.
1: Jártam ókori börtönökbe. Egy időben egész sor tanulmányt is olvastam ezzel kapcsolatban. Valamikor valamilyen iskolai szemináriumban, már nem tudom melyik főiskolán volt, ahova jártam, vagy egyetemen, ahová jártam. Az volt a dolgom, hogy az ókori börtön viszonyokról írjak egy dolgozatot. Jártam Filippiben is, a Filippi börtönben is, és így el tudom képzelni a börtön állapotokat. És most szeretnék néhány szót ezekről a börtön állapotokról mondani, mert különben nem értenénk meg ezt a levelet, ami minden bizonnyal, benne van a levélben, onnan tudjuk, fogságból íródott, méghozzá nem is akármilyen fogságból, nem tudjuk pontosan, hogy melyik fogságból, az írásmagyarázók nagy része azt mondja, hogy ez a Efézusban lévő fogság lett volna, amiről ugyan a Biblia nem beszél, de tudjuk, hogy Pálnak 7 fogsága volt, és ezek közül csak 4-ről tudósít a Biblia, 3-ról nem. És most ennek a fogságnak úgy néz ki, hogy vége lesz. Ezért hát Pál örömébe, először, amikor teheti, Filippibe ír egy levelet. Képzeljük el ezt a helyzetet, és képzeljük el, hogy mi mit írnánk egy ilyen esetben. Halálos veszedelemben voltunk, tudtuk azt, hogy a gyülekezet imádkozott értünk. Most ez a halálos veszedelem elmúlt, és most írni kell az első tudósítást a gyülekezetnek, hogy egy kicsit vigasztaljuk őket, bátorítsuk őket. Mit írnánk ekkor? Ha börtönviszonyokra gondolok, akkor az is csodálatos, hogy hogy lehet az, hogy Pál írni tudott még ilyen helyzetben. Kis alacsony cellák voltak, ráccsal, ahol minden nap egyszer lökték be az ételt, lényegében ki se lehetett mozdulni ezekből a börtönökből, bűz és szemét, ez volt ezeknek a börtönöknek a világa, emberfeletti kínlódás. Én ha belegondolok ebbe a helyzetbe, bizonyára valami ilyesmit írtam volna a gyülekezetnek, hogy én kitartottam, én hűséges voltam, és ilyen és ilyen kalandjaim voltak, írtam volna az átélt szenvedésekről, kicsit sajnáltattam volna magamat, mert ezt mindig nagyon szereti az ember. Aztán írtam volna néhány általánosságot. A Filippi levélnek az a szenzációja, hogy valami egészen mást olvasunk ebben a levélben. Páli leveleknek ugye a szerkezetéről már az első 2 alkalommal elég sokat mondtam, most egy harmadik tényt szeretnék elmondani. Az ókori levelek, Pál levelei is ilyenek, a címzés, a feladó és a címzés után, tehát hogy ki írta kinek, a levélkező hálaadás, ami egy hálaima volt, amiről a múltkor beszéltünk után, mindig leírták azt, hogy mi az a tárgy, amiről írnak ebben a levélben. Ez azért mondom, mert én rengeteg levelet kapok még most is, bár kezd kimenni ez a műfaj a divatból, most már e-mailezni szoktunk, és nem pedig levelezni. De nem ártana, hogyha a levélírók is tudnák ezt a szabályt, hogy először megírnák azt, hogy mit is akarnak. Néha ákom-bákomos levelekből 5-6 oldalt végigolvas az ember, még végre nagy nehezen kisüt, hogy miért is írta tulajdonképpen ezt a levelet. Ez az ókorban nem fordulhatott elő, mert a címzés, a hálaadás után mindig elmondták a levél tárgyát. A római levélből megtudjuk, hogy ez milyen teológiai kérdések merültek fel, megtudjuk azt, hogy milyen célja van, missziói célkitűzése van Pálnak, ehhez hogy kér segítséget. Minden levélnek az elején, a levélkezdő hálaadás után mindig ott találjuk a levél tárgyát. A Filippi levélben most értünk el a levél tárgyához, és az előbbi jelzett szenzáció ebben van. Ez egy egész rövid szakasz, általában minden levélben rövid szakasz, mert nem hosszan, tekervényesen mondják el az ókori levelezők azt, hogy miről is akarnak írni, hanem röviden, tömören. Ez is egy rövid, tömör szakasz. Na most figyeljünk erre, olvassuk el azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a Filippi levél célja, amiért Pál tollat ragadott, amiért Pál most elmondja, vagy esetleg lediktálja, ez is valószínű, lediktálja ezt a levelet kedves tanítványának, hiszen Pálról tudjuk azt, hogy a szeme nem volt éppen rendben, az egyik levelének a végén azt írja, hogy nézzétek meg, szabadon fordítom a görög szöveget, hogy milyen nagy ákombákomokkal írok én nektek. Ez nem azért írt ákombákomokkal, mert nem tudott másképpen írni, hanem valószínűleg a szeme nem látta a kis rendes betűket. Hát ezért Pál valószínűleg diktálta a leveleit. De nézzük azt, hogy milyennek a levélnek a célja. A Filippi levél első fejezetében a 12-től 17. versig található a levél célkitűzése, amiben elmondja Pál, hogy miért is írta ezt a levelet. Olvasom az igét, keressük meg az igét, és hagyjuk is nyitva, mert erről fogunk beszélni egy kicsikét bővebben. Én szokásom szerint egy új fordításból olvasom, azért, hogy ti két szólamba halljátok. A Biblia Tanácsok Világszövetségének van egy ajánlás, hogy minden 50 évben le kellene fordítani a Bibliát minden nyelvre, mert körülbelül 50 év az, amíg egy csomó szó elavul, más lesz, és a Biblia az egy nagyon élő nyelven íródott valami, és ezt a bibliai élő stílust kell mindig a fordításokban utána követni, ez egy élő fordítás, amit én itt olvasok, így szól ez. Első fejezet 12. verse. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium elterjedését szolgálja, mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeitől bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igét, némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust, ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nékem fogságomban. Itt van a cél. Első pillanatra megdörgöljük a szemünket. Azért, mert valami olyasmit tapasztalunk ebben az igében, ami pontosan hiányzik a mi életünkből. A mai keresztény ember, a mai vallásos ember azt mondja, hogy a vallásom az egy élettevékenységen. Mi úgynevezett szabadegyházi közösségek, vagy hívő gyülekezetek, ahogy népiesen mondják, mi egy kicsikét több részt adunk az életünkből, a hitünknek, ugye vannak olyan szokásaink, amik nincsenek másnak, és el tudják mondani a szomszédaink is, hogy mi adventisták ezt is csináljuk, meg ezt se csináljuk, meg elmegyünk rendesen az Isten tiszteletbe, persze már ahogy, és ott vagyunk az Isten tiszteleten, állítólag szoktuk naponta tanulmányozni a Bibliát, állítólag, meg állítólag a reggeli dicséretet is meg szoktuk nézni, állítólag. Szóval egy kicsit több része az életünknek van a kereszténység vagy az evangélium ellenőrzése alatt. A mai ember azt mondja, hogy a vallás az egyik élettevékenységünk. Ha vallásos vagyok, akkor ilyen élettevékenységem van, és emellett én magánember is vagyok, hozzátartozom egy munkahely közösségéhez, ott végezzük közösen a munkát, van egy vállalkozásunk, akkor a vállalkozásért égünk, élünk, halunk, vagy elszegényedünk, vagy meggazdagodunk belőle. Aztán van egy családunk, a családban is ez történik, családi életet élünk, és még mellette keresztények is vagyunk. Tehát azt lehet mondani, ma úgy fogjuk fel az életet, hogy van egy keresztény ember, és ez a keresztény ember többek között vallásos is még. De ezen kívül munkahelye van, családja van, különböző élettevékenységei vannak, hivatása van. És a gyülekezeten belül is úgy gondolkodunk, hogy igen, Hát ugye mi, akik ennek a gyülekezetnek, vagy egy gyülekezetnek a tagjai vagyunk, megcsináljuk, eljárunk, áldozunk, ezt se tesszük, ezt is megtesszük, fenntartjuk a közösséget, elvárjuk a tisztségviselőktől, hogy ott legyenek, és elgondoljuk úgy a gyülekezetet, mint egy csodálatos komputert, megfelelő tisztségviselőnél meg kell nyomni a gombot, és akkor kiugrik a kész eredmény. Szóval valahogyan mi a fogyasztói társadalomban szeretnénk, hogyha kiszolgálna bennünket a gyülekezet. Nem szolgálni akarunk, hanem szolgáltatásokat várunk. És azt mondjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra megfelelő embereket kell beállítani, és akkor mi vagyunk azok, akik ezeket a szolgáltatásokat élvezzük. Első pillanatra ez látszik, hogy nagyon messze van az apostol életfelfogásától, és azért élezem ezt ennyire ki, mert itt van ennek a levélnek az igazi mondani valója. Itt van az öröm titka. Mert itt miről van szó? Nem azt olvassuk, amit várnánk, nem a fogságról élménybeszámolót hallunk, hanem az első mondatban Pál azt mondja, hogy én ugyan fogságban voltam, de ez az evangélium ügye. Szóval az evangélium ügye az nem az, hogy én felállok a szószékre, és egy csodálatos, szép prédikációt tartok, vagy írok egy cikket, vagy valahol én elmegyek, és bizonyságot teszek. Nem ez az evangélium ügye. Az evangélium ügye az a sorsom. Ha az Isten megengedte, hogy én börtönbe kerüljek, akkor a börtön az evangélium ügye. És mivel én szolga vagyok, én nem mondhatom az Istennek, hogy Istenem, az evangéliumot csak a börtön széléig tart, utána már nem. Addig csak az evangélium, ugye még én jó megmondom majd a bíráimnak, hogy kénkővel égő tüzes tóba fog sercegni a zsírotok, mert engem a nagypált elítéltek. Nem. A sorsom az evangélium ügye. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ebből csak egy kis szeletet veszünk, ami a lényege Pál életének, és azt mondjuk, hogy misszió, akkor mi úgy gondolkodunk, hogy van egy keresztény élet, abban ugye meg kell tenni a munkának a részét, a pihenésnek a részét, a szombatünneplést, akkor ezeket, azokat a tevékenységeket, amit rám bíztak a gyülekezetben, és hát van egy osztály a gyülekezetben, amelyik a missziósztály, az toboroz embereket, akiknek netán lenne szabad idejük, azok eljönnek misszió munkára. És ez alapvetően más, mint amit az evangélista mond. Az evangélista azt mondja, hogy nem így van ez. Hanem én egész életemet oda tettem Krisztus kezébe. Ez nem azt jelenti, hogy kivonultam a világból. Sőt, Pál annyira nem vonult ki a világból, hogy maga mondja a leveleiben, hogy annak ellenére, hogy ezt a hatalmas utakat végigjárt a gyalog. Én Pál útjaiból valamennyit végigjártam buszon, az 6-7-es út volt. És el tudtam képzelni, hogy az az ember, aki hátán azzal a batyujával, amit kellett vinni egy ilyen útra, úttalan utakon végigjárt. Megálltam ott a kilikiai hágónál, Sztárszusz fölött van, ahol többször is átment Pál. A busz köhögve megy fel, ez egy hágó, amelyik 2100 méter magasan van. Most már van autóút, mert ugye a németek a II. Világháború idején kirobbantottak egy autóutat, de égigérő sziklák vannak ott, egy patak, egy folyócska, nem is patak, folyócska csörgedezik, és ugye a régi feljegyzésekből tudjuk azt, hogy ott olyan keskeny volt az út, hogy a hátizsákot nem lehetett vinni, mert az se fért el, csak így oldalvást kellett végigmenni, kilométereken keresztül lent az örvénylő folyó, és ezen végigment Pál. És Pál azt mondja, hogy ez az egész élet, ez tulajdonképpen az evangélium ügye. Nincs úgy, hogy magánélet. Nincs így, hogy most én a munkahelyen vagyok, aztán majd misszió munkát végzek, nem. Pál azt mondja, az egész életem, a börtön is, az az evangélium ügye volt. És valahol itt van a missziónak a baj, ami a missziónál úgy vagyunk, mint a komputereknél. Mindig modernebb módszereket akarunk, modernebb komputert, és azt mondjuk, hogy modernebb program kell, és modernebb hardware, és modernebb szoftver kell, modernebb legyen az input és az output is, így modernebb lesz, és mit tudom én, mit találunk ki, ezt mind-mind missziológiai könyvekből idézem. És közben egyre kevesebb az, aki azt mondja, hogy az életem a misszió. Ha megyek az utcán, az a misszió. Felszállok a villamosra, az a misszió. Nem attól lesz az misszió, kérem, hogy én azt mondom a villamoson, hogy megrázom másikat, héten most misszionálni akarok, mert ugye 7-től 8-ig be van írva a naptáromban, hogy misszionálni kell, nem? Ki sem mondod Isten nevét. Egy szót se szólsz. Csak követed Krisztust. Elvégzed becsületesen a munkádat, de nem úgy, hogy csak pénzért, hanem úgy hivatásból. Úgy Krisztusért járván követségben, ahogy Pál mondja. Hát ez a misszió. Mert nézzük meg, a kereszténységnek mi a baja. A kereszténységnek nem az a baj, hogy nincsenek nagy evangelizációk, nincsenek okos prédikátorok, nincsen elég tömegkommunikációs eszköz a kereszténység birtokába, ilyen ostobaságokat szoktak mondani. És nem is az a baj, hogy az emberek, persze, hát az emberekben nincs meg az az érzék. Nem erről van szó. A missziónak az a baja, hogy kiszorult a mi életünkből. Nem az életünk a misszió, hanem egy szabadidős tevékenység, nem? És ennek a levélnek a titka abban van, hogy Pál, ez a sokat szenvedett ember, most, amikor életveszedelemből szabadult, aki pontosan tudja, hogy a gyülekezetben nem fenékig tejfel áll minden. Ugye beszél itt rögtön, majd fogunk róla beszélni részletesebben is, hogy vannak emberek, akik csak színből hirdetik az evangéliumot. Vannak karrieristák a gyülekezetben, akik a kis pecsenyéjüket sütik. Tudom, hogy ilyen ma egy sincsen közöttünk, de akkor volt. És Pál azt mondja, mégis az evangélium ügye csodálatos, mert az én életem az. Az, hogy a fogság vagy, ez is az evangélium ügye. És Pál, amikor prédikál, ezt mondja el. Mi az evangelizálás alapján mindig elméleteket szoktunk elmondani, hogy ezt és ezt az igazságot így kell követni. Én nagyon félek, hogy egyszer majd valaki, akinek lesz kellő humor, meg fogja kérdezni, na nem mond, ha nem mondanád, akkor nem is tudnám. Mert az életedből nem látom. A misszió az nem elmélet. Nem elméleti igazságtétel. A misszió egy életforma. Pál azt mondja, hogy a fogságom az az evangélium ügye. És aztán senki nem ütődött meg. És ez az a szemléleti mód, amelyik megtanít igazán örülni. Nézzük meg azok az emberek, akik ilyen teljesítményelvűek. Azt mondják, hogy akkor lesz majd jó, hogy mindenkiben él egy ideális gyülekezet kép, egy ideális család kép, egy ideális munkahely kép, egy ideális társadalom képe, egy ideális ilyen-olyan-amolyan kép, amit úgy szépen, mint a gyerekek a kifestő könyvet, úgy kiszínezünk, hogy ilyennek kellene lenni. És se ilyen család, se ilyen gyülekezet, se ilyen társadalom, se ilyen munkahely nincsen. Sose lesz. És a mai embernek az a baja, hogy déli bábokat kerget. Déli bábokat kerget. És nem veszi észre, hogy a maga élete. Ha kell a börtön, ha kell a munkahely. Ha kell a családom, ha kell a szomszédommal való feszültségem, az a hely, ahol az evangélium ügye ott van. Csak az evangéliumot ott fel kell fedezni. Ezt az élethelyzetet át kell világítani az Isten szavával. Fel kell ismerni az evangéliumot a mindennapokban. És ez a Filippi levél igazi titka. Amiért olyan megnyerő ez a levél. Ennek az az oka, hogy minden porcikája ezt a szemléletet sugallja. Sok mindent mondtam most a bevezetőben, amire majd újra és újra vissza fogunk térni, most csak a szöveget nézzük. Nézzük, hogy miről van itt szó. Benne van az evangélium magassága és mélysége, így lehetne talán összefoglalni. Költői címet adtam volna neki, akkor azt mondtam volna, hogy ez a magasság és mélységnek a szakasza. Úgy kezdi, hogy szeretteim. Ez nem egy megszokott megszólítás volt. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel vagyok körülbelül, akivel együtt dobog a szívem. Miért? Miért? Azért, mert ők is olyanok, hogy az egész életükben keresik az Isten akaratát, nem? Mi az, ami összeköt bennünket? Azt szoktuk mondani, hogy testvérek vagyunk. De miért vagyunk testvérek? A közös hitelvet vallók attól még nem kell testvérnek lenni. Ismerek nagyon sok olyan közös hitet valló embert, akik inkább egymás torkát harapdálják, mint hogy testvérek lennének. És nem szeretteim. Ez azt jelenti, hogy köztük van valami. Érzik azt, hogy Jézus ott van az életükben, és ezért az a helyzet, amiben élnek, az pontosan a küldetésük területe. És valahol a mai kereszténységből ez hiányzik. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, valahová szeretnénk menni, valahová diszidálni szeretnénk, valahová el szeretnénk menekülni, imádkozunk keserves könycshullatások közben nagyon sokszor, hogy legyen más az életem, de Jézus ott akar elhívni engem, ahol vagyok. És hogyha ezt valaki észreveszi, abban a pillanatban érzi azt, hogy ez a másik, akivel kapcsolatban vagyok, ez nincs véletlenül. Azon keresztül az Isten valamit adni akar, vagy annak valamit nekem adnom kell. Isten simogató tenyerévé, így szoktam mondani, kell lennem a másik életében. Azt mondja, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgál. Nem azt mondja, hogy azért ne sírjatok, mert most már rehabilitáltak engem. Hanem azt mondja, hogy testvéreim, most egy tapasztalatot kell veletek megosztanom. Tudjátok, hogy életveszedelemben voltam. És most rájöttem arra végre, hogy ez az evangélium terjedésért volt. Az Istennek ezzel valami célja volt. Ami olyan jó ízen tudjuk, ami életünkben a próbák után, vagy próbák alatt, vagy a próbák előtt, szidni a sátánt. Hogy a sátán az, mert így, meg úgy, meg amúgy, és nem veszük észre, hogy minden rosszban ott volt az Isten a mi életünkben, nem? Valamiért az Isten megengedte. Az hozzátartozik az evangélium ügyéhez. Azt mondja, szeretteim, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább evangélium terjedését szolgálta, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincset. Biztos nem azért, mert nyilvános előadás sorozatokat tartott Pál apostol, és meghívókat hordtak szét, hanem Pál szavai és cselekedete ebben a helyzetben. Ebből a felismerésből fakadóan, amit az előbb mondta. Azt mondta el, hogy Krisztusnak valami dolga van én velem. És ennek a Krisztusnak van mondani valója neked is. És azt mondja, így az egész testőrségben mindenki más előtt világossá lett ez a helyzet. Most mi az evangelizáció ezek szerint? Mi azt mondjuk, hogy 27 hitpontnak az elterjesztése, nem? Meggyőzni 27 hitpontról embereket. Ez az evangelizáció? Lehet, hogy nálunk ez, de Pálnál más. Észrevenni azt, hogy Krisztusnak van dolga, van köze a te életedhez. Hogy az te életed az nem a véletlenek sorozata. Nem egyszerűen, hát te egy jobb ember vagy, vagy egy nagyon rossz ember vagy, és ezt kell, meg azt kell csinálnod, hogy ne legyél ennyire rossz ember. Nem. Észrevenni, hogy Krisztus ott van jelen a te életedben. Ez az evangelizáció célja. Az evangelizáció szemnyitogatás, arra kinyitni a szemet, hogy Jézushoz közöd van, ha akarod, ha nem. Jézus az ott van az életedben. Ez az evangelizáció célja. És akkor azt mondja tovább, Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igét. Kiderült, hogy ez a magatartási mód az igazi prédikáció, nem? Az egész kereszténységen belül mindig arról volt szó, hogy amikor megjelenik egy ilyen álmártír szemlélet, hogy az én szenvedésemre kerül Jézus szenvedéséről a hangsúly, abban a pillanatban valami elromlik, valami tönkre megy, a krisztusi bizonyságtétel. Én nagyon sok olyan hívő gyülekezetet ismerek, ahol csodálatos emberek vannak, csak ez nem derül ki, miért? Mert minden energiájukat leköti az, hogy egymást, és főként önmagukat sajnálják, nem? Óriási sóhajtozások közben. Ugye most gondoljuk csak végig az egész kereszténység állapotát, mert most szoktuk siránkozni az elmúlt 40 év átélt megpróbáltatásai miatt. Én még emlékszem, amikor gyerek voltam, volt olyan hang, és ezt a hangot én is igaznak tartottam, hogy Isten ítél. Isten valamiért ezt megengedte. Valamilyen egyházi magatartási módot, amit mi követtünk, azt meg akarja az Úr ezzel ítélni. Nem véletlenül van rajtunk ez a próba. Ezt hova tovább már nem szabad kimondani. Elmúlt a próba. Most nem a hálaadás jön, hogy az Úr megkegyelmezett nekünk, hanem jön a restauráció. Hogy lehetne visszaállítani azt, ami az ítélet előtt volt? Miért van ez a szemléleti mód? Mert nem hisszük el, hogy Isten az elmúlt 40 év, illetve abban a 40 esztendőben, most már nem így kell mondani, az elmúlt 40 évben, 1949 és 89 között nem hiszük el, hogy Isten nem ment szabadságra, hanem épp úgy az egyház ura volt, mint ma. Nem hiszük el. Mondjuk, hogy ugyan meg, azok, ez, ú, a. Nem az a lényeg, hogy az ember mit csinált, hanem Isten mit csinált emberi eszközein keresztül. Ha ezek nem lettek volna, te nem ülnél itt. Ezt kellene látni. És a kereszténység ezért a sóhajtozó, örök elégedetlenkedő közösségévé lett, nem? Mert nem úgy lát, ahogyan Pál látott. Pál nem oldalakat ír alul, de hát gondoljátok, hogy milyen sötét és mocskos volt a börtön. Meg hogy tört a bilincs. Meg hogy én a Pál, aki a damaszkuszi úton találkoztam Jézussal, én mit szenvedtem, csodálkozzatok rajtam, és rehabilitáljatok. Pál nem rohangált rehabilitációért. Miért nem? Elismerte ezzel, hogy igazságos volt az a szenvedés, amit de hogy ismerte. Csak felismerte azt, hogy az is része az evangéliumnak. Ott is úgy volt jelen, hogy Isten küldte oda. Isten engedte meg, mert Istennek dolga volt ott, amit el kellett végezni. Ha mi életünkben nem látjuk az Istent, hanem számüzzük az Istent a mennybe, akkor nem vagyunk keresztények, mert nem hiszük el azt, ami Jézus Krisztusnak a legfontosabb búcsúszava volt. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten jelen volt akkor is. Ítélt az Isten, és kegyelmezett az Isten. És Isten ügye, az túlélte ezeket a veszedelmeket, sőt, sokkal aktívabban, mint ma. Éppen ma beszélgettünk egy beszélgetésen, hogy mit tudom én, az 1960-as években ebben a gyülekezetben sokkal erősebb, jobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb ifjúsági munka volt, mint ma. Ez így van. Emlékeztek, volt itt egy találkozó, a régeket meghívtuk, alig bírtunk hazamenni, mert élményt élmény hátán mondtunk el, mert sokkal jobban dolgoztunk akkor, mint ma. Jobban éreztük, hogy a Krisztus evangéliuma az mennyire fontos. Még akkor is, hogyha ellenszélbe futottunk át, akkor is tudtuk, hogy az iskolában tudják rólunk, hogy mi hívő gyerekek vagyunk. Akkor is, hogyha vállaltuk azt, hogy, milyen nehezen jutunk tovább előre, hogy főiskolára, egyetemre milyen nehéz menni, hát ezt nem tagadtuk mi le. Mi vállaltuk mindig ezt, de mindig tudtuk azt, hogy Isten erősebb. És majd ezt nem hisszük el. És ez azért van, mert nem ez a lelkület él bennünk. Lehullottak a bilincsek, kijöttünk a fogságból, és azt gondoltuk, hogy mi voltunk a hősök, és nem pedig Krisztus volt hatalmas. Krisztusról az emberek terelődik a figyelem. Az emberi teljesítményre, az emberi gyarlóságra, meg az emberi érdemekre. És mindenki most gyorsan azon van, hogy minél több elhullatott babérlevelet gyűjtsön be magának, és abból egy mesterséges koszorút fonjon. Nem csak az egyházban van így, vagy az egyházakban van így, mert minden egyházban így van, hanem ez nagyon sokszor az egyéni életben is van. És erről nyíltan kell beszélni, mert én úgy gondolom, hogy ez nem politikai kérdés, meg nem társadalmi kérdés csupán, ez a gondolkodási módunknak a betegsége. Állandó ilyen siránkozók lettünk, hogy bezzeg régen. És elfelejtjük azt, hogy a történelemből nem a múlt az érdekes, hanem a múlt az az alap, ami nálunk. Tehát a történelem jelene az érdekes, amit meghatároz a múlt. És most dől el, hogy merre megyünk a jövő felé, de nem a síránkozások döntenek el semmit. Pedig nagyon sokszor a síránkozások népe leszünk. És mindez, ami hitbeli gyengeségünknek az oka. Mindez a kereszténységnek az értékvesztése tulajdonképpen. És ezt az emberek is érzik, mi csodálkozunk azon, hogy igen, mert olyan bűnös a világ, hogy már nem akarják az evangéliumot. De mi nem akarják? Mi miattunk nem akarják? Egyszerű statisztikai tény. Tessék megnézni, a rendszerváltásnál az a társadalmi intézmény, amiben legjobban bíztak az emberek, ezek az egyházak voltak. Ma az egyházakat jóval leelőzi például olyan vert helyzetben lévő társadalmi szervezet, mint a szakszervezetek. Ma az emberek nem bíznak az egyházakba. Minden statisztikai, minden szociológiai felmérés ezt mutatja. Miért nem? Mert sebeket nyalogató egyházakba, közösségekben nem akarnak bízni. Egész egyszerűen szükségünk van egy szemléletváltásra. És nem csak csupán a szervezeteknek van szüksége. Én nem hiszek abban, hogy a szervezetnek van külön szemlélete. Neked meg nekem van, és mi alkotjuk a szervezetet, nem? Szükségünk volna így páli módon látni, hogy az evangélium ügye az itt van a mi mindennapi életünkben, itt volt tegnap is, és ami velünk történt, az nem egyszerűen azért volt, mert voltak gonosz kommunisták, hanem azért volt, mert ezt Isten valamiért megengedte, valamit meg kellett volna tanulni. De vajon a vizsgán most átmegyünk? Vagy pedig az Istennek el kell hozni majd a pótvizsgát, ami sokkal jobban fájni fog. Vagy hálásak vagyunk, hogy ez elmúlt? Élünk az új lehetőséggel? Ha megírják az 1990-től 2000, mit tudom én hányig az egyház történetet, ennek a kis fejezetnek az lesz a címe, hogy az elmulasztott lehetőségek korszaka. Az elmulasztott lehetőségek korszaka. Miért? Erre mi nagyon könnyű választ tudunk adni, hogy azért, mert azok. Így kezdődik a válasz. Azok. És te hol voltál? És én hol voltam? Nem? Mi hol voltunk? Laodiceának az Isten mit ajánl fel? Három dolgot. Először szemgyógyító írt, nem? Mert a látásmódunkkal van a baj. Nem a páli látásmóddal látunk, nem? Nem az evangélium ügyét nézzük, dehogy is, nem. A hatalmi pozícióinkat nézzük. Mit ajánl fel még? Tűzben megpróbált aranyat. Ugye tudjuk, a tűzben megpróbált arany, ez a tapasztalataink. Nézzük meg, hogy az elmúlt évek tapasztalatairól milyen keveset beszélünk. Az elmúlt azt ilyen fekete kulimásznak vesszük, amivel mindent lekenünk, az a sötét korszak. Sötét korszak. Hol van a tűzben megpróbált aranya, tapasztalatok aranya? És a fehér ruha, az hol van? Na itt van a bajunk. Ezért hallatlanul izgalmas és aktuális könyv a Filippi levél. Börtönből szabadul egy apostol, és kiderül, hogy ez az apostol azért tud örülni, mert rádöbbent arra, hogy Isten az nem a mennyben van csupán, hanem igaz, amit Jézus mondott, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, igaz az, hogy minden cselekedetemben ott van Isten. És ezért van az, hogy azt mondja itt tovább, hogy némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezért tud realista lenni. Nem azt mondja, hogy ha én ott lettem volna, akkor valahogy így fogalmaztam volna. Tudjátok, testvéreim, igen, nekem nagyon súlyos árat kellett fizetni, mert ti ilyenek vagytok. Most is hallom a börtönben, és ti ezt még jobban törként döfte át a szívemet, hogy hallom, hogy XY atyafi el tudta volna sorolni a nevét. XY atyafi irigységből és versengésből hirdeti a Krisztust. Nem? Borzalmas testvérei. Mert nagyon könnyű botránkozni. És nézzük meg, az egyházi életnek a másik jellemzője, ez megint egy ilyen általános keresztény betegség. Ha nem dolgozunk, nem visszük Krisztus evangéliumát az embereknek, nem vagyunk Krisztus levele, amit elküld az Isten az emberekhez, akkor mit csinálunk? Két dolgot szoktunk csinálni. Irigykedünk és versengünk. Nem? Irigykedünk és versengünk. Mi az irigység? Az irigy ember egy nagyon érdekes helyzetben lévő ember. Az tudja, hogy nincs rendben az élete. Csak az irigy ember az mindig a sikertelenségének az okát a másikba látja, nem? Vezzek, hogyha ő. És ki az a versengő ember, aki a saját értékeit akarja tupírozni, hogy így mondjam, nem? Csodálkozzatok rajtam, hogy én milyen nagyszerű dolgokat értem el. És Krisztus követői között ezek ott vannak. Nem azt mondja Pál, hogy addig ki sem megyek közétek, amíg ezt ki nem pucoljátok, szó sincs róla. Tudomásul veszi, hogy van ilyen. Ez az Isten ügye, nem én vagyok a gazda. Isten a gazda, nem? Isten engem elvitt a börtönbe, ott a börtönbe volt dolgom, örülök neki, hogy el tudta velem Isten végeztetni azt a munkát, hogy a prétóriumba, tehát a császár házába is Krisztus evangéliuma hirdettetett, és ez nagyon sokat felbátorított a gyülekezetben. Persze vannak olyanok is, akik ebből karriert akarnak csinálni, akik nem szívből, csak színből hirdetik az evangéliumot, de nem baj. Akár szívből, akár színből, ennek hirdetetni kell.

Nekünk nem szörnyűködni kell, és nem ezt kell mondani, testvéreim, én csak a misszióba akkor fogok menni, ha egyszer rend lesz már, innen minden ide nem való embert el tudunk zavarni, mint Azázel bakját a pusztába. Ráhelyezzük persze a nép minden bűnét, az enyémet is. Nem. Pál nem azt mondja, van ilyen is, olyan is. Isten tudja, ő a gazda. Ez ő majd megrosztálja, nem? Mikor lesz nekünk ilyen evangéliumi realizmusunk? Mert ez a könyv mondani valója. Amiért izgalmas a Filippi levél, az pontosan ez. Hogy az Isten evangéliuma, az hirdettetik, és nyilvánvalóvá lesz a mi életünkben. Vagy megtaláljuk benne az örömet, és az öröm ez az, hogy mi is belesimulunk Istennek ebbe a tervébe, vagy pedig hát színből is lehet mondani, csak akkor csodálkozunk, hogy neki megyünk a falnak, és értelmetlen lesz az életünk. A színből és szívből prédikáló között nem az a különbség, hogy az egyik helyesen tanít, meg a másik nem helyesen tanít. Nem. Nem is az a különbség, hogy az egyik jó módszerrel tanít, legújabbal, a másik meg régi módszerrel tanít. Nem ez a különbség. A színből és szívből prédikáló között valahol belül van a különbség. Az egyik úgy prédikálja az evangéliumot, hogy ez nekem a megoldás, és azt mondom az embereknek, gyere velem, csináld velem. Másik meg úgy prédikál, hogy ez sajnos teher, amit az üdvösségemért le kell fizetni. És ez a színből prédikáló, nem? Nem lett egyé az evangéliummal. És ez az ember az, aki privatizálni szeretné ezt. Ezek azok, akik számításból, nem tiszta lélekkel hirdették a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságban. És ez egy nagyon árulkodó félmondat, nem? Mint hogyha Pálé lenne az evangélium, nem? Mint hogyha mondjuk a lelkészér, a papér, az egyház szervezetért csinálnánk ezt. Itt van az, amikor nem látunk a horizonton feljebb, horizontól nem nézünk felfelé. Ez a könyv, kereszténység a mérlegen. Nem hőskköltemény egy régi üldözésről, amit Pál átélt, hanem egy szemléletváltás előkészítése. Azt akarja Isten, hogy mi másképpen lássuk az életünket. Nem arról van szó, amit nagyon sokszor próbálunk, hogy először majd, hogyha teljes erőbedobással másképpen csinálunk, akkor meg fog változni minden. Nem erről beszél. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Ez olyan lenne, mint hogyha a Mühlhausen báróba, ugye emlékezünk a gyerekkori mesére, hogy a hajánál fogva a Mühlhausen kiemelte magát a mocsárból lovastól. Mi tőlünk nem telik több. Mi nekünk azt kell felfedezni, hogy ha én keresztény vagyok. Ha én keresztény vagyok. Nem csak hetedik napot ünneplő adventista, baptista, metodista, római katolikus, evangélikus, stb., hanem keresztény vagyok. Akkor én Krisztus követője vagyok. Ez azt jelenti, hogy kinyílik a szemem, hogy nekem az életemből egy hiányzik. Ez nem a bűn, nem a hiba, hanem a véletlen. Én kerülhetek börtönbe, de nekem meg kell látnom, hogy ott is dolga van az Istennek velem. Valamit belül kell tanulni, valamit kívül kell elvégezni. Észrevesszük-e azt, hogy ott, ahol vagyunk, abban, ami ahol vagyunk, abban az életkörülményben Istennek dolga van velük. Ezen a szemléleti módon fordul meg minden. Nem azon, hogy mit csinálunk magunkkal, nem azon, hogy milyen új szabályzatokat hozunk, nem azon, hogy milyen új missziói módszereket fogunk alkalmazni,

Nem azon, hogy mennyi pénzünk lesz, és milyen hatásos evangelizációs programokat építünk fel, hanem azon, hogy észreveszünk-e, hogy küldetésünk és hivatásunk van egyszerre. Az Úr elhívott és elküldött. Az Úr ott hívott el téged, ahol vagy, és oda küld el téged, ahol vagy. De viszed-e őt? Észreveszed-e azt, hogy nem véletlenek sora az egész? Mert ha ezt nem veszed észre, csak kívülről próbálod csinálni, akkor szintből. Ha szívből, akkor ez azt jelenti, hogy te tudod, hogy te és Krisztus úgy tartozol össze, hogy te vagy a szolga, és ő a te urad. Nem te csinálsz valamit Krisztusért, nem te bírsz a lélekkel, ahogy szokták ezt mondani, hanem a léleknek átadtad magad. És nem leszel más, mint ahol elhívott az Úr. Egy diák az iskolába, ha fiatal vagy, egy háziasszony, egy nyugdíjas, egy szomszéd, egy utas a villamoson, de Krisztus követségében. És ez az öröm titka. Ekkor éljük meg azt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, ezt a rövid szakaszt sose felejtsük el. Mert ez a szakasz az iránytűje a Filippi levélnek. Ezért íródott ez a levél. Áldja meg a jó Isten ezeket az igéket a mi szívünkben. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt, hogy a te igéd újra és újra megszólal, újra és újra az ige testé lesz, és bennünk is testé akar lenni, újra és újra taníts bennünket arra, hogy hogyan kell hűségesen téged követni, és hogy a mi életünkben van egy titok. És ez a titok az, hogy a te evangéliumod az nem egy külső hatalom, nem egy tan, nem egy elvont igazság, hanem az evangélium lényege Krisztus a mi életünkben. Add, hogy mi mindig téged lássunk, észrevegyünk mindennapjainkban, a próbákban épp úgy, mint az örömben. Minden közösségben téged lássunk. Istenünk, kérünk téged, áld meg a mi életünkben a te igédet. Támasz vágyat, hogy az igének ne feledékeny hallgatói, hanem megtartói legyünk. És adj tapasztalatokat. Adj bátorságot, hogy kipróbáljuk ezt az igét a mi mindennapjainkban. Hogy nem mi, hanem bennünk a Krisztus éljen. Jézusért bizakodunk ebben. És kérjük a te kegyelmedet, áldásodat fiadért, Jézusért. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne. Amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvások. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből a 4. és 5. vers. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jápóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem agatályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonság érzetét, ezt az emberi biztonság érzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egy talentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat, ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszi. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk. Az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn. Annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljába. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel, és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetést elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot, Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán az, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül, pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Proféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem. Nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk? És sorsot vetettek. Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A 10 szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten reánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk. És vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk. Itt dől el, hogy veszedelmet, vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íget, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a reánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni, ők szólítják meg elsőnek a prófétát.

0: amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik:
1: fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket a bűnnek következményével együtt?

volt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent. És ő válaszolt, hogy elfogadott. Sosem vádolt, csak

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda tört. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az utat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van, és ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva két rét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébreszd fel bennünket is. Ébreszd fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és önök a Lépésről Lépésre című műsorunkat hallgatják. Köszöntöm szeretettel állandó vendégemet, beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári adventista gyülekezetnek lelki pásztorát.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves hallgatót.
1: A Máté evangélium a 23. fejezetében egy megdöbbentő kijelentésével találkozunk az Úr Jézusnak. Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok, olvassuk a 38. versben. Krisztus ezeket a szavakat a papokhoz és a főemberekhez intézte, és minden bizonnyal rettegéssel töltötték el azoknak szívét. Csak hogy ők közömbösséget színleltek, viszont gondolataikban egyre ott motoszkált a kérdés, mit jelentenek-e szavak. Úgy tűnt, láthatatlan veszély fenyegeti őket. Lehetséges-e, hogy a magasztos templom, a nemzet dicsősége hamarosan romokban hever? Erről beszélt volna Jézus. A baj előérzetében osztoztak a tanítványok is, és türelmetlenül vártak egy határozottabb kijelentést Jézustól. A templomból kifelé jövet, felhívták figyelmét az épület szilárdságára és szépségére. A templom kövei a legtisztább és tökéletesen fehér márványból voltak, és némelyikük hihetetlen nagy méretű volt. A fal egy része ellenállt még Nabukodonozor ostromának is. Falazatát olyan tökéletesen készítették el, mintha egyetlen szilárd kőből állna, amelyet egészben fejtettek ki a kőbányából. A tanítványok nem tudták felfogni, hogy miként lehetne ezeket a hatalmas falakat ledönteni. Jézus egy olyan napról beszél, a Máté evangélium a 24. vers, a Máté evangélium a 24. fejezet második versében, amikor nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mire utalt Jézus akkor, amikor ezekről a kövekről, a templom köveiről, vagy a templom lerombolásáról beszélt, a szó szerinti falakról beszélt, vagy beszél egy lelki falról, egy lelki rendszerről, egy vallási rendszerről, a közeledő áldozatáról, ami véget vet ennek a templomi áldozati rendszernek? Mit értünk abból, amit Jézus mond, abból a beszélgetésből, ami Jézus és a tanítványok között van?
2: Isten igéjének sok esetben több értelme van, vagy több alkalmazhatósága. Így ennek a jézusi rejtelmes kinyilatkoztatásnak is. Tulajdonképpen, amikor Jézus arról beszél, hogy kő kövön nem marad, szó szerint is értelmezte, hiszen értette is kell értelmeznünk, hiszen a Krisztus után 70-ben bekövetkező Jeruzsálem ostromában bekövetkezett ez, hogy tulajdonképpen az egy fal a sírató falon kívül minden más leromboltatott Jeruzsálem kőfalából, maga a város is fel lett dúlva. Sőt, maga a templom, ugye, ami adta ennek a városnak az értelmét, elveszítette szépségét, leromboltatott. Krisztus után 70-ben megjelentek a római hadak, amit említettem, és Titus császár hadai felégették ezt a templomot. A lelkértelembe vett funkcióveszítés a templomnak bekövetkezett már jóval korábban. Ugyanis, mikor Jézus Krisztus megáldoztatik, és elkiáltja a János evangélium a 20. fejezetében azt, hogy elvégeztetett, akkor a templomnak a belső függönye, amely elválasztotta a szentét, a szentek szentétől ketté hasadt, és ezzel kifejeződött az, hogy a templom elveszítette már az ő funkcióját. Amikor megáldoztatott Jézus, az Istennek báránya, attól kezdve az előképeknek, a földi templomi szolgálatoknak és áldozatoknak nem volt már többé jelentősége, és értelmesen. Tehát egyrészt igen, szószoros értelemben a falak leromboltattak Krisztus után 70-ben, másrészt jóval hamarabb, Krisztus után 31-ben Jézus halálakor a templom elveszítette az ő funkcióját, úgymond idézőjelben mondom, leromboltatott. És harmadik értelemben ezek a szavak, amikor Jézus beszél a Jeruzsálem pusztulásáról, olyan elemeket tartalmaznak, amelyek nem teljesedtek akkor, hanem a világ végekor, Jézus Krisztus második eljövetelekor fognak teljesedni, amikor úgy, ahogy a Jeruzsálem templom, a Jeruzsálem város elpusztult, ez a világ is pusztulni fog, amely hasonlóan elutasítja Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók tették. Nyilván, hogy kivétel akkor is volt, Jézus tanítványai őt befogadták, és ma is vannak Jézusnak tanítványai, akik örömmel hallgatják Istenek ígéjét, és fogadják be Jézus Krisztust.
1: Amikor Jézus ezt a megdöbbentő kijelentést tette, hogy nem marad itt kőkövön, akkor többen is hallgatták, hallották őt. Viszont amikor a tanítványokkal együtt volt az olajfák hegyén, Péter, János, Jakab és András oda mentek hozzá, és a következőt kérdezték tőle, a Máté evangélium a 24. fejezet 3. versében olvassuk: mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Három eseményről kérdeznek a tanítványok, a templom lerombolásáról, Jézus eljöveteléről és a világ végéről. Jézus nem javítja ki a tanítványok kérdését, nem mondja azt, hogy igazából a templom lerombolása az nem esik egybe a világ végével és az ő eljövetelével. Nem választja el. Így összevegyítette ezt a két eseményt, a két esemény leírását. Vajon miért tette ezt Jézus?
2: Ugye azt is kérdezhetjük, hogy mi most 2000 év után, hogy miért kérdezték ezt így a tanítványok? Miért élt az ő elméjükben az, hogy a templom vége az egyben a világ végét is jelenti, és Jézus Krisztus visszajövetelét. A Jézus ezt nem mondta nekik, nem ez volt az üzenete számukra, viszont az ő elméjükben úgy élt ez a világkép, hogy ha a templom leromboltatik, az biztos a világ végét jelenti. Tehát, mint hűséges zsidók nem tudták elképzelni azt, hogy létezhet egy olyan világ, amelyben az ő templomuk nem létezik már, amelyben teljes más funkciók lépnek fel, az ő templomukhoz viszonyítva sokkal magasztosabb funkciók, és Jézus látta ezt, hogy az ő elméjükben a templom vége a világ végét jelenti, mert nem tudják másképpen elképzelni ezt, és a rájuk való tekintettel tapintatta, hogy Jézus nem választja ki külön ezeket az eseményeket, amikor róluk beszél. Hagyja, hogy a tanítványok éljenek egyelőre a saját elképzelésükkel. Tudja azt is, hogy eljön majd az az idő, amikor úgyis tisztázódni fognak ezek a dolgok. És úgy mondja el nekik, hogy ne okozzon nagyobb fájdalmat ezáltal ő nekik, akik annyira ragaszkodnak és gyönyörködnek ehhez a templomhoz, illetve ebben az épületben. Tehát ez az oka, nem akarja Jézus a tanítványokat most elcsüggeszteni ezzel a kijelentéssel, hogy elmondja nekik azt, hogy Jeruzsálem pusztulása az most következik be, de a világ végére még várni kell. Másrészt az Isten igéje úgy van megírva, hogy azok számára válik nyilvánvalóvá érthetővé, akik teljes szívből keresik, kutatják azt. Tehát nem ez az egyetlen hely az ígében, amely első tekintetre bonyolult, vagy nehezen érthető, hanem maga az Isten ígéje ilyen, hogy azt keresni, kutatni kell ahhoz, hogy annak értelmét megérthessük, magunkévá tehessük.
1: Hadd vizsgáljuk meg, nézzük át, beszélgessünk Jézus válaszáról. A Máté evangélium a 24. fejezete jól ismert arról, hogy végidőkről szóló, és Jeruzsálem pusztulásáról szóló előjeleket tartalmaz. Mi volt az első dolog, amiről Jézus beszélt, akkor, amikor megpróbált megválaszolni erre a kérdésre, hogy mikor, miről figyelmeztette a tanítványokat, és egyben a mai bibliaolvasókat is.
2: A Máté evangélium a 24. fejezet, a 4. verse, a Jézus válaszának a kezdése, így hangzik, és Jézus felelt, és mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És ezzel a gondolattal találkozunk majd a Jézus viszonylag hosszú beszédében, beszédének a végén is, például amikor a 23. versben arról beszél, hogy ha valaki ezt mondja nektek, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akik jeleket és csodákat tesznek. Meg arról is beszél közben a leírás alatt, hogy lesznek bizonyos jelek, de ezek nem itt a vég. Ezek még nem a végnek a jelei. Tehát a bevezető gondolat, az egész beszédet átszövő, illetve a záró gondolat ugyanaz, és figyelmezteti a tanítványokat arról, hogy vigyázzanak, hogy nehogy valaki becsapja őket. Vigyázzanak, hogy el ne hitessenek. Vigyázzanak, hogy nehogy félreértsék a dolgokat. És hogyha Jézus tanítványainak, akik ott voltak körülött, akiket ő kiválasztotta, a legjobbakat, maga körül tartotta őket, ekkora hajlamuk volt, ekkora lehetőségük volt arra, hogy megtévesztessenek. És Jézus ezt a gondolatot hangsúlyozza a leginkább, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. Akkor nem a mostani világunkban legalább annyira figyelnünk kell arra, hogy be ne csapjanak minket, meg ne csaljanak minket az Isten dolgaival való foglalatosságunkban. Tehát nyilván az élet dolgaival kapcsolatos teendőkben is, vagy az élet dolgaival kapcsolatos információkban is figyelmesek kell lennünk, hogy nehogy becsapjanak minket. De különösképpen az Isten dolgaival kapcsolatosan, és Jézus ezért figyelmeztette őket, és ezért helyezett akkora hangsúlyt erre a gondolatra ebben a fontos beszédben, tehát azzal kezdte Jézus, és az járja át az egész beszédet, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. És tulajdonképpen nekünk is ma Jézus azt mondja, hogy amikor olvassuk a végidők eseményeit, az Istennel kapcsolatos dolgokat, erre vigyázunk leginkább, hogy meg ne csalassunk, nehogy mást higgyünk, mint amit Jézus mondott, más képzeljünk, gondoljunk, vagy más fogadjunk el, mint amit az ő beszédében, az írásában hagyott.
1: Hogy lehetne felismerni a csalást? Hogyan vigyázhat valaki, aki felméri annak fontosságát és felelősségét, hogy valóban oda kell figyelni, vigyázni kell. De megtörténhet, hogy ebben a vigyázásban valaki a Biblia valós igazságait is elutasítja, abból a félelméből fakadóan, hogy ő vigyáz, hogy nehogy valami mást higgyen, eltérőet attól, amit korábban is hitt. Hogyan lehet megkülönböztetni a valóságos igazságot, a szintiszta bibliai igazságot egy csalástól, ami félrevezetne bennünket ezekben a fontos időkben?
2: Hát ez nagyon nagy kérdés, és nagyon sok rétegű. De hadd induljunk ki abból, hogy Ézsaiás és Ezékiel proféta könyvében találjuk a képet, hogy Sátán a mennyben az ámítást, a csalást indította el, ugye Ézsaiás könyve 14. fejezet, Ezékiel könyve 28. fejezetében találjuk ezeket a leírásokat, és a Jelenések könyvének 12. fejezetében azt látjuk szintén ehhez a képhez kapcsolva, hogy a menny angyalainak egy harmad részét Sátán az ő ámításaival maga után vonta. Tehát gondoljunk bele, hogyha a mennyei szent, tiszta, értelmes lényeket Sátán be tudta csapni, akkor mennyivel inkább a mai ember hajlamos erre? Vagy ha Ádámot meg Évát a maga tisztaságában, erejében, tökéletességében a kígyó el tudta ámítani, akkor mennyivel inkább bennünket? Tehát az első és legfontosabb alapállás az embernek az kell legyen, hogy számoljon azzal a gondolattal, hogy ő félrevezethető, becsapható, ámítható, tehát mindannyian sebezhetőek vagyunk ezen a területen. Mindannyian becsaphatóak vagyunk, és az ember önmagában csupán erre képes, hogy olyan utakon járjon, olyan utakot kövessen, amelyek nem az igazságnak, nem a valóságnak az útjai. Jézus Krisztus, amikor megjelente világba, azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő maga az igazság, ő maga az igazságban jár, látta a világosságot, látta az igazságot, azt követte, ő soha nem tért el arról. Tehát Jézus az egyetlen, aki az igazság útján megmaradt. És akkor azt mondja számunkra, és itt jön a döntő, itt volna a lényege a kérdése, tehát hogy hogyan járhatunk úgy, hogy ne ámítassunk, ne csalattassunk meg. Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, tehát aki őt követi, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Ezzel egy útat mutat arra, hogy hogyan lehet megállni, és azt mondja, hogy aki őt követi, aki vele van, aki vele jár, aki az életét vele tölti, az nem jár sötétségben. Mondhatjuk azt bátran, hogy csak az nem jár sötétségben. Tehát mindenki el van tévedve. Azok is, akik megtévesztenek, azok is, akik megtévesztetnek, mert mindenek fölött a hazugság atya irányítja a dolgokat. És Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. Ezen kívül más mindenki sötétségben jár. Tehát a válaszunk egyértelműen az, hogy a világosság kérdése, az igazság kérdése, az nem annyira egy elméleti, nem egy empirikus kérdés, hanem egy kapcsolati kérdés, hogy járok-e Jézus Krisztussal, az életem mindennapjait vele töltöm-e, keresem őt, magam előtt látom az Urat, ahogy Dávid mondta, hogy szüntelen magam előtt látom az Urat, vagy ahogy Énok állandóan az Istennel járt, vagy nem. Aki Krisztussal jár, az el nem téved. Aki pedig nem jár ő vele, az el fog tévedni. Most ez a Jézussal való járás, ez egyszerre jelenti azt, hogy az ő közelében van az ember, ugyanakkor azt, hogy a példáját is követi. És miért mondom ezt? Emlékezzünk egy kicsit a tanítványokra, ők fizikai értelemben Jézussal jártak, ott voltak az ő jelenlétében, mégis, amikor a Jézus haláláról van szó, vagy akár itt ugye a Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről, félreértik a dolgokat. És miért értik félre? Egyrészt azért, mert Jézussal jártak egy bizonyos értelemben, de nem nyitották meg teljesen a szívüket ő előtte. Másrészt nem alázkodtak meg előtte. Harmadik szempontból megvoltak a saját előítéleteik, amelyeket nem tudtak alávetni a Jézus tanításainak. És ma is nagyon sok vallásos ember van, aki úgymond Jézussal jár, de a saját elképzeléseit, előítéleteit nem tudja, nem bírja alávetni Jézus Krisztus tanításának. Mennyire szükségünk volna arra, hogy teljesen megüresítjük az elménket. Teljesen kiüresítsük az elképzeléseinket, és csak az Isten igéjét figyeljük, és azt vizsgáljuk, hogy lássuk, hogy mit mond a jövőről. És harmadik, nyilván, hogy más szempontokat is szem előtt kell tartanunk, amit Jézus elmond az elcsüggett emmausi tanítványoknak, amikor feltámadása napján találkozik velük, akik teljesen félreértelmezték az eseményeket, el sem tudták képzelni, hogy Jézus kellett szenvedjen, meghaljon és feltámadjon, és nagyon kemény szavakat vet Jézus a szemükre, és azt mondja, hogy ó, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amik az írásban előre megírattak. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy ó, bolondság, amit csináltok, és ó, restek vagytok, lusták vagytok. Tehát ez a bolondság, ez abban áll, hogy az ember elképzel valamit, és nem hallgatja az Istennek szavát, és a lustaság pedig abban áll, hogy nem kutatja tüzetesen az Istennek igéjét. Tehát, hogyha valaki nyitott szívvel Krisztusra figyel, Krisztus követi, ugyanakkor hűségesen, szorgalmasan tanulmányozza az ő igéjét, akkor az ember meg nem csalatik. És erre hív bennünket Krisztus, hogy kövessük őt, tartsunk vele, legyünk alázatosak, és gondolatainkról legyünk hajlamosak lemondani, hajlandóak lemondani, és kutassuk tüzetesen az ő igéjét. Na, ezekre az emberekre mondja az ige azt, hogy akik így járnak, azok el nem tévednek, mert övék lesz az életnek világossága.
1: Köszönöm szépen, valóban egy mérható téma ez, és valóban fontos, hogy megmaradjunk az igazság mellett, és ne tévedjünk. Hadd tartsuk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: visszatérve a mai témánkra és a Máté Evangélium a 24. fejezetére, a 6. versben háborúkról és háborúk híreiről van szó. Azt mondja Jézus, hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mit mond Jézus itt a háborúkról és a háborúk híreiről, és mit mondanak ezek a végről? Hogyan kell fogadnunk a háborús összetűzéseket, konfliktusokat? Modern világunkban, amikor háborús helyzetek vannak, akkor ezt hogyan kell látnunk a Biblia fényében? Hogyan kell viselkednünk? Mit mond Jézus itt? Milyen tanáccsal lát el bennünket, akik ezekben az időkben élünk? Beszél itt Jézus arról, hogy elrendelt dolgok ezek, eleve el voltak rendelve ezek a háborúk, meg kell lenniük, vagy itt arról van szó, hogy elkerülhetetlen ezeknek a jelenléte, ugyanúgy, mint a bűn jelenlétének következmények a háború, és meg kell történjen, tehát ez egy természetes dolog, hogy történik, vagy eleve Isten elrendelte ezeket? Mit tudnánk ezekről a háborúkról, meg a háborúk híreiről mondani?
1: A 21. századi embernek sokkoló a háború híre. Főleg a nyugati emberre, ha gondolunk. Eltelt mint egy 70 év a nyugati világban háború nélkül, és már majdnem biztosak voltunk, vagy vagyunk abban, én nem, de nyilván nagyon sok emberrel találkozok, akiket lesokkol egy háború híre, hogy az ember már eléggé bölcs, eléggé jó ahhoz, hogy ne következzenek be háborúk. Nemrég beszélgettem bizonyos vallásos vezetőkkel, és elmondták, hogy teljesen meg vannak döbbenve a háború valóságától. És én meg vagyok döbbenve amiatt, hogy ők megdöbbennek. Hát, hogyha az Istennek igét olvassuk, az igében világosan beszél Jézus arról, hogy az ő eljöveteléig háborúk lesznek. Tehát ne várjon az ember egy békeidőt, egy békekorszakot ezen a földön Jézus eljövetele előtt. Sőt, ellenkezőleg számolnunk kell a háborúkkal. És a maga valóságában mutatja be az embert, amely olyan, mint egy parázs a hamu alatt, de bármikor, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor ki tud törni az emberből, vagy akár mint egy szunnyadó vulkán az emberből ez a háborúskodás. Hát, hogyha a Szentírás lapjait az első oldalakra felnyitjuk, ott is azt találjuk, hogy egy gyűlölet volt egy emberben, ugye Kain gyűlölte a testvérét Ábelt, és ez a gyűlölet nagyon érdekes ugye a magyar nyelvben, tehát gyűl, és akkor öl. Tehát az ember magában, lényében nem sokat változott ilyen szempontból, és Jézus beszél arról, hogy igenis lesznek háborúk. Meg ne csaljon valaki titeket. Tehát az, aki azt mondja, hogy békeidő jön, az megcsal. Az, aki azt mondja, hogy háborúk lesznek, az az Isten igéje szerint beszél. És úgy látjuk, hogy az Isten igéjének igaza van. Hogy Isten előre elrendelte ezeket? Határozottan azt mondjuk, hogy nem. Isten az, aki a jó magot vetette ebbe a világba. A Máté Evangélium a 13. fejezetében felelhető példázat egyértelműen kifejezi azt, hogy az Isten akarat és a szándéka az, hogy jó magot vessen ebbe a világba. A világunk az olyan, mint egy szántóföld, Isten eljött és csupa jó magot vetett ebbe a világba, és éjjel, amikor az emberek aludtak, eljött egy ellenség, és a jó mag közé elvetett a rossz magot. Tehát Sátán az, aki ezt a rossz magot veti, ő az, aki ezt akarja, ő embergyilkos volt kezdetektől fogva. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Sátán az, aki a gyilkosságnak az apja már kezdetektől, tehát ez Sátán hozza. És úgy próbálja bemutatni, miután ő az emberek közül feszültséget szít, minthogy ezeket Isten hozná létre, minthogy ezeket Isten akarná. Ezt a Szentírás visszautasítja. Isten az életnek ura, Sátán pedig az, aki a gyilkosságot hozza az emberek közé. De Isten mindezt előre látja. És itt is az ő kegyelmének megnyilatkozását láthatjuk, tehát Ő előre figyelmezteti a gyermekeit. Ámos proféta könyvében találjuk ezt a nagyszerű gondolatot, amelyben azt mondja az ige, hogy semmit se cselekszik az én uram az Úr, ameddig meg nem jelenti azt az ő szolgáinak, a profétáknak. Tehát Isten előre megmondja, hogy felkészítsen, hogy előre tudjuk, lássuk, hogy mire számíthatunk. És akkor erre az ellenség sátán újból megjelenik, és ezt az Isten jóságot kihasználja, eltorzítja, felhasználja a saját érdekeiben, és azt mondja, hogy ugye lásd, hát Isten előre megmondta, hogy háborúk lesznek, akkor hát ő akarta. Nem. Tehát egy dolog, hogy valamit előre látunk, és nem akadályozhatunk meg, más dolog az, hogy valamit betervezünk. Hadd egy képpel szemléltessem. Képzeljük el azt, hogy mondjuk egy helikopterben ülünk, és látjuk azt, hogy az úttesten egy kocsi száguld előre az úton, és fentről látjuk azt, hogy a kanyar után egy óriási gödör van, vagy éppen szakadék. Mi nem akarjuk, hogy a kocsi beleszáguljon a szakadékba. Mi szeretnénk, hogy ne száguljon be. Esetleg jelet is küldünk fentről. De előre látjuk, hogyha ebben a tempóban halad, az végzetes lesz. Tehát nem azt jelenti, hogy a helikopteren ülők akarják azt, hogy baleset történjen. Viszont azt jelenti, hogy a fent ülők előre látják, hogy mi fog történni. És lássuk azt, hogy Isten sokkal magasabb helyen ül a világ mindenségben. Ő nem akarja, hogy ez bekövetkezzen, sőt, jeleket és üzeneteket küld nekünk, de előre látja, hogy mi fog történni. Tehát, kedves hallgatóim, az Isten előrelátását semmiképpen ne kavarjuk össze az eleve elrendeléssel. Isten a rosszat nem rendeli el előre. Sátán az, aki ezt előre elrendeli. Viszont Isten előre lát és figyelmeztet, és legyünk ezért is hálásak neki, hogy előre láthatjuk a dolgok eseményét, és készülhetünk erre. Ez az isteni szeretetnek a megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen, valóban értékes figyelmeztetések ezek is. A következőkben a 9.-10. versekre figyeljünk oda. Azt mondja itt Jézus, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Itt nagyon kemény üldözésről beszél itt Jézus. Az én kérdésem az volna, elkerülhető lett volna Jézus követői számára az üldözés? És gondolok itt a Jézus korára, gondolok az első századokra, de végig a történelem folyamán, ha elkerülhető lehetett volna, és mit mondhatunk a jövőről? Számíthatunk a jövőben is üldözésekre? Tehát egy modern világban elképzelhető, vagy pont annyira idegen számunkra ez a fogalom, mint a háború gondolata?
1: Igen, én azt mondom, hogy épp annyira elképzelhetetlen a mai ember számára, mint a háború gondolata. De éppen annyira valóságos, mint ahogy a háború is valóságos. Tehát nem tudtuk elképzelni előre gondolva rá, azt mondtuk, hogy hát ez lehetetlen, hogy bekövetkezzen. És itt van. És az, hogy még vallásos üldözések legyenek valaha a nyugati világban például, ezt sokszor nem tudjuk elképzelni. Azt mondjuk, hogy ó, hát ez a múlt zenéje. Viszont láthattuk az elmúlt évben, hogy az ember egy adott pillanatban mennyire gyűlölködni tud a másság miatt. Mennyire ki tudja rekeszteni, sőt gyűlölni tudja azt, aki másképpen gondolkozik. Ugye az elmúlt két évnek a járványhelyzete is ezt tanította meg nekünk. Azt is, hogy a szabadság mennyire sérülékeny, tehát a társadalmi szabadság egy adott pillanatban egyik napról a másikra milyen könnyen átírható. Ennek is már tanúi vagyunk. Tehát ha csak ezt látjuk, akkor azt mondjuk, hogy minden lehetséges, amire az ember úgy gondolta, hogy lehetetlen. De van ennél egy sokkal erőteljesebb törvényszerűség, amely végigvonul a Szentírás lapjain. Kezdve Ábeltől, ugye Ábel igaz volt, és igaz áldozatot vitt Istennek, és Kain emiatt gyűlölte őt. Isten gyermekeit az Ószövetség időkben azt láttuk, hogy végig gyűlölték, tehát Isten választott népét gyűlölettel vették körül a pogányok. Bár ott Isten védelmet hozott az ő életükben, és sokszor megvédte őket, de amikor maga Jézus Krisztus megjelenik, és tulajdonképpen egy új országot hoz létre, egy lelki országot, akkor Jézus Krisztust megölik. Tehát a gyűlölet olyan magas fokig jutott, hogy Sátán és az ő emberei készek voltak elpusztítani, és el is pusztították Jézus Krisztust. Bár harmadnapra feltámadt és él, és örökké élni fog. És azt látjuk, hogy a tanítványait is az első századokban, ugyanúgy, ahogy Jézust üldözték, üldözni kezdik. Elsőként Jakabot fejezik le. Aztán Péter is szenvedést él meg. István a diakónust Krisztusnál 34-ben megkövezik. Tehát az első századokban már beindult az az üldözés, amelyet 7 római császár kisebb-nagyobb megszakításokkal programszerűen is vezetett. Egész Krisztus után 313-315-ig a milánói ediktumig, illetve azt megelőzően a Nagy Konstantin császár keresztények felé hajlásáig végigkövethetjük a mártíromság korszakát. Na és akkor azt mondják egyes keresztények, hogy akkor itt véget értek az üldözések, igazából nem értek véget. Tehát véget ért az állam részéről, viszont az egyház felállítja az inkvizíciót, és 1260 éven keresztül azokat, akik másképpen hittek, másképpen vallották a hitüket, azokat keményen üldözték. Tehát az egyház az rengeteg üldözést vitt végbe. De hadd beszéljünk a reformáció korszakáról is, amikor semmivel sem volt türelmesebb a reformációnak egy bizonyos ága, hiszen Calvin megégeti Servet Mihályt, az unitarianizmusnak az atyát, ugye Servet Erdélyben is megfordult, nagy hatással volt az unitárius egyház kibontakozására, és amikor újból megjelenik Genfben, akkor megégetik őt. Tehát a vallásos üldözés az végig jelen volt. Voltak gondolkozók, olyan, mint John Locke vagy Descartes, az empirikus felvilágosult gondolkozók, akik próbálták Európában megszüntetni ezt az üldözést, de nem Európa volt az, amely megszüntette a vallásos üldözést, hiszen a francia forradalomban is ugye a Bibliát és a keresztényeket üldözik, hanem Amerika térségén történik az, hogy létrehoznak egy olyan államot, amelyben a vallás miatt senkit nem üldöznek. És ennek a hatása jön vissza Európába, és ennek a hatásaként éljük meg azt az elmúlt 200 évben, hogy többé-kevésbé kevesebb volt a vallásos üldözés. Mondjuk azért gondoljunk, hogy a kommunista évtizedekben is volt keresztény üldözés, de ugye a nyugati térséget nem érintette. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen az egész történelem arról szól, hogy Krisztus gyermekeit üldözik. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy azok, akik kegyesen fognak élni, üldöztetve lesznek. Tehát ha felteszi az ember ma a kérdést, hogy ma miért nincsenek üldözések a vallás világában, vagy a nyugati világban, akkor erre egyetlen egy értelmes választ tudunk adni a Biblia fényében. Ha felébredne az a kereszténység, amely Jézus Krisztus korában jellemző volt, akkor ezzel együtt felébredne az az üldözés is. Illetve amikor ez fel fog ébredni, hiszük, hogy nem sokára, akkor az üldözést is ez maga után fogja majd az üldözést is maga után fogja majd vonni.
0: Tovább olvasom az ígét a 11. verstől, ahol ezt írja: és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Nagyon változatos Jézusnak a felsorolása. Beszél rossz dolgokról, vagy beszél jó dologról is, beszél rossz hírekről, hamisságról, hamis profétákról, hitetésről, gyűlöletről, gonoszságról, a szeretet meghidegüléséről, de ugyanakkor beszél álhatatosságról, üdvösségről, evangéliumról. Mit lehetne ezekhez a Biblia versekhez hozzáfűzni?
1: úgy összegezném, hogy Jézus beszél olyan jelekről, amelyek az ő eljövetelének a bizonyosságát vetítik elő, és beszél olyan jelekről, amelyek már a közvetlenségét mutatják. Ugyanis amikor azt mondja, hogy hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről, lesznek járványok, lesznek földindulások, tehát földrengések, lesznek üldözések, ezekről azt mondja, hogy ezek még nem a vég. Ezek még nem a vég. Ezek csak olyanok, mint a csak, illetve hát nagyon fontosak, de olyanok, mint egy-egy jelzőtábla az út szélén, amely mutatja, hogy igen, ebbe az irányba tartunk. Egy háború, egy jelzőtábla arra, hogy Jézus vissza fog jönni. De még nem a vég. Viszont, amikor arról beszél, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, akkor azt mondja, hogy akkor jön el a vég. Tehát mikor jön el Jézus Krisztus? Akkor jön el Jézus Krisztus, amikor az ő evangéliuma ebben a világban mindenhol hirdettetni fog. Amikor minden egyes ember, értelmes lény találkozni fog ezzel a gondolattal, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, ő a szeretet, ő valamit behozott ebbe a világba, ő maga közel van az emberhez, és amikor minden egyes ember ezzel szembe állást foglal, vagy emellett állást foglal, ugye ezzel szembe, vagy emellett állást foglal, akkor jön el a vég. Megragadandó az a gondolat, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik. Sokféle evangéliumon van ezen a világon. Pál apostol a Galatákhoz írott levélben azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól az evangéliumtól, amit hirdettem nektek, más evangéliumra tértetek, holott nincs más. De van egy igaz evangélium, harca tiszta evangéliumért, és vannak hamis evangéliumok. És Jézus itt meghatározza azt, hogy mi az igaz evangélium. És azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, sokan gyűlölik egymást, sok hamis proféta támad, a szeretet sokakban kihűl, a szeretet elfogy, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Miben marad állhatatos? A hitben, a tűrésben, a szeretetben. Tehát pontosan ez itt a kulcs, hogy aki az üldözések ellen, aki a gonoszság ellen, aki a világ megromlott állapotai, nehézségek ellen megmarad a szeretetben, az üdvözül. És erre hív bennünket Isten. Tehát Jézus Krisztus szerette az övéit, mind végig szerette őket. A kereszten is szerette őket. Gondoskodott az édesanyjáról, gondoskodott Jánosról, gondoskodott az ellenségeiről, imádkozott érettük. Tehát aki mindvégig állhatatos marad a szeretetben, az üdvözül. A jó hír az, hogy az emberi természet önmagában képtelen vétkezni. Az emberi természet csak akkor tud vétkezni, hogyha az agyunk, az elménk engedélyt ad. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és az emberre van vágyodása, de te uraljad azt. Tehát Isten az ő Szent Lelke által az embernek újból esélyt adott arra, hogy a legnehezebb pillanatok közepette is le tudja győzni a gonoszt. Az ember döntése az igazság vagy a gonoszság közötti útválasztás. Az ember döntése. És Jézus Krisztus a kereszten annyira edzette magát, annyira edzett volt a hitben, annyira a szeretetben, annyira az Isten lelkével közösségben volt, hogy a legnehezebb pillanat közepette se szállt le a keresztről, hanem szerette az övéit mindvégig. Tehát csodálatra méltó, lenyűgöz ez a szeretet, amelyet Jézusban látunk. És akkor azt mondja az ő követőinek, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözöl.
0: Talán, ha megengeded azt, hogy pontosítsak itt, hogy ne legyen félreértés, egy megtért ember, egy olyan ember, aki átadta az irányítást az ő élete fölött Jézus Krisztusnak, az, aki megtapasztalta ezt a győzelmet a vétkezés felett, és tudja irányítani a döntéseit. Tehát gondolom, hogy erre gondoltál. Igen. Tehát nem eleve a megszületett emberre, aki nem hallott Istenről, nem is foglalkozik a hit kérdésével, és ő az, aki képes eldönteni, hogy most vétkezik, vagy nem vétkezik.
1: Tehát az ő esetében is egy döntés kérdése a vétek.

0: de Jézus Krisztusban láthatjuk ezt, és nem csak ő benne, például István vértanút, amikor megkövezik. Tehát ő benne nem volt ott a gyűlöletre való hajlam, hogy gyűlölje az ellenségeit? Miért az, hogy ő imádkozik érettük, és ő szereti őket? És erre csak egy válaszunk van, tehát Krisztus olyan erős teljesen él benne, hogy Krisztussal és Krisztus által és Krisztusban ő erőt kap arra, hogy megmaradjon a szeretetnek az útján. És erről beszél itt Jézus, hogy az Isten országának, amikor ez az evangéliuma hirdettetik, amikor az ember megmarad a szeretet útján, az látható lesz. Tehát az egy olyan világosság ebben a világban, amit nem lehet elrejteni. Jézus eljövetele attól függ, hogy milyen intenzitással hirdetjük az Isten országának az evangéliumát, és milyen hőfokkal, milyen szeretettel. Hogyha bennünk az ő szeretete él, és azzal az intenzitással hirdetjük az evangéliumot, akkor Jézus visszajön, akkor jön el a vég. Tehát azt mondja az evangélium, amikor hirdettetik az Isten országa, akkor jön el a vég. Tehát kedves hallgatóim, mindannyiunk egy kihívás előtt állunk, hogy hirdessük az Isten országának az evangéliumát, amit hallottunk, azt adjuk tovább, ugyanakkor befogadjuk hitáltal az evangéliumot, hogy a szívünkben lakozzon, hogy megmaradhassunk a szeretetnek az útján. És amikor a világ teljesen elromlik, és a gyűlölet magas méreteket ölt, akkor Isten népe egyre inkább ebben a krisztusi állapotban fog megerősödni, és akkor jön el a vég.
1: Köszönöm szépen, tartunk még egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: következő bibliavers, a 15. vers a következőt mondja: mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Miről beszél itt Jézus? Ki lehet ez a pusztító utálatosság, vagy mi ez? Miről beszél itt?
1: Figyeljük meg ezt a két jelzőt, és önmaguk helyett beszélnek. Tehát pusztít, és ugyanakkor utálatos. Utálatosság Isten szemében a bálvány. De ez nem csak utálatos, hanem pusztít is. Mindig ott voltak a bálványok Isten népe körül, csábították, ott vannak az életünkben is, de ez pusztít is, tehát karhatalom, erő, kard van a kezében. És azt láttuk, amikor a rómaiak megjelent

0: a Jeruzsálem körül Krisztus után 70-ben, hogy a bálványaikat is elhozták, tehát ahogy a római zászlókon megjelenő képek ott lebegtek a Jeruzsálem körül, azok egyértelművé tették számukra azt, hogy itt vannak most a bálványok is, a római bálványok is. De azok a bálványok pusztítottak is. Tehát tönkre is tették, meg semmisítették Jeruzsálemet. Tehát amikor a hamis vallás és az erőszak összefog, akkor azt mondhatjuk, hogy az utálatosság és a pusztítás összefogott. És a Jelenések könyve 13. fejezetében pontosan ezt a képet látjuk a jövőre vetítve. Hogy a jövőre vetítve lesz egy hamis vallás, egy olyan vallás, amely az Isten parancsolatait megrontotta, amely azzal hivalkodik, hogy megrontja például a negyedik parancsolatot, a szombat parancsát átírja akarata szerint. Ugye tudjuk, hogy a középkori egyház volt az, amelyik ezt így átírta, és a katekizmusokban így jelenik meg. De összefog egy másik hatalommal, amely a legnagyobb katonai hatalom ezen a földön, karhatalom, és Isten népét el akarják pusztítani, el akarják tenni láb alól. Tehát amikor az állam és az egyház összefog Isten népe ellen, amikor olyan törvényeket foganatosítanak, amelyek szabályozzák a hit dolgát, akkor azt mondjuk, hogy jelen van a pusztítás, és jelen van az utálatosság. Tehát ez az Isten szemében a legrondább dolog, ami létezhet, amikor valaki pusztít, tehát kardot vesz a kezébe, hogy egy hamis vallást erősítsen meg ezen a földön.
1: Köszönöm szépen, az időnk fogytánál. Egy néhány gondolatot a 20. versről, ha tudnál mondani. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Miért fontos ez a részlet, amit Jézus megemlít? Miért ne télen és ne szombatnapon legyen a menekülés ideje?
0: Hát ugye a téli menekülés, azt láttuk az elmúlt hetekben is, hogy mennyire megpróbálhatja az emberiséget. De az, hogy szombatnapon, miért ne? Ez az az utolsó ige Jézus szájából földi létében, amelyben megerősíti a szombatnak az érvényességét. Tehát azt mondja, hogy a szombat a szent. Szombaton ne kelljen futni. Szombaton ne kelljen menekülni. A szombat az tovább is érvényes marad. Mondja akkor a tanítványainak, hogy ti tanítványaim, ezért imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne legyen szombaton. És mondja nekünk is, mert lesz majd még egy futás, Isten igazi törvényt megtartó népe menekülni fog. Üldözve lesz. És azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ne szombaton kelljen majd meneküljetek. Miért? Azért, mert a szombat a 7. napja, az Isten teremtésének az emlékünnepe, ez minden héten a Teremtőre emlékeztet bennünket, mi szeretjük a Teremtőt, ezért megemlékezünk őróla úgy, ahogy az ő szavába adta, és úgy, ahogy Jézus Krisztus elrendelte, hogy a szombat a nyugalomnak, a békességnek legyen az ideje. És ezért imádkozunk, hogy ezt minden ember megértse, és hogy amikor a jó és gonosz közötti küzdelem olyan méreteket ölt, hogy üldözni fogják Istennek népét, akkor ne szombaton kelljen meneküljünk. Jézus ezt mondta, és mi ebben engedelmeskedünk őneki.
1: Tehát Jézus figyelmeztette a tanítványokat is, ugyanakkor figyelmeztet bennünket is, mai olvasókat, a mai ünnepélyes időkben élőket, hogy vegyük észre azokat az eseményeket, amelyek előre jelzik Jézus dicsőséges eljövetelének közelségét. Hogy milyen lesz Jézus eljövetele, erről a 27. verstől szeretnék néhány gondolatot olvasni a Máté evangélium a 24. fejezetéből. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Ehhez hozzátenném még a Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 34. és 36. versét. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Nem kis dolog megállni majd azon a napon, amikor Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel jön el, amikor a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, amikor megnyílnak a sírok, amikor hegyek tűnnek el, amikor szigetek mozdulnak el helyükről. Kevés idő, úgy látjuk az eseményekből, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele közel van. Egy kevés ideig még kell várni, és az, akit szerettünk, az, akit követünk, megjelenik. Az, aki megteremtett bennünket és megváltott minket, eljön, hogy letöröljön szemünkről minden könnyet. Már csak egy rövid idő, és ő dicsősége elé állíthat bennünket. Fedhetetlenségben, nagy örömmel, ahogy mondja Júdás apostol a 24. versében. Amikor Krisztus elmondta érkezése jeleit, így szólt, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. A Jóisten segítsen minden kedves hallgatónak, hogy ezekben az ünnepélyes, ugyanakkor feszült időkben képesek legyenek föltekinteni hittel, hiszen a megoldást világunk helyzetére nem az emberektől fogjuk kapni, hanem az Istentől. Bízunk benne, helyezzük életünket az ő kezében, most és életünknek végeig. Köszönöm szépen a figyelmüket. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést és az értékes gondolatokat, amelyeket elmondtál.
0: Köszönöm szépen, legyen mindannyiunk áldására, Isten áldjon.
1: Elköszönök a kedves hallgatóktól, visszavárom önöket következő héten is a készülékek közelébe. Szász Károly Zsolt vagyok, és László Attila technikai munkatársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg önöket a viszonthallásra.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm szeretettel a Reménysugár nézőit és hallgatóit! Vannak táborok, amelyekből hazahozunk néhány fényképet, új barátságokat és sok-sok élményt. És vannak olyan hetek, amelyek ennél valamivel többet adnak. Próbára tesznek, kérdéseket ébresztenek, közelebb visznek egymáshoz, és talán Istenhez is. Ilyen élmény lehetett az idei Péter országos ösker dzsembori is, ahol az ország különböző részeiről érkező fiatalok egy héten át együtt indultak kalandra. Akadálypályák, túlélési ismeretek, csapatfeladatok és különleges programok mellett Péter története kísérte végig őket, annak az embernek a története, akit Jézus elhívott, megváltoztatott, majd elküldött. Mai vendégeimet, Pop Tündét, öskervezetőt, és I.S. Mártont, öskermestervezetőt, az Észak-Erdélyi Egyházterület ifjúsági igazgatóját köszöntöm szeretettel. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy eljöttetek beszámolni erről a szuper hétről, ami a nyáron történt.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük a beszélgetést az elején. Hogyha valaki hallja, főleg a mai adásban ezt a szóhasználatot, hogy ösker dzsembori, talán nehéz elképzelnie, hogy mit jelent, mit vonhatott maga után ez az egész országos program. Magyarázzatok el nekünk, hogy mit jelent egy országos dzsembori, és hogy nézhetett ez ki belülről ez a program.
1: Ez a tábor 4 évente szokott megismétlődni. Az ország minden területéről jönnek őskerek, minden konferenciából. Itt is a rend és a fegyelem a fontos, tehát minden konferenciának jól meghatárolt területe van, ahova sátrakat felhozhatják. Megvan a programja, amit követnek a gyerekek és a vezetők is. És ami még a fontos, hogy barátkozhatnak, tehát szerezhetnek új barátokat. Persze román és magyar nyelvű gyerekek együtt vannak, együtt énekelnek, együtt imádkoznak, és a tevékenységeken, játékokon együtt vesznek részt.
2: Talán még annyit tennék hozzá ez, hogy a hitüket is elmélyíthetik ebben a táborban. Nagyon jó, hogy megemlítette Tünde, hogy barátkozhatnak, nagyon sok program van, és hitmélyítő alkalmak is ezek. És a dzsembori az az, hogy nagyon sok helyről eljönnek. Tehát, és ez egy országos tábor, ahol az egész országból jelen voltak fiatalok.
0: Ez mit jelent? Mekkora létszámot jelent egy országos dzsembori? Hányan voltak jelen például az ideiben?
1: 1500 körül voltunk jelen, tehát 1300 körül volt a gyerekek létszáma, és 1500-ig a vezetőkkel együtt.
2: Ez nincs egy számhoz kötve feltétlenül most, hogy ha 1500-an vagyunk, akkor dzsembori. De lehetünk 50-en is, és akkor is dzsembori. Ha több településből összegyűlünk, több városból összegyűlünk, ha több körből találkozunk már, az is egy dzsembori. Most itt sokan voltak. Eddig én 2006-tól, 2008-tól, vagy 10-től, nem tudom pontosan a dátumot, azóta járok ilyen dzsemborikban. És voltunk kevesebben is, voltunk 700-an is, voltunk 500-an is, most 1500-an voltunk. Ez egy szép nagy tábor volt.
0: Van valami jellegzetessége ezeknek a programoknak? Tehát különlegesebb, mint egy egyszerű tábor programból adódóan? Vagy ugyanúgy, mint más ősker táborokban, van egy hitbeli témája, és vannak ehhez kötve szakosítások, műhelyek és különböző programok?
2: Hát a forma az ugyanaz. Most a különlegesség ebben az, hogy nem csak magyar ajkúak vannak, hanem az egész országban és vannak román ajkúak is, és az, hogy sokan vagyunk. Nem csak 100-an vagy 150-en, hanem sokkal többen megjelennek. Ez a színessége és nagysága adja meg ennek a tábornak a jellegzetességét.
0: Próbáltam utána nézni annak, hogy mennyi mindenben volt részetek a táborban, és hogy milyen program részekre osztott ez az egész hét, és találtam a program leosztásban akadálypályát, survival skills, azaz túlélési készségek programrészt, tematikus útvonalat, csapatjátékot, többféle gyakorlati foglalkozást és szakosítást. Van-e olyan, amit kihagytam, és volt-e olyan, ami nagyon-nagyon népszerű volt a gyerekek közt, amit nagyon kedveltek?
1: Hát talán a survival skills, tehát a túlélési készségek elsajátítása volt a legkedvencebb a gyerekek körében. Arra mindenki volt, aki kétszer is elment. Ezt az erdőben tartották, tehát elvitték a gyerekeket az erdőbe, több csoportra osztották fel a gyerekeket, és tanultak, tehát volt több személy, aki ezt a survival skills-t leadta, tehát aki gyerekekkel tanult együtt. Tanultak a kígyóharapás esetén, mit tegyenek, akkor fontos a bogokat tanulták meg, a tájékozódást is tanulták, tehát kicsi egészségügyről is szó volt, tehát a fontosabb gondok megoldása ilyen esetek, amikor tábor vagy kint vannak a természetben. A gyerekek nagyon élvezték.
2: Persze élvezték az egész napos gyalogtúrát is. Kétszer is meg volt szervezve a táborból, két csapat is elment erre az egész napos gyalogtúrára, ugyanakkor a játékokat is élvezték, a szakosításokat is élvezték, jelen voltak, tanultak, akár döntések is, mondhatnám azt, hogy születtek az ők fejükben. Ami még nagyon tetszett nekik ezen kívül, volt az imasátor, amit nagyon kész szeretnék emelni. Ott is végig lehetett menni ezen az imasátron, és ilyen 800 gyerek, 800 személy végigment, részt vett, bement az imasátorba, hagyott egy üzenetet, írt egy gondolatot, tehát érdekes programok voltak. Mindegyiket mondhatnánk azt, hogy úgy megkóstolták, és mivel a nagy tábor sokféle gyerek jelen volt, mondhatnánk azt, hogy valamelyik mindegyiknek tetszett.
0: Mi is át akarjuk élni ezeket a tábori programokat, bár csak annyiban, hogy elmesélitek nekünk, hogy miről szóltak, és elképzelhetjük, hogy milyen lehetett. Úgyhogy azt javasolom, hogy vegyük sorra ezeket a programrészeket, és beszéljünk részletekbe menően is róluk. És kezdhetnénk a szakosításokkal, ez amúgy is egy erős jellegzetessége az őskertáboroknak, nem csak a Jamborinak. Az idei programban, táborban voltak kiemelkedőbb szakosítások, amelyek jobban össze voltak kötve a témával, vagy a létszámot tekintve nagyon sok fajta szakosítás volt, hogy lehet elképzelni ezt a programrészt?
1: Sokfajta szakosítás volt, tehát nagy volt a választék a gyerekek számára. Volt román nyelvű, magyar, angol nyelvű szakosítás is. Elég népszerű volt az angol nyelvű szakosítás, azt nagyon szerették a gyerekek. Voltak lelki szakosítások, tehát amik a Bibliát mélyítették el jobban, és magyarázták el a gyerekeknek. Ez ilyen volt a Szent Sátorról való szakosítás. Valójában meglátták a Szent Sátort miniatűr formában, a szentének a fontosságát, a szentek szentjének a fontosságát magyarázták el nekik. Sőt, még a papírruhát is bemutatták nekik, hogy is nézett az ki, miből készült. A gyerekek ezt élvezték, szerették. Másik lelki szakosítása Biblia jelölése volt, ami még népszerű volt a gyerekek körében. A Biblia kijelölését, tehát aláhúzás, hogy könnyebben megkapjanak majd bizonyos témákat a Bibliában, ha rákeresnek. Még nagyon szerették a mimikai beszédet, tehát annak a bemutatását, azt is sokan választották, a jelbeszédet. Volt a szombat értékeléséről is egy szakosítás, bibliai történetek bemutatása, azok elmélyítése, és az adventista pioníroknak a története is be volt mutatva nekik, tehát nagyon sok szakosítási lehetőség volt. Más szakosítás a természetből volt, nagyon sok angolul tartottak az emlősökről, pin trading, tehát ez a pincsere volt, amit még nagyon élveztek a gyerekek. Volt festészetről, nem is tudom.
0: Magyar szakosítások közül mit választhattak a gyerekek?
1: A közetek. Közetek voltak, az egyik, amit választhatták, és az AI-ról tartott százkarcsi, és azt nagyon sokan választották.
0: Igazán hasznos és korszerű, és lelki témák is képviseltették magukat ezen a program részen.
1: Igen, és ami még fontos, hogy a gyerekek előre kiválaszthatták, hogy milyen szakosításra szeretnének menni, és mi akkor arra beírattuk őket. Lehetőleg mindenki azon vegyen részt, amit szeretett. Hát, ami tetszett neki.
0: Volt egy olyan programrész is, ami egy akadály pályában merült ki. Ez mennyire tette próbára a résztvevőit? Mindenki részt vehetett ezen az akadálypályán? Illetve inkább fizikai kihívása volt, vagy a csapatmunkának is komoly része volt ebben?
2: Hát a szervezőként én nem mentem át ezen az akadálypályán, nekem más feladatom volt, és másra fókuszáltam. Amit észrevettem, és így beszélgetve a gyerekekkel, arra azt szűrtem le a beszédükből, a beszámolójukból, hogy volt egyéni feladat is, és csapatmunka is. És volt, aki végigvezette őket, volt egy felelős, aki felülvigyázta őket, hogy minden akadályhoz jussanak el. Ugyanakkor jó kedvel jöttek vissza, pontokat tudtak szerezni, és az azt jelenti, hogy csapatmunkát kellett végezzenek.
0: És milyen akadályok állták az útjukat, hogy mondjam úgy, milyen feladatokat kellett teljesíteniük? Hogy kell elképzelni, hogy állomásszerűen haladtak tovább, és jutottak egyik szintről a másikra, vagy hogy kell elképzelni ezt a programrészt?
1: Bizonyos állomások voltak, tehát több feladat volt, amit teljesíteni kellett. És ami fontos, hogy egymásra voltak utalva nagyon sok feladatnál, tehát közösen kellett megoldják, tehát a csapatépítés volt a célja az egésznek. Az egyik, amin én részt vettem, tehát hogy láttam a gyerekeket is, a kis tégla darabokat kellett letegyenek a földre, és csak arra volt szabad lépjenek. És mindig a kezüket kellett fogják, hogy nehogy elessenek, tehát az egyensúlyt kellett tartsák, és ezt nagyon élvezték.
0: A survival skills-ről már említettünk egy néhány gondolatot, de szerintetek miért ragadta meg a figyelmüket ez a programrész a gyerekeknek? Mert oda soroltátok fel ezt a programrészt, ami nagyon népszerű volt a gyerekek közt, tehát vágytak, nem tudom, elsajátítani túlélési készségeket. Miért gondoljátok, miért volt fontos számukra ez a program?
2: Szeretik a természetet, szeretik a kihívásokat, szeretik az olyan dolgokat, amelyekben ritkán vesznek részt, vagy amiből tanulhatnak, és talán extrém gyakorlati része is lehet az életnek. Meg ugyanakkor a csapatmunka, ők szeretik a csapatmunkát, csak lefoglalja az idejüket a telefon, és elzárják magukat ilyen téren egymástól.
0: Volt két program része, amit abszolút nem is tudtam, hogy képzeljek el, egy programot látva, és az egyik az Agora volt. Mit kell tudni az Agoráról? Hogy zajlott le, és milyen program ez?
2: Hát az Agora az piactért jelent, vásárt jelent. A görög városokban volt így megnevezve, és ott az emberek összejöttek, találkoztak, cserében értek, vásároltak, eladták az áruikat, de ugyanakkor, tehát ahogy mondtam az elején, beszélgettek. És mi is megszerveztük ezt az agorát, ez délutánonként volt megszervezve, meg City Life-nak neveztük esténként, viszont amit jelent, az az, hogy összejövünk, társalgunk, és eladunk dolgokat, vagy vásárolunk dolgokat. Voltak nyomtatva kis papírpénzek, ilyen tábori
0: bankjegyek,
2: igen, és abból mindenki kapott. Voltak feladatok, amiket el kellett végezzenek, és akkor kaptak pénzt, ügyességek, vagy bibliaszövegeket kellett elmondjanak, vagy történeteket kellett sorrendbe tegyenek a Bibliába, időrendi sorrendbe.
0: És akkor fiktív bankjegyekre gondolsz.
2: Persze, fiktív, ilyen tábori bankjegyeket, ősker bankjegyeket nyomtattunk, és akkor azokat megkapták az ügyességük után, és akkor azokkal lehetett vásárolni különböző dolgokat. Palacsintát például nálunk, az északiaknál, vagy máshol kürtös kalácsot, vagy különböző kis ajándékokat vásárolhattak. Persze ezek jellegzetes áruk volt, de azért volt ez, hogy motiváljuk őket erre a feladatok elvégzésére is, de persze kellett nyújtsunk valamit, ahol elkölthették a pénzüket. És ameddig ott sorban álltak, vagy mentek, jöttek, egy csapatokat alkottak, addig a barátságok is alakultak ki, kellett beszélni románul is, igaz? Volt olyan hely, ahol néha meg kellett szólalni magyarul is, törték a nyelvüket. Hát, viszont élvezték nagyon. Szerintem az a tábornak az egyik fénypontja volt, amikor ezt megszerveztük.
0: És a másik program rész, amit nem tudtam beazonosítani, hogy mit jelenthetett, az a vihar a tengeren, vagy románul az a neve volt, hogy Fortuna per mare. Ez miben merült ki, vagy mit jelent ez a program rész?
2: Hát a Péter életében sok vihar volt, igaz? Tengeren is volt vihar, amikor Péter a tengeren volt, és amikor a tengeren járt, és mindannyiunk életében vannak viharok, a gyerekek életében is vannak viharok, de Isten elmondja azt, hogy nem vagy egyedül. A táborban is volt vihar. Mi megterveztük akkor, amikor dolgoztunk ezen hónapokon keresztül, hogy a programot, emlékszem, amikor gyűlöseltünk például ott a Dornavátrán és a tábor területén, és beszéltünk arról, hogy itt majd a pénteki nap, honnan hozunk vizet, hogy nagy vihart keltsünk, és akkor beszélünk, a téma pedig Péter lesz. Péter, hogy Jézus a vízen jár, és lecsendesíti a tengert, és kiemeli Pétert, igaz, a süllyedő Pétert, és itt a táborban nem kellett ezt megszervezzük. Olyan vihar volt, hogy emlékszem, hogy össze voltunk gyűlve, 1500 ember, és pont az esti állítatot tartottuk, és fel voltak öltözve a gyerekek esőköpenbe, és elkezdett zuhogni az eső. Na, ültünk, és egyre-egyre inkább zuhogott az eső, aztán akkor a vihar lett, hogy mindenki menekült a sátrába, meg oda, hova tudott, és nem is kellett megszervezzük, igaz, ezt a vihart a tengeren, vihart a táborban, mert jött ez magától. Viszont megértettük azt, és a gyerekekkel is beszélgetve aznap este, meg másnap, amikor megint vihar volt, hogy nem vagyunk egyedül, itt vagyunk, számíthatunk egymásra, de elsősorban számíthatunk a jó Istenre, és ő velünk van, és nem kell aggódni, nem kell félni semmitől.
0: Minden egyes programrészt úgy kell elképzelni, hogy együtt, közösen éltetek meg, vagy voltak olyan programrészek, amikor egy házterületenként gyülekeztek a fiatalok, és együtt is töltöttek időt, vagy valamiben fejlődtek, valamilyen tevékenységet végeztek?
1: Nagyjából a programokat közösen szervezték, tehát közösen vettünk részt a programrészekben. Viszont esténként, mikor tábortűz volt, akkor volt, amikor csak a konferencia szinten szerveztük meg. Egy alkalommal részt vettünk az délerdélyekkel egy tábortűzön, és talán a szombatiskola még volt egyén, tehát ilyen konferencia szintű.
2: Még volt egy alkalom egy este, amikor első este, amikor összegyűltünk a sátrunk, vagy a területünk udvarán, és énekeltünk, beszélgettünk, próbáltuk egymást bátorítani, igaz, most együtt vagyunk, jó, hogy eljöttünk otthonról, de hát a kisebbeknek már honvágyuk volt, de nagyon jó volt a hangulat, igaz, az estcsöndjében, együtt összegyűlve, egymás mellett ülve, gitárral énekelve, tanulni énekeket, nagyon szép volt. Vittünk a kis hangulatfényeket, amit feltettünk a sátraink köré, hogy a mi udvarunk legyen megvilágítva, és úgy képzeltem, hogy úgy is éltem meg, nem csak képzeltem, hanem, hogy egy igazi családdá kezdünk formálódni, és leszünk 5-6-7 napon keresztül. Mondtam az előbb azt, hogy voltak viharok, de volt szivárvány is. Tehát így éltük meg ezt a tábort, ott voltunk mi északról 80-an, és volt az életünkben vihar is, de volt szivárvány is, és ez így szép, és ez így, gondolom, így történik a családokban is.
0: Az egész program Péter életének a témája körül forgott, és érdekelne az, hogy hogyan találkozott a kaland és a bibliai üzenet egymással a tábor során. Hogy lehetett a kettőt összeegyeztetni, összefonni, annak érdekében, hogy a gyerekek minél több mindennel megmaradjanak a tábor végére?
2: Hát nem egyszerű a mai gyerekeket bevonni, kalandot nyújtani nekik, letenni a telefont, és kilépni a komfortzónájukból, nem egyszerű. De olyan vezetőkkel, mint Tünde, vagy a többiek, akik áldozatot hoztak azért, hogy minden a legnagyobb rendben történjen, 300-400 körül volt a vezetők száma, akik ott voltak, vettek ki szabadságot a munkahelyről, eljöttek, igaz, egy kis vékony matracon aludni, és ott lenni a természetben, nem mindig volt kényelmes ez, későn feküdtünk, korán keltünk azért, hogy ott legyünk a gyerekek között, ott azért, hogy motiváljuk őket, és ilyen vezetőkkel lehet haladni, lehet építeni. Úgy terveztük meg az eseményt, hogy minden reggel és este legyen közös áhítat, úgy terveztük meg, hogy legyenek minőségi, úgy, ahogy elmondta az előbb Tünde, legyenek lelki szakosítások, legyenek túlélési programok, vagy kihívások, legyenek gyalogtúrák, legyen imasátor, ahova a gyerekek bemehetnek, ott mindig volt valaki, aki várta őket, leírhatták imavágyaikat, céljaikat, és nehezen, de a vezetők motiválásával lassan-lassan belejöttek a gyerekek. És együtt tudtuk ezt megvalósítani.
0: Milyen imacélokat olvastatok a cetliken? Hogy ez olvasható volt? Meg lehetett tekinteni azt, amiket a gyerekek összeírtak?
1: Én személyesen nem olvastam egy imacélt sem el. Engem az ragadott meg, tehát ilyen kis láncba fűztük fel az imacélokat, és egy hosszú lánc lett így papírból elkészítve, és ezt ki lett vive, és mindenki előtt fele takasztva a színpadra, és utána lett mondva egy ima ezekért az imacélokért.
2: Aztán a gyerekek írtak imacélokat magukért, igaz, egészségükért, lelki kérdéseket írtak testvérükért, a szüleikért, a barátaikért írtak, a barátaikat írták fel ezekre az imacetlikre, és ezek töltötték be inkább De ott volt nagymama is, nagyapa is, volt, aki a lelkipásztoráért imádkozott, sokféle imacélt írtak fel, de a legtöbb a családért, a közeli barátokért voltak.
0: Hogyha egy teljes láncot lehetett alkotni belőle, akkor azt jelenti, hogy több száz imacél lett megfogalmazva egy néhány nap leforgása alatt. A tábornak a mottója szintén Péter életének a történetéből van megalkotva. Motto szerint Péter elhívott, megváltoztatott és elküldött ember volt. Hogy tudta a program összefonni ezt a mottót, ezt a gondolatot? Hogy tudta összefűzni a valósággal? Hogy tudta ezt átadni a gyerekeknek, hogy erre bátorítani őket, hogy legyenek nyitottak az elhívásra, legyenek nyitottak a változásra, és arra is, hogy el legyenek küldve a világba?
1: A reggeli áhítatok és az esti áhítatok, ez körül forogtak, tehát e körül forogtak. Ezt próbálták bemutatni a gyerekeknek, minden alkalommal egy kis részlet Péter életéből be volt mutatva, és én a koronát a szombati keresztségben láttam, ami eléggé meghatotta a gyerekeket, bár előtte egy nagyon nagy vihar volt megint, tehát egy nagy eső, ami elküldött minket a sátorba, de utána visszamentünk, és a keresztség nagyon megható volt gyerekek számára. Tehát több gyerek válaszolt is a meghívásra, és előre ment, hogy szeretne keresztelkedni. Én ebben látom a mottónak a megvalósítását.
2: Péter nem volt egy hibátlan hős. És talán ez volt az a pont, ahol a gyerekek tudtak azonosulni. Ők sem tökéletesek. Péter sem volt az. Viszont ha Péternek sikerült az Úr Jézus segítségével, akkor nekünk is, nekik is, nekünk is sikerülhet. Az volt az érdekes, hogy megláttuk azt, hogy Jézus nem mondott le Péterről. Ha bár emberileg azt mondjuk, hogy hát hogy tett ilyen, nem is tudjuk továbbvinni, megtagadtad, hátat fordítottál, de Jézus nem mondott le Péterről, és talán megértették a fiatalok azt, hogy a rólunk sem mond le Jézus, és ha rólunk sem mond le, nekünk is, minket is elhív, minket is megszólít, és minket is kiküld, hogy ezt a szeretetet, amit Péter megélt, és amit mi megélünk, azt osszunk meg másokkal. Nekem ez az üzenet nagyon sokat mondott. Meg azt tetszett nagyon így az előadónak a témájában, hogy a pólójára minden este fel volt írva a központi gondolata, a témájának a központi gondolat, és minden este az előadásában, az esti áhítatában lejött a színpadról, ahogy nevezhetjük, és bejött a közönségbe, majd megfordult, és a témáját azokkal a fő gondolatokkal, ami a pólóján volt, zárta be, meg tette meg a felhívást. És én is egyetértek azzal, amit Tünde is mondott, hogy talán ez volt az egyik legszebb pillanat, amikor a fiatalok beléptek a keresztelem medencébe, de még ki szeretnék emelni egy másikat is. Amikor elhangzott a felhívás, hogy ki szeretne még belépni a keresztelem medencébe, de még nem tette meg eddig. És ez egy válasz volt arra, hogy itt vagyok, és én is szeretnék egy Péter lenni, és én is szeretnék elmenni. Tehát ez mutatta azt, hogy az üzenet valahol átment a fiataloknak. Valamiben sikerült átadni.
0: Hihetetlen nagy erővel bírhatott ez a program, hogyha onnan indultunk, hogy még a tábor elején említetted, hogy voltak viharok, kellett egyeztetni, és a tábor végén meg eljutott hozzájuk a tábornak a célja, és keresztségben tetőződött az egész, és egy csapat volt, az az ezer, több ezer ember. Mekkora erőfeszítést igényel egy ilyen program, hogy ez megvalósuljon, ez a fokozott egymásra épülés, hogy egy gyerek egy ekkora döntést tudjon hozni, hogy megkeresztelkedik, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez megtörténhessen, akár egy táborban, akár a valós életben, a hétköznapokban.
1: Szerintem a példaadás az egyik, amit a gyerek nagyon megragad. És lehet, hogy az üzenetek, amiket hall, de hogy látja, hogy azok a való életben megvalósulnak, és hogy tényleg nem csak egy beszéd, amit elmondanak, hanem ez a valóságban is létezik, és hogy ezt meg is tartjuk, ez a gyereket megmozgatja, tehát a ő kis lelkét. Két vagy három gyerek jött tőlünk a kolozsváriaktól hozzám, és azt mondták, Tünde, mi is ilyen alkalmon szeretnénk megkeresztelkedni. Hát őket megragadta ez a pillanat, nagyon megható volt.
2: Meg az, hogy ahogy elmondta Tünde, hogy jött két-három gyerek. Kihez mentek ezek a gyerekek? Ahhoz, aki ott volt mellettük, akikben bíznak, akikre feltekintenek. Itt ebben a táborban szerintem ez volt az egyik legszebb része, így ahogy én áttekintettem ezt a tábort, hogy a vezetők elkísérték ezeken a programokat, nem vezették, hanem elkísérték. A fiatalok mentek, a gyerekek mentek, mindenkinek volt egy különböző színű karkötője, és naponként váltottuk ezeket a színeket, és a gyerekek csak meg kellett keressék a karkötőnek a színének a helyét, és ott azon a programon vettek részt, és a vezetők elkísérték. És hogyha kellett, akkor segítettek. Ha nem kellett, akkor csak nézték, hogy a gyerek hogy viselkedik, vagy miben vesz részt. És ez a közelség tette és teszi egyedivé ezeket a táborokat, hogy van kivel beszélgetni, hogy ott van mellettünk, hogy van kire számítani, és van kivel, van kit követni, vagy van kivel megtalálni a nagy célt, akit mindannyian keresünk, vagy akit már kerestünk, és azt szeretnénk továbbadni. Igaz?
0: Vezetőként, vagy akár szülőként nem nehéz ezt megtenni a gyerekekkel? Tehát, hogy megtalálni az egyensúlyt a között, hogy mikor kell én közbelépjek vezetőként, hol a határ, hol kell meghúzzam a határt, illetve lenni velük annyira engedékeny, megbízni bennük, hogy minden rendben lesz, nem fognak elveszlődni, nem kerülnek csintalanságokba, és így tovább. Ezt hogy tudjátok egyeztetni önmagatokban, vagy egymás között vezetőkkel?
1: Szerintem kell hagyni egy kis keretet, amit ők tudnak, hogy nem léphetik át. Hogy magyarázta Márton is, hogy voltak karkötőik, bizonyos színű karkötője volt minden gyereknek, és tudták, volt egy kis zászló kitéve bizonyos helyiségekben, és tudták, hogy mindenki hova kell menjen, hogy most ma játékon vesz részt, másnap akadálypályán, másik nap a Survival Skills-ra ment, vagy szakosításra. Voltak gyerekek, akiket el kellett kísérjünk, tehát meg akartunk bizonyosodni, hogy minden gyerek eljut arra tevékenységre, ahol részt kell levegyen. Voltak gyerekek, akiknek segítenünk kellett, hogy megtalálják azt a helyet, ahova el kell jussanak, de megbíztunk, láttuk. Tehát volt, amikor csak hátulról néztem, hogy most a gyerekek igenis megtalálták azt a helyet, ahol részt kell vegyenek, és feltalálták magukat. Ők egymás között is segítették egymást, tehát nem voltak annyira, tehát hogy most az anyuka muszáj ott legyen. Tehát kell hagyni egy kis teret nekik, hogy ők az egyéniségük kibontakozzon.
2: És persze, hogy nehéz. Mi is emberek vagyunk, és kikészít az, hogy napokon keresztül kis matracon alszunk, egy vékony, egy centis izolíron, vagy az, hogy hideg vízben zuhanyzunk, későn kelünk, későn fekszünk, korán kelünk, persze, hogy nem egyszerű. Viszont van itt valami, ami érdekes, és Péter példájából meríteném ezt a gondolatot. Péter nem volt kész, nem volt tökéletes, de Isten olyan embereket keres, mint Péter. És láttam a vezetőkben ezt a Péter jelenséget. Akartak szolgálni, vágytak arra, hogy nem vagyunk tökéletesek, de itt vagyunk, és használj fel, Urunk, bennünket. És a vezetőkben láttam azt a plusz erőt, plusz energiát, a fáradtságon túl láttam azt a tényleg jó akaratot, jó indulatot, és sokszor úgy gondolkozom azon, hogy ne történjen semmi baj, ne veszlődjenek el, ne üssék meg magukat. És hogy sikerül ezt nekünk? Nem nekünk sikerül ezt, mi ott vagyunk, segítünk, vezetjük, de a Jóisten őriz bennünket. És ezt tapasztaltam a nyáron is, hogy ott volt és gondoskodott rólunk, és nem voltunk egyedül. És ezt tapasztalom 10 éve, amióta szervezünk a táborokat, senkinek nem tört el a keze, a lába, senki nem vesztődött el. És hogy vannak kisebb, nagyobb dolgok, de mindig volt jó akarat a megoldás keresésében. És a Jóisten vezetésével mégis találtuk a megoldásokat. És ha így haladunk tovább, akkor ahogy eddig is, lesz eredményünk. És nem miénk a dicsőség, hanem a Jóisten a dicsőség, ezt akartam elmondani.
1: Még annyit fűznék hozzá, hogy nehéz vagy nem nehéz vezetőknek. Hát amikor egy gyerek jön, és boldogan mondja, hogy wow, tűnne, ez olyan vagány volt, ide még mennék egyszer, hát ez úgy feldob, olyan, na, ha gyereknek jó volt, és tetszik neki, akkor mindent megér. Tehát az egész fáradtság megéri az egészet.
2: Ugyanakkor az is nagyon jó és szép része ezeknek az eseményeknek, hogy érzünk egy bizonyos támogatást a szülők részéről. Igen. Néha ez a támogatás lehetne több is. Ez egy úgymond a hármas fonal, igaz? Tehát ott van a Jóisten, ott van a gyerek, ott van a szülő, és valahol ott vagyunk mi is egy ilyen társszülő. Igaz? Mondtad az elején, hogy igazgató. Nem igazgató vagyok, csak társigazgató az ifjúságnál. Egy ilyen társ vezetőnek vagy szülőnek érzem magam. Egy idő, egy bizonyos ideig. Abba addig az óráig, vagy azon a héten. És jó együtt dolgozni. Tehát mi közös munkát végzünk. És így sikerül nekünk valamit továbbítani, hogy a közös munkát végzünk, mindannyian egy célért törekszünk.
0: A gyerekekre gondolva ismét, felfedeztétek rajtuk, vagy néhányan közülük, hogy valamiben fejlődtek, vagy hogy átléptek gátlásokat, határokat, hogy fejlődtek ebben a táborban valamiben?
1: Én azt vettem észre, hogy új barátságokat alapítottak. Jobban összefort a csapat, tehát olyan hidegek voltak olyan kicsit, mikor elindultunk egymáshoz. Tábor végére már meséltek egymásnak, ott voltak közösen, beszélgettek, tehát teljesen meghitt témákról, és ez úgy feldobott, hogy azért megérte az egészet, hogyha így a csapat összefort, ez nagyon jó. Amit még kiegészítenék Mártonnak a szülőkkel kapcsolatban, hogy én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk. Én is szülő lévén nem könnyű a gyereket sokszor elengedni ki a természetbe. Mindenki a medvétől félt, ez volt az első kérdés, hogy lesznek medvék. De már egy tábor túléltünk, ahol a medve bejött a sátra közé, és nem lett semmi baj. Itt viszont nem volt ilyen eset, tehát medvék nem voltak, de én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk. És tényleg egy közös munka ez a szülőkkel együtt, tehát velük együtt dolgozunk, hogy a gyerekeket tudjuk táborba vinni, és felkészíteni ugye az örök élet számára, mert ez a cél.
2: Ügyességben, ha ügyesek voltak a fiatalok, vagy a gyerekek, hát én egy picivel jobban odafigyeltem azokra, akik elsőesek voltak. Tudtam, hogy eljöttek otthonról, mi lesz, esik az eső, hideg van, hogy fogják rendezni a sátrokat, minden. Én azt vettem észre, hogy a tábor végére azt mondták, hogy megcsináltuk. Ez jó volt. Nehéz volt, volt sírás, volt fázás, de akkor, amikor fáztak, próbáltunk plusz pokrocot keresni, találni, vinni neki. Volt hideg zuhany, de a tábor végére azt mondták, és az volt a visszajelzés a szülők részéről, hogy anya, mert megcsináltam, és mennék vissza, még egyszer. És, tehát néha nehéz elengedni a gyerekeket, néha nekik is nagy kihívásnak tűnik, hogy na most nincs anya, nincs apa, és akkor egyedül a többiekkel túlélni ezt a hetet, de ott vagyunk, ott voltunk, ott leszünk, és az a vagány benne, amikor a tábor végén megcsináltuk, és egy olyan jól eső érzés, hogy túléltük, vagy nem csak túléltük, hanem jó élmény volt. És ilyen helyre, és ilyen táborba, egy ilyen eseményre vissza szeretnénk jönni.
0: Ha megkérdeznétek a gyerekeket arról, hogy mi hiányzik nekik most a legjobban a táborból, akkor mi jönne vissza válaszként?
1: Hát nem is tudom, talán a City Life volt az egyik, amit nagyon kértek, hogy ismételjék meg. De volt olyan, akinek nagyon tetszettek például a játékok. És volt egy gyerek, akit olyan visszahúzódottnak ismertem, és megdöbbenésemre, tehát minden játékon részt vett, valósággal, tehát kiélvezte az egész játékot, túrára is elment, pedig elég hosszú, kemény túra volt, a gyerekek jobban bírták, mint én, ez a valóság, és eléggé meglepett ez a viselkedése. Kinyílt, valósággal kinyílt így a táborban, tehát feltalálta magát.
2: Sok gyerek befele forduló, magányos. Sok gyerek sok gyereknek hiányzik a közösség hangulata. Itt meg ezt maximálisan megélhették. Nagyon sok gyerek egyedüli, vagy két-három gyerekkel éli meg a gyülekezeti életet, a templomi életet, vagy el se jár, de eljött a táborba. Szerintem, ami hiányzik a gyerekeknek, ez a közösségi élet. A közösségi hangulat. És ezt színezve különböző, igaz, aktivitásokban. De ez vitt mindent, hogy ott lehetünk, együtt lehetünk, és kiemelném ezt a keresztséget én is, újból kiemelném. Mi tetszett benne? Az, hogy volt egy felhívás, és a gyerek kiállt, és azt mondta, hogy én is szeretném az én barátom példáját követni. Rányomta bélyegét az, hogy vannak még mások is, mint én, akik ugyanazt hiszik, akik ugyanazt vallják, hogy van egy Isten az égben, aki odafigyel az életünkre. És akár csak Péterről, rólunk sem mond le. És ez egy mély nyomot hagyott a fiatalok életében, úgy éreztem. Elgondolkodtató volt ez a pillanat, de az egész táborban ez a közösség hangulat az, ami hiányzik nekik most.
0: És hogyha titeket kérdezlek, hogy nektek mi hiányzik a legjobban most a táborból, akkor mi lenne a válaszotok?
1: Talán az esti meghitt éneklések, amikor csak a mi csapatunk gyűlt össze, és gitárral énekeltünk kis fényeknél. Hát ez nagyon meghitt pillanat volt. Nekem személy szerint hiányzik az is, hogy a gyerekeket megfigyeltem, hogy

0: kis fényemmel, habár a románok inkább a nem és az igen tudták mondani, de az egy olyan pillanat volt, ami megmaradt.
1: Igen, nekem, hogy mi hiányzik, nekem a gyerekek hiányoznak, nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretem a természetet. Volt olyan hét, hogy egy függőágyba aludtam egész héten. És az, hogy hallottam a kis tücsköt, az, hogy hallottam az erdőnek, a szélnek a járását, ez fantasztikus. Nekem ezt hiányzik. Most itt betonok között élünk.
2: Az autóknak
1: az aját halljuk. Én szeretem a gyerekeket, természetet, nekem vezetők hiányoznak, de tervezzük már a következő programjainkat, úgyhogy kövessenek bennünket. Az Észak-Erdélyi Adventista Fiatalok oldalán, de a gyülekezetekben keressék az ősker, kisősker vezetőket, a szülők, a gyerekek, és csatlakozzanak be a programjainkban, hiszen vannak téli táborjaink, vannak nyári táborjaink, vannak kirándulások, vannak egynapos dzsemborik, úgyhogy ezekre el kell jönni, meg kell élni, el kell engedni, vagy el kell hozni a gyereket. Hadd kapcsolódjunk egymáshoz, hadd kapcsolódjunk a természethez, és egyértelmű, hogy ezeken keresztül, ezek eszközök, amiken keresztül megismerhetjük jobban a Jóistent. És ugyanakkor még arra is megkérem azokat, akik hallgatnak vagy néznek bennünket, hogy imádkozzanak érettünk és ezekért a programokért. Minden, ami szép és jó, azt a gonosz szeretné szétverni. És nekünk erre vigyáznunk kell, és mindenki tehet azért, hogy vigyázzunk, legalább egy ima által, vagy bármilyen más támogatáson keresztül.
2: Én hálásan köszönöm nektek, hogy ma eljöttetek a stúdióba, és beszámoltatok erről az eseményről, erről a táborról, meghoztátok nekem is a kedvemet hozzá, és most bánatosan gondolok vissza, hogy nem lehettem ott, de hálás vagyok azért, hogy bemutattátok nekünk, és elmondtátok azt, hogy milyen sok élményben és tanulságban lehet részük a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akik elmennek ilyen táborokba és részt vesznek. Az Úr áldja gazdagon a munkátokat és erőfeszítéseiteket, és adjon erőt nektek továbbra is.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Három szó, amely Péter életének történetét foglalja össze, de talán mindannyiunk számára tartogat egy kérdést. Meghalljuk-e, amikor Isten hív? Engedjük-e, hogy formáljon bennünket? És készek vagyunk-e arra, hogy amit kaptunk, tovább is vigyük? Az idei dzsembori véget ért, de remélhetőleg az ott elkezdődött történetek nem értek véget vele. A fiatalok hazatértek a családjukba, az iskolába, a gyülekezetükbe, oda, ahol mindaz, amit egy hét alatt megtapasztaltak, a hétköznapokban is életté válhat. Köszönöm vendégeimnek a beszélgetést, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. További műsorainkat megtalálják YouTube csatornánkon is, ahol feliratkozással követhetik legújabb tartalmainkat. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap

végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Harmadik előadás. Az evangélium és Pál sorsa.
1: Jártam ókori börtönökbe. Egy időben egész sor tanulmányt is olvastam ezzel kapcsolatban. Valamikor valamilyen iskolai szemináriumban, már nem tudom melyik főiskolán volt, ahova jártam, vagy egyetemen, ahová jártam. Az volt a dolgom, hogy az ókori börtön viszonyokról írjak egy dolgozatot. Jártam Filippiben is, a Filippi börtönben is, és így el tudom képzelni a börtön állapotokat. És most szeretnék néhány szót ezekről a börtön állapotokról mondani, mert különben nem értenénk meg ezt a levelet, ami minden bizonnyal, benne van a levélben, onnan tudjuk, fogságból íródott, méghozzá nem is akármilyen fogságból, nem tudjuk pontosan, hogy melyik fogságból, az írásmagyarázók nagy része azt mondja, hogy ez a Efézusban lévő fogság lett volna, amiről ugyan a Biblia nem beszél, de tudjuk, hogy Pálnak 7 fogsága volt, és ezek közül csak 4-ről tudósít a Biblia, 3-ról nem. És most ennek a fogságnak úgy néz ki, hogy vége lesz. Ezért hát Pál örömébe, először, amikor teheti, Filippibe ír egy levelet. Képzeljük el ezt a helyzetet, és képzeljük el, hogy mi mit írnánk egy ilyen esetben. Halálos veszedelemben voltunk, tudtuk azt, hogy a gyülekezet imádkozott értünk. Most ez a halálos veszedelem elmúlt, és most írni kell az első tudósítást a gyülekezetnek, hogy egy kicsit vigasztaljuk őket, bátorítsuk őket. Mit írnánk ekkor? Ha börtönviszonyokra gondolok, akkor az is csodálatos, hogy hogy lehet az, hogy Pál írni tudott még ilyen helyzetben. Kis alacsony cellák voltak, ráccsal, ahol minden nap egyszer lökték be az ételt. Lényegében ki se lehetett mozdulni ezekből a börtönökből, bűz és szemét, ez volt ezeknek a börtönöknek a világa, emberfeletti kínlódás. Én ha belegondolok ebbe a helyzetbe, bizonyára valami ilyesmit írtam volna a gyülekezetnek, hogy én kitartottam, én hűséges voltam, és ilyen és ilyen kalandjaim voltak, írtam volna az átélt szenvedésekről, kicsit sajnáltattam volna magamat, mert ezt mindig nagyon szereti az ember. Aztán írtam volna néhány általánosságot. A Filippi levélnek az a szenzációja, hogy valami egészen mást olvasunk ebben a levélben. Páli leveleknek ugye a szerkezetéről már az első 2 alkalommal elég sokat mondtam. Most egy harmadik tényt szeretnék elmondani. Az ókori levelek, Pál levelei is ilyenek, a címzés, a feladó és a címzés után, tehát hogy ki írta kinek, a levélkező hálaadás, ami egy hálaima volt, amiről a múltkor beszéltünk után, mindig leírták azt, hogy mi az a tárgy, amiről írnak ebben a levélben. Ez azért mondom, mert én rengeteg levelet kapok még most is, bár kezd kimenni ez a műfaj a divatból, most már e-mailezni szoktunk, és nem pedig levelezni. De nem ártana, hogyha a levélírók is tudnák ezt a szabályt, hogy először megírnák azt, hogy mit is akarnak. Néha ákom-bákomos levelekből 5-6 oldalt végigolvas az ember, még végre nagy nehezen kisüti, hogy miért is írta tulajdonképpen ezt a levelet. Ez az ókorban nem fordulhatott elő, mert a címzés, a hálaadás után mindig elmondták a levél tárgyát. A római levélből megtudjuk, hogy ez milyen teológiai kérdések merültek fel, megtudjuk azt, hogy milyen célja van, missziói célkitűzése van Pálnak, ehhez hogy kér segítséget. Minden levélnek az elején, a levélkezdő hálaadás után mindig ott találjuk a levél tárgyát. A Filippi levélben most értünk el a levél tárgyához, és az előbbi jelzett szenzáció ebben van. Ez egy egész rövid szakasz, általában minden levélben rövid szakasz, mert nem hosszan, tekervényesen mondják el az ókori levelezők azt, hogy miről is akarnak írni, hanem röviden, tömören. Ez is egy rövid, tömör szakasz. Na most figyeljünk erre, olvassuk el azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a Filippi levél célja, amiért Pál tollat ragadott, amiért Pál most elmondja, vagy esetleg lediktálja, ez is valószínű, lediktálja ezt a levelet kedves tanítványának, hiszen Pálról tudjuk azt, hogy a szeme nem volt éppen rendben, az egyik levelének a végén azt írja, hogy nézzétek meg, szabadon fordítom a görög szöveget, hogy milyen nagy ákombákomokkal írok én nektek. Ez nem azért írt ákombákomokkal, mert nem tudott másképpen írni, hanem valószínűleg a szeme nem látta a kis rendes betűket. Hát ezért Pál valószínűleg diktálta a leveleit. De nézzük azt, hogy milyennek a levélnek a célja. A Filippi levél első fejezetében a 12-től 17. versig található a levél célkitűzése, amiben elmondja Pál, hogy miért is írta ezt a levelet. Olvasom az igét, keressük meg az igét, és hagyjuk is nyitva, mert erről fogunk beszélni egy kicsikét bővebben. Én szokásom szerint egy új fordításból olvasom, azért, hogy ti két szólamba halljátok. A Biblia Tanácsok Világszövetségének van egy ajánlás, hogy minden 50 évben le kellene fordítani a Bibliát minden nyelvre, mert körülbelül 50 év az, amíg egy csomó szó elavul, más lesz, és a Biblia az egy nagyon élő nyelven íródott valami, és ezt a bibliai élő stílust kell mindig a fordításokban utána követni, ez egy élő fordítás, amit én itt olvasok, így szól ez. Első fejezet 12. verse. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium elterjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeitől bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igét, némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust, ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nékem fogságomban. Itt van a cél. Első pillanatra megdörgöljük a szemünket. Azért, mert valami olyasmit tapasztalunk ebben az igében, ami pontosan hiányzik a mi életünkből. A mai keresztény ember, a mai vallásos ember azt mondja, hogy a vallásom az egy élettevékenységen. Mi úgynevezett szabadegyházi közösségek, vagy hívőgyülekezetek, ahogy népiesen mondják, mi egy kicsikét több részt adunk az életünkből, a hitünknek, ugye vannak olyan szokásaink, amik nincsenek másnak, és el tudják mondani a szomszédaink is, hogy mi adventisták ezt is csináljuk, meg ezt se csináljuk, meg elmegyünk rendesen az Isten tiszteletbe, persze már ahogy, és ott vagyunk az Isten tiszteleten, állítólag szoktuk naponta tanulmányozni a Bibliát, állítólag, meg állítólag a reggeli dicséretet is meg szoktuk nézni, állítólag. Szóval egy kicsit több része az életünknek van a kereszténység vagy az evangélium ellenőrzése alatt. A mai ember azt mondja, hogy a vallás az egyik élettevékenységünk. Ha vallásos vagyok, akkor ilyen élettevékenységem van, és emellett én magánember is vagyok, hozzátartozom egy munkahely közösségéhez, ott végezzük közösen a munkát, van egy vállalkozásunk, akkor a vállalkozásért égünk, élünk, halunk, vagy elszegényedünk, vagy meggazdagodunk belőle. Aztán van egy családunk, a családban is ez és ez és ez történik, családi életet élünk, és még mellette keresztények is vagyunk. Tehát azt lehet mondani, ma úgy fogjuk fel az életet, hogy van egy keresztény ember, és ez a keresztény ember többek között vallásos is még. De ezen kívül munkahelye van, családja van, különböző élettevékenységei vannak, hivatása van. És a gyülekezeten belül is úgy gondolkodunk, hogy igen, Hát ugye mi, akik ennek a gyülekezetnek, vagy egy gyülekezetnek a tagjai vagyunk, megcsináljuk, eljárunk, áldozunk, ezt se tesszük, ezt is megtesszük, fenntartjuk a közösséget, elvárjuk a tisztségviselőktől, hogy ott legyenek, és elgondoljuk úgy a gyülekezetet, mint egy csodálatos komputert, megfelelő tisztségviselőnél meg kell nyomni a gombot, és akkor kiugrik a kész eredmény. Szóval valahogyan mi a fogyasztói társadalomban szeretnénk, hogyha kiszolgálna bennünket a gyülekezet. Nem szolgálni akarunk, hanem szolgáltatásokat várunk. És azt mondjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra megfelelő embereket kell beállítani, és akkor mi vagyunk azok, akik ezeket a szolgáltatásokat élvezzük. Első pillanatra ez látszik, hogy nagyon messze van az apostol életfelfogásától, és azért élezem ezt ennyire ki, mert itt van ennek a levélnek az igazi mondani valója. Itt van az öröm titka. Mert itt miről van szó? Nem azt olvassuk, amit várnánk, nem a fogságról élménybeszámolót hallunk, hanem az első mondatban Pál azt mondja, hogy én ugyan fogságban voltam, de ez az evangélium ügye. Szóval az evangélium ügye az nem az, hogy én felállok a szószékre, és egy csodálatos, szép prédikációt tartok, vagy írok egy cikket, vagy valahol én elmegyek, és bizonyságot teszek. Nem ez az evangélium ügye. Az evangélium ügye az a sorsom. Ha az Isten megengedte, hogy én börtönbe kerüljek, akkor a börtön az evangélium ügye. És mivel én szolga vagyok, én nem mondhatom az Istennek, hogy Istenem, az evangéliumot csak a börtön széléig tart, utána már nem. Addig csak az evangélium ügye, még én jó megmondom majd a bíráimnak, hogy kénkővel égő tüzes tóba fog sercegni a zsírotok, mert engem a nagypált elítéltek. Nem. A sorsom az evangélium ügye. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ebből csak egy kis szeletet veszünk, ami a lényege Pál életének, és azt mondjuk, hogy misszió, akkor mi úgy gondolkodunk, hogy van egy keresztény élet, abban ugye meg kell tenni a munkának a részét, a pihenésnek a részét, a szombatünneplést, akkor ezeket, azokat a tevékenységeket, amit rám bíztak a gyülekezetben, és hát van egy osztály a gyülekezetben, amelyik a missziósztály, az toboroz embereket, akiknek netán lenne szabad idejük, azok eljönnek misszió munkára. És ez alapvetően más, mint amit az evangélista mond. Az evangélista azt mondja, hogy nem így van ez, hanem én az én egész életemet oda tettem Krisztus kezébe. Ez nem azt jelenti, hogy kivonultam a világból, sőt, Pál annyira nem vonult ki a világból, hogy maga mondja a leveleiben, hogy annak ellenére, hogy ezt a hatalmas utakat végigjárt a gyalog. Én Pál útjaiból valamennyit végigjártam buszon, az 6-7-es út volt. És el tudtam képzelni, hogy az az ember, aki hátán azzal a batyujával, amit kellett vinni egy ilyen útra, úttalan utakon végigjárt, megálltam ott a kilikiai hágónál, Sztárszusz fölött van, ahol többször is átment Pál. A busz köhögve megy fel, ez egy hágó, amelyik 2100 méter magasan van. Most már van autóút, mert ugye a németek a II. Világháború idején kirobbantottak egy autóutat, de égigérő sziklák vannak, ott egy patak, egy folyócska, nem is patak, folyócska csörgedezik, és ugye a régi feljegyzésekből tudjuk azt, hogy ott olyan keskeny volt az út, hogy a hátizsákot nem lehetett vinni, mert az se fért el, csak így oldalvást kellett végig menni, kilométereken keresztül lent az örvénylő folyó, és ezen végig ment Pál. És Pál azt mondja, hogy ez az egész élet, ez tulajdonképpen az evangélium ügye. Nincs úgy, hogy magánélet. Nincs így, hogy most én a munkahelyen vagyok, aztán majd misszió munkát végzek, nem. Pál azt mondja, az egész életem, a börtön is, az az evangélium ügye volt. És valahol itt van a missziónak a baja. Mi a missziónál úgy vagyunk, mint a komputereknél. Mindig modernebb módszereket akarunk, modernebb komputert, és azt mondjuk, hogy modernebb program kell, és modernebb hardware, és modernebb szoftver kell, modernebb legyen az input és az output is, így modernebb lesz, és mit tudom én, mit találunk ki. Ezt mind missziológiai könyvekből idézem. És közben egyre kevesebb az, aki azt mondja, hogy az életem a misszió. Ha megyek az utcán, az a misszió. Felszállok a villamosra, az a misszió. Nem attól lesz az misszió, kérem, hogy én azt mondom a villamoson, hogy megrázom másikat, héten most misszionálni akarok, mert ugye 7-től 8-ig be van írva a naptáromban, hogy misszionálni kell, nem? Ki sem mondod Isten nevét. Egy szót se szólsz. Csak követed Krisztust. Elvégzed becsületesen a munkádat, de nem úgy, hogy csak pénzért, amúgy hivatásból. Úgy Krisztusért járván követségben, ahogy Pál mondja. Hát ez a misszió. Mert nézzük meg, a kereszténységnek mi a baja. A kereszténységnek nem az a baj, hogy nincsenek nagy evangelizációk, nincsenek okos prédikátorok, nincsen elég tömegkommunikációs eszköz a kereszténység birtokába, ilyen ostobaságokat szoktak mondani. És nem is az a baj, hogy az emberek, persze, hát az emberekben nincs meg az az érzék. Nem erről van szó. A missziónak az a baja, hogy kiszorult a mi életünkből. Nem az életünk a misszió, hanem egy szabadidős tevékenység, nem? És ennek a levélnek a titka abban van, hogy Pál, ez a sokat szenvedett ember, most, amikor életveszedelemből szabadult, aki pontosan tudja, hogy a gyülekezetben nem fenékig tejfel áll minden. Ugye beszél itt rögtön, majd fogunk róla beszélni részletesebben is, hogy vannak emberek, akik csak színből hirdetik az evangéliumot. Vannak karrieristák a gyülekezetben, akik a kis pecsenyéjüket sütik. Tudom, hogy ilyen ma egy sincsen közöttünk, de akkor volt. És Pál azt mondja, mégis az evangélium ügye csodálatos, mert az én életem az. Az, hogyha fogság vagy, ez is az evangélium ügye. És Pál, amikor prédikál, ezt mondja el. Mi az evangelizálás alapján mindig elméleteket szoktunk elmondani, hogy ezt és ezt az igazságot így kell követni. Én nagyon félek, hogy egyszer majd valaki, akinek de lesz kellő humor, meg fogja kérdezni, na nem mond, ha nem mondanád, akkor nem is tudnám. Mert az életedből nem látom. A misszió az nem elmélet. Nem elméleti igazságtétel. A misszió egy életforma. Pál azt mondja, hogy a fogságom az az evangélium ügye. És aztán senki nem ütődött meg. És ez az a szemléleti mód, amelyik megtanít igazán örülni. Nézzük meg azok az emberek, akik ilyen teljesítményelvek. Azt mondják, hogy akkor lesz majd jó, hogy. Mindenkiben él egy ideális gyülekezet kép, egy ideális család kép, egy ideális munkahely kép, egy ideális társadalom képe, egy ideális ilyen-olyan-amolyan kép, amit úgy szépen, mint a gyerekek a kifestő könyvet, úgy kiszínezünk, hogy ilyennek kellene lenni. És se ilyen család, se ilyen gyülekezet, se ilyen társadalom, se ilyen munkahely nincsen. Sose lesz. És a mai embernek az a baja, hogy déli bábokat kerget. Déli bábokat kerget. És nem veszi észre, hogy a maga élete. Ha kell a börtön, ha kell a munkahely. Ha kell a családom, ha kell a szomszédommal való feszültségem, az a hely, ahol az evangélium ügye ott van. Csak az evangéliumot ott fel kell fedezni. Ezt az élethelyzetet át kell világítani az Isten szavával. Fel kell ismerni az evangéliumot a mindennapokban. És ez a Filippi levél igazi titka. Amiért olyan megnyerő ez a levél. Ennek az az oka, hogy minden porcikája ezt a szemléletet sugallja. Sok mindent mondtam most a bevezetőben, amire majd újra és újra vissza fogunk térni, most csak a szöveget nézzük. Nézzük, hogy miről van itt szó. Benne van az evangélium magassága és mélysége, így lehetne talán összefoglalni. Költői címet adtam volna neki, akkor azt mondtam volna, hogy ez a magasság és mélységnek a szakasza. Úgy kezdi, hogy szeretteim. Ez nem egy megszokott megszólítás volt. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel vagyok körülbelül, akivel együtt dobog a szívem. Miért? Miért? Azért, mert ők is olyanok, hogy az egész életükben keresik az Isten akaratát, nem? Mi az, ami összeköt bennünket? Azt szoktunk mondani, hogy testvérek vagyunk. De miért vagyunk testvérek? A közös hitelvet vallók attól még nem kell testvérnek lenni. Ismerek nagyon sok olyan közös hitet valló embert, akik inkább egymás torkát harapdálják, mint hogy testvérek lennének. És nem szeretteim. Ez azt jelenti, hogy köztük van valami. Érzik azt, hogy Jézus ott van az életükben, és ezért az a helyzet, amiben élnek, az pontosan a küldetésük területe. És valahol a mai kereszténységből ez hiányzik. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, valahová szeretnénk menni, valahová diszidálni szeretnénk, valahová el szeretnénk menekülni, imádkozunk keserves könycshullatások közben nagyon sokszor, hogy legyen más az életem, de Jézus ott akar elhívni engem, ahol vagyok. És hogyha ezt valaki észreveszi, abban a pillanatban érzi azt, hogy ez a másik, akivel kapcsolatban vagyok, ez nincs véletlenül. Azon keresztül az Isten valamit adni akar, vagy annak valamit nekem adnom kell. Isten simogató tenyerévé, így szoktam mondani, kell lennem a másik életében. Azt mondja, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgál. Nem azt mondja, hogy azért ne sírjatok, mert most már rehabilitáltak engem. Hanem azt mondja, hogy testvéreim, most egy tapasztalatot kell veletek megosztanom. Tudjátok, hogy életveszedelemben voltam. És most rájöttem arra végre, hogy ez az evangélium terjedésért volt. Az Istennek ezzel valami célja volt. Ami olyan jó ízen tudjuk, ami életünkben a próbák után, vagy próbák alatt, vagy a próbák előtt, szidni a sátánt. Hogy a sátán, ez a sátán, az, mert így, meg úgy, meg amúgy, és nem veszük észre, hogy minden rosszban ott volt az Isten a mi életünkben, nem? Valamiért az Isten megengedte. Az hozzátartozik az evangélium ügyéhez. Azt mondja, szeretteim, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább evangélium terjedését szolgálta, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincset. Biztos nem azért, mert nyilvános előadás sorozatokat tartott Pál apostol, és meghívókat hordtak szét, hanem Pál szavai és cselekedete ebben a helyzetben. Ebből a felismerésből fakadóan, amit az előbb mondta. Azt mondta el, hogy Krisztusnak valami dolga van én velem. És ennek a Krisztusnak van mondani valója neked is. És azt mondja, így az egész testőrségben mindenki más előtt világossá lett ez a helyzet. Most mi az evangelizáció ezek szerint? Mi azt mondjuk, hogy 27 hitpontnak az elterjesztése, nem? Meggyőzni 27 hitpontról embereket. Ez az evangelizáció? Lehet, hogy nálunk ez, de Pálnál más. Észrevenni azt, hogy Krisztusnak van dolga, van köze a te életedhez. Hogy az te életed az nem a véletlenek sorozata. Nem egyszerűen, hát te egy jobb ember vagy, vagy egy nagyon rossz ember vagy, és ezt kell, meg azt kell csinálnod, hogy ne legyél ennyire rossz ember. Nem. Észrevenni, hogy Krisztus ott van jelen a te életedben. Ez az evangelizáció célja. Az evangelizáció szemnyitogatás arra kinyitni a szemet, hogy Jézushoz közöd van, ha akarod, ha nem. Jézus az ott van az életedben. Ez az evangelizáció célja. És akkor azt mondja tovább, Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságon körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják az Isten igéjét. Kiderült, hogy ez a magatartási mód az igazi prédikáció, nem? Az egész kereszténységen belül mindig arról volt szó, hogy amikor megjelenik egy ilyen álmártír szemlélet, hogy az én szenvedésemre kerül Jézus szenvedéséről a hangsúly, abban a pillanatban valami elromlik, valami tönkre megy, a krisztusi bizonyságtétel. Én nagyon sok olyan hívő gyülekezetet ismerek, ahol csodálatos emberek vannak, csak ezt nem derül ki, miért? Mert minden energiájukat leköti az, hogy egymást, és főként önmagukat sajnálják, nem? Óriási sóhajtozások közben. Ugye most gondoljuk csak végig az egész kereszténység állapotát, mert most szoktuk siránkozni az elmúlt 40 év átélt megpróbáltatásai miatt. Én még emlékszem, amikor gyerek voltam, volt olyan hang, és ezt a hangot én is igaznak tartottam, hogy Isten ítél. Isten valamiért ezt megengedte. Valamilyen egyházi magatartási módot, amit mi követtünk, azt meg akarja az Úr ezzel ítélni. Nem véletlenül van rajtunk ez a próba. Ezt hova tovább már nem szabad kimondani. Elmúlt a próba. Most nem a hálaadás jön, hogy az Úr megkegyelmezett nekünk, hanem jön a restauráció. Hogy lehetne visszaállítani azt, ami az ítélet előtt volt? Miért van ez a szemléleti mód? Mert nem hisszük el, hogy Isten az elmúlt 40 évben, illetve abban a 40 esztendőben, most már nem így kell mondani, az elmúlt 40 évben, 1949 és 89 között nem hiszük el, hogy Isten nem ment szabadságra, hanem épp úgy az egyház ura volt, mint ma. Nem hiszük el. Azt mondjuk, hogy ugyan meg, azó, ez, ú, a. Nem az a lényeg, hogy az ember mit csinált, hanem Isten mit csinált emberi eszközeink keresztül. Ha ezek nem lettek volna, te nem ülnél itt. Ezt kellene látni. És a kereszténység ezért a sóhajtozó, örök elégedetlenkedő közösségévé lett, nem? Mert nem úgy lát, ahogyan Pál látott. Pál nem oldalakat ír alul, de hát gondoljátok, hogy milyen sötét és mocskos volt a börtön. Meg hogy tört a bilincs. Meg hogy én a Pál, aki a damaszkuszi úton találkoztam Jézussal, én mit szenvedtem, csodálkozzatok rajtam, és rehabilitáljatok. Pál nem rohangált rehabilitációért. Miért nem? Elismerte ezzel, hogy igazságos volt az a szenvedés, amit de hogy ismerte. Csak felismerte azt, hogy az is része az evangéliumnak. Ott is úgy volt jelen, hogy Isten küldte oda. Isten engedte meg, mert Istennek dolga volt ott, amit el kellett végezni. Ha mi életünkben nem látjuk az Istent, hanem számüzzük az Istent a mennybe, akkor nem vagyunk keresztények, mert nem hiszük el azt, ami Jézus Krisztusnak a legfontosabb búcsúszava volt. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten jelen volt akkor is. Ítélt az Isten, és kegyelmezett az Isten. És Isten ügye, az túlélte ezeket a veszedelmeket, sőt, sokkal aktívabban, mint ma. Éppen ma beszélgettünk egy beszélgetésen, hogy mit tudom én, az 1960-as években ebben a gyülekezetben sokkal erősebb, jobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb ifjúsági munka volt, mint ma. Ez így van. Emlékeztek, volt itt egy találkozó, a régieket meghívtuk, alig bírtunk hazamenni, mert élményt élmény hátán mondtunk el, mert sokkal jobban dolgoztunk akkor, mint ma. Jobban éreztük, hogy a Krisztus evangéliuma az mennyire fontos. Még akkor is, hogyha ellenszélbe futottunk át, akkor is tudtuk, hogy az iskolában tudják rólunk, hogy mi hívő gyerekek vagyunk. Akkor is, hogyha vállaltuk azt, hogy milyen nehezen jutunk tovább előre, hogy főiskolára, egyetemre milyen nehéz menni, hát ezt nem tagadtuk mi le. Mi vállaltuk mindig ezt, de mindig tudtuk azt, hogy Isten erősebb. És majd ezt nem hisszük el. És ez azért van, mert nem ez a lelkület él bennünk. Lehullottak a bilincsek, kijöttünk a fogságból, és azt gondoltuk, hogy mi voltunk a hősök, és nem pedig Krisztus volt hatalmas. Krisztusról az emberek terelődik a figyelem. Az emberi teljesítményre, az emberi gyarlóságra, meg az emberi érdemekre. És mindenki most gyorsan azon van, hogy minél több elhullatott babérlevelet gyűjtsön be magának, és abból egy mesterséges koszorút fonjon. Nem csak az egyházban van így, vagy az egyházakban van így, mert minden egyházban így van, hanem ez nagyon sokszor az egyéni életben is van. És erről nyíltan kell beszélni, mert én úgy gondolom, hogy ez nem politikai kérdés, meg nem társadalmi kérdés csupán, ez a gondolkodási módunknak a betegsége. Állandó ilyen siránkozók lettünk, hogy bezzeg régen. És elfelejtjük azt, hogy a történelemből nem a múlt az érdekes, hanem a múlt az az alap, ami nálunk. Tehát a történelem jelene az érdekes, amit meghatároz a múlt. És most dől el, hogy merre megyünk a jövő felé, de nem a síránkozások döntenek el semmit. Pedig nagyon sokszor a síránkozások népe leszünk. És mindez, ami hitbeli gyengeségünknek az oka. Mindez a kereszténységnek az értékvesztése tulajdonképpen. És ezt az emberek is érzik. Mi csodálkozunk azon, hogy igen, mert olyan bűnös a világ, hogy már nem akarják az evangéliumot. De mi nem akarják? Mi miattunk nem akarják? Egyszerű statisztikai tény. Tessék megnézni, a rendszerváltásnál az a társadalmi intézmény, amiben legjobban bíztak az emberek, ezek az egyházak voltak. Ma az egyházakat jóval leelőzi például olyan vert helyzetben lévő társadalmi szervezet, mint a szakszervezetek. Ma az emberek nem bíznak az egyházakba. Minden statisztikai, minden szociológiai felmérés ezt mutatja. Miért nem? Mert sebeket nyalogató egyházakba, közösségekben nem akarnak bízni. Egész egyszerűen szükségünk van egy szemléletváltásra. És nem csak csupán a szervezeteknek van szüksége. Én nem hiszek abban, hogy a szervezetnek van külön szemlélete. Neked meg nekem van, és mi alkotjuk a szervezetet, nem? Szükségünk volna így páli módon látni. Hogy az evangélium ügye az itt van a mi mindennapi életünkben, itt volt tegnap is. És ami velünk történt, az nem egyszerűen azért volt, mert voltak gonosz kommunisták, hanem azért volt, mert ezt Isten valamiért megengedte, valamit meg kellett volna tanulni. De vajon a vizsgán most átmegyünk? Vagy pedig az Istennek el kell hozni majd a pótvizsgát, ami sokkal jobban fájni fog. Vagy hálásak vagyunk, hogy ez elmúlt? Élünk az új lehetőséggel? Ha megírják az 1990-től 2000, mit tudom én hányig az egyház történetet, ennek a kis fejezetnek az lesz a címe, hogy az elmulasztott lehetőségek korszaka. Az elmulasztott lehetőségek korszaka. Miért? Erre mi nagyon könnyű választ tudunk adni, hogy azért, mert azok. Így kezdődik a válasz. Azok. És te hol voltál? És én hol voltam? Nem? Mi hol voltunk? Laodiceának az Isten mit ajánl fel? Három dolgot. Először szemgyógyító írt, nem? Mert a látásmódunkkal van a baj. Nem a páli látásmóddal látunk, nem? Nem az evangélium ügyét nézzük, dehogy is, nem. A hatalmi pozícióinkat nézzük. És mit ajánl fel még? Tűzben megpróbált aranyat. Ugye tudjuk, a tűzben megpróbált arany, ez a tapasztalataink. Nézzük meg, hogy az elmúlt évek tapasztalatairól milyen keveset beszélünk. Az elmúlt tataszt ilyen fekete kulimásznak vesszük, amivel mindent lekenünk, az a sötét korszak. Sötét korszak. Hol van a tűzben megpróbált arany, a tapasztalatok arany? És a fehér ruha? Az hol van? Na, itt van a bajunk. Ezért hallatlanul izgalmas és aktuális könyv a Filippi levél. Börtönből szabadul egy apostol, és kiderül, hogy ez az apostol azért tud örülni, mert rádöbbent arra, hogy Isten az nem a mennyben van csupán, hanem igaz, amit Jézus mondott, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, igaz az, hogy minden cselekedetemben ott van Isten. És ezért van az, hogy azt mondja itt tovább, hogy némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezért tud realista lenni. Nem azt mondja, hogy na, én ott lettem volna, akkor valahogy így fogalmaztam volna. Tudjátok, testvéreim, igen, nekem nagyon súlyos árat kellett fizetni, mert ti ilyenek vagytok. Most is hallom a börtönben, és ti ezt még jobban törként döfte át a szívemet, hogy hallom, hogy XY atyafi el tudta volna sorolni a nevét, XY atyafi irigységből és versengésből hirdeti a Krisztust. Nem? Borzalmas testvérei. Mert nagyon könnyű botránkozni. És nézzük meg, az egyházi életnek a másik jellemzője, ez megint egy ilyen általános keresztény betegség. Ha nem dolgozunk, nem visszük Krisztus evangéliumát az embereknek, nem vagyunk Krisztus levele, amit elküld az Isten az emberekhez, akkor mit csinálunk? Két dolgot szoktunk csinálni. Irigykedünk és versengünk. Nem? Irigykedünk és versengünk. Mi az irigység? Az irigy ember egy nagyon érdekes helyzetben lévő ember. Az tudja, hogy nincs rendben az élete. Csak az irigy ember az mindig a sikertelenségének az okát a másikba látja, nem? Bezzeg, hogyha ő. És ki az a versengő ember, aki a saját értékeit akarja tupírozni, hogy így mondjam, nem? Csodálkozzatok rajta, hogy én milyen nagyszerű dolgokat értem el. És Krisztus követői között ezek ott vannak. Nem azt mondja Pál, hogy addig ki sem megyek közétek, amíg ezt ki nem pucoljátok, szó sincs róla. Tudomásul veszi, hogy van ilyen. Ez az Isten ügye, nem én vagyok a gazda. Isten a gazda, nem? Isten engem elvitt a börtönbe, ott a börtönbe volt dolgom, örülök neki, hogy el tudta velem Isten végeztetni azt a munkát, hogy a prétóriumba, tehát a császár házába is Krisztus evangéliuma hirdettetett, és ez nagyon sokat felbátorított a gyülekezetben. Persze vannak olyanok is, akik ebből karriert akarnak csinálni, akik nem szívből, csak színből hirdetik az evangéliumot, de nem baj. Akár szívből, akár színből, ennek hirdetetni kell. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az egyháznak ugye vannak bajai. Illetve ezt nem gondoljuk, hanem az Isten bebizonyítja nekünk, hogy vannak bajai. Istennek nagyon sokszor meg kell engednie, hogy az ő népe a falnak fejjel neki menjen, hogy megtanulja a nép, hogy hol van a fal, és hol van az ajtó. Mert szép szóra ezt nem szoktuk megtanulni. Az egész megváltási terve erről szól. De nagyon sokszor el szoktuk azt felejteni, hogy Istennek van egy célja, és ez a cél soha nem megy a falnak. Az ember az falnak megy, nem? Nem azért, mert nem szereti az Úr ezeket az embereket, hanem éppen, mert nagyon szereti. Nekünk nem szörnyűlködni kell, és nem ezt kell mondani, testvéreim, én csak a misszióba akkor fogok menni, ha egyszer rend lesz már, innen minden ide nem való embert el tudunk zavarni, mint Azázel bakját a pusztába. Ráhelyezzük persze a nép minden bűnét, az enyémet is. Nem. Pál nem azt mondja, van ilyen is, olyan is. Isten tudja, ő a gazda. Ez ő majd megrostálja, nem? Mikor lesz nekünk ilyen evangéliumi realizmusunk? Mert ez a könyv mondani valója. Amiért izgalmas a Filippi levél, az pontosan ez. Hogy az Isten evangéliuma, az hirdettetik, és nyilvánvalóvá lesz a mi életünkben. Vagy megtaláljuk benne az örömet, és az öröm ez az, hogy mi is belesimulunk Istennek ebbe a tervébe, vagy pedig hát színből is lehet mondani, csak akkor csodálkozunk, hogy neki megyünk a falnak, és értelmetlen lesz az életünk. A színből és szívből prédikáló között nem az a különbség, hogy az egyik helyesen tanít, meg a másik nem helyesen tanít. Nem. Nem is az a különbség, hogy az egyik jó módszerrel tanít, legújabbal, a másik meg régi módszerrel tanít. Nem ez a különbség. Színből és szívből prédikáló között valahol belül van a különbség. Az egyik úgy prédikálja az evangéliumot, hogy ez nekem a megoldás, és azt mondom az embereknek, gyere velem, csináld velem, a másik meg úgy prédikál, hogy ez sajnos teher, amit az üdvösségemért le kell fizetni. És ez a színből prédikáló, nem? Nem lett egyé az evangéliummal. És ez az ember az, aki privatizálni szeretné ezt. Ezek azok, akik számításból, nem tiszta lélekkel hirdették a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságban. És ez egy nagyon árulkodó félmondat, nem? Mint hogyha Pálé lenne az evangélium, nem? Mint hogyha mondjuk a lelkészér, a papér, az egyház szervezetért csinálnánk ezt. Itt van az, amikor nem látunk a horizonton feljebb, horizonttól nem nézünk felfelé. Ez a könyv, kereszténység a mérlegen. Nem hőskörtemény egy régi üldözésről, amit Pál átélt, hanem egy szemléletváltás előkészítése. Azt akarja Isten, hogy mi másképpen lássuk az életünket. Nem arról van szó, amit nagyon sokszor próbálunk, hogy először majd, hogyha teljes erőbedobással másképpen csinálunk, akkor meg fog változni minden. Nem erről beszél. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Ez olyan lenne, mint hogyha a Mühlhausen báróba, ugye emlékezünk a gyerekkori mesére, hogy a hajánál fogva Mühlhausen kiemelte magát a mocsárból lovastól. Mi tőlünk nem telik több. Mi nekünk azt kell felfedezni, hogy ha én keresztény vagyok. Ha én keresztény vagyok. Nem csak hetedik napot ünneplő adventista, baptista, metodista, római katolikus, evangélikus, stb., hanem keresztény vagyok. Akkor én Krisztus követője vagyok. Ez azt jelenti, hogy kinyílik a szemem, hogy nekem az életemből egy hiányzik. Ez nem a bűn, nem a hiba, hanem a véletlen. Én kerülhetek börtönbe. De nekem meg kell látnom, hogy ott is dolga van az Istennek velem. Valamit belül kell tanulni, valamit kívül kell elvégezni. Észrevesszük-e azt, hogy ott, ahol vagyunk, abban, ami ahol vagyunk, abban az életkörülményben Istennek dolga van velük? Ezen a szemléleti módon fordul meg minden. Nem azon, hogy mit csinálunk magunkkal, nem azon, hogy milyen új szabályzatokat hozunk, nem azon, hogy milyen új missziói módszereket fogunk alkalmazni, nem azon, hogy mennyi pénzünk lesz és milyen hatásos evangelizációs programokat építünk fel, hanem azon, hogy észreveszünk-e, hogy küldetésünk és hivatásunk van egyszerre. Az Úr elhívott és elküldött. Az Úr ott hívott el téged, ahol vagy, és oda küld el téged, ahol vagy. De viszed-e őt? Észreveszed-e azt, hogy nem véletlenek sora az egész? Mert ezt nem veszed észre, csak kívülről próbálod csinálni, akkor szintből. A szívből, akkor ez azt jelenti, hogy te tudod, hogy te és Krisztus úgy tartozol össze, hogy te vagy a szolga, és ő a te urad. Nem te csinálsz valamit Krisztusért, nem te bírsz a lélekkel, ahogy szokták ezt mondani, hanem a léleknek átadtad magad. És nem leszel más, mint ahol elhívott az Úr. Egy diák az iskolába, ha fiatal vagy, egy háziasszony, egy nyugdíjas, egy szomszéd, egy utas a villamoson, de Krisztus követségében. És ez az öröm titka. Ekkor éljük meg azt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, ezt a rövid szakaszt sose felejtsük el. Mert ez a szakasz az iránytűje a Filippi levélnek. Ezért íródott ez a levél.

legyünk mindennapjainkban, a próbákban épp úgy, mint az örömben. Minden közösségben téged lássunk. Istenünk, kérünk téged, áld meg a mi életünkben a te ígédet. Támasz vágyat, hogy az igének ne feledékeny hallgatói, hanem megtartói legyünk. És adj tapasztalatokat. Adj bátorságot, hogy kipróbáljuk ezt az igét a mi mindennapjainkban. Hogy nem mi, hanem bennünk a Krisztus éljen. Jézusért bizakodunk ebben. És kérjük a te kegyelmedet, áldásodat fiadért, Jézusért. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hét.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne, amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. és 5. versből. Az Úr pedig nagy szelet bocsát a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem akadályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás. Isten küldötte felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát, pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egy talentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat, ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszi. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk. Az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn. Annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása, a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat! Nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljára. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel és nem bátorsággal, mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Még egyszer, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem. Nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vetettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk más. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten reánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk. És vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk? Itt dől el, hogy veszedelmet, vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íget, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogányok, Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket? A bűnnek következményével együtt.

Mikor volt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent, és ő válaszolt, hogy elfogadott, sosem vádolt,

0: felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvádjaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharosabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda történt. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az utat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak? Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. Hogy Jónásnak feladata van. És ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért.

0: Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva két rét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébresz fel bennünket is. Ébresz fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és önök a Lépésről Lépésre című műsorunkat hallgatják. Köszöntöm szeretettel állandó vendégemet, beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Adventista Gyülekezetnek lelki pásztorát.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves hallgatót.
1: A Máté Evangélium a 23. fejezetében egy megdöbbentő kijelentésével találkozunk az Úr Jézusnak. Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok, olvassuk a 38. versben. Krisztus ezeket a szavakat a papokhoz és a főemberekhez intézte, és minden bizonnyal rettegéssel töltötték el azoknak szívét. Csak hogy ők közömbösséget színleltek, viszont gondolataikban egyre ott motoszkált a kérdés, mit jelentenek-e szavak. Úgy tűnt, láthatatlan veszély fenyegeti őket. Lehetséges-e, hogy a magasztos templom, a nemzet dicsősége hamarosan romokban hever? Erről beszélt volna Jézus. A baj előérzetében osztoztak a tanítványok is, és türelmetlenül vártak egy határozottabb kijelentést Jézustól. A templomból kifelé jövet, felhívták figyelmét az épület szilárdságára és szépségére. A templom kövei a legtisztább és tökéletesen fehér márványból voltak, és némelyikük hihetetlen nagy méretű volt. A fal egy része ellenállt még Nabukodonozor ostromának is. Falazatát olyan tökéletesen készítették el, mintha egyetlen szilárd kőből állna, amelyet egészben fejtettek ki a kőbányából. A tanítványok nem tudták felfogni, hogy miként lehetne ezeket a hatalmas falakat ledönteni. Jézus egy olyan napról beszél, a Máté Evangélium a 24. vers, a Máté Evangélium a 24. fejezet második versében, amikor nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mire utalt Jézus akkor, amikor ezekről a kövekről, a templom köveiről, vagy a templom lerombolásáról beszélt, a szó szerinti falakról beszélt, vagy beszél egy lelki falról, egy lelki rendszerről, egy vallási rendszerről, a közeledő áldozatáról, ami véget vet ennek a templomi áldozati rendszernek? Mit értünk abból, amit Jézus mond, abból a beszélgetésből, ami Jézus és a tanítványok között van?
2: Isten igéjének sok esetben több értelme van, vagy több alkalmazhatósága. Így ennek a jézusi rejtelmes kinyilatkoztatásnak is. Tulajdonképpen, amikor Jézus arról beszél, hogy kő kövön nem marad, szó szerint is értelmezte, hiszen értette is kell értelmeznünk, hiszen a Krisztus után 70-ben bekövetkező Jeruzsálem ostromában bekövetkezett ez, hogy tulajdonképpen az egy fal a sirató falon kívül minden más leromboltatott Jeruzsálem kőfalából, maga a város is fel lett dúlva. Sőt, maga a templom, ugye, ami adta ennek a városnak az értelmét, elveszítette szépségét, leromboltatott. Krisztus után 70-ben megjelentek a római hadak, amit említettem, és Titus császár hadai felégették ezt a templomot. A lelkértelemben vett funkcióveszítés a templomnak bekövetkezett már jóval korábban. Ugyanis, mikor Jézus Krisztus megáldoztatik, és elkiáltja a János Evangélium a 20. fejezetében azt, hogy elvégeztetett, akkor a templomnak a belső függönye, amely elválasztotta a szentét, a szentek szentétől ketté hasadt, és ezzel kifejeződött az, hogy a templom elveszítette már az ő funkcióját. Amikor megáldoztatott Jézus, az Istennek báránya, attól kezdve az előképeknek, a földi templomi szolgálatoknak és áldozatoknak nem volt már többé jelentősége, és értelme sem. Tehát egyrészt igen, szószoros értelemben a falak leromboltattak Krisztus után 70-ben, másrészt jóval hamarabb, Krisztus után 31-ben Jézus halálakor a templom elveszítette az ő funkcióját, úgymond idézőjelben mondom, leromboltatott. És harmadik értelemben ezek a szavak, amikor Jézus beszél a Jeruzsálem pusztulásáról, olyan elemeket tartalmaznak, amelyek nem teljesedtek akkor, hanem a világ végekor, Jézus Krisztus második eljövetelekor fognak teljesedni, amikor úgy, ahogy a Jeruzsálem templom, a Jeruzsálem város elpusztult, ez a világ is pusztulni fog, amely hasonlóan elutasítja Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók tették. Nyilván, hogy kivétel akkor is volt, Jézus tanítványai őt befogadták, és ma is vannak Jézusnak tanítványai, akik örömmel hallgatják Istenek ígéjét, és fogadják be Jézus Krisztust.
1: Amikor Jézus ezt a megdöbbentő kijelentést tette, hogy nem marad itt kőkövön, akkor többen is hallgatták, hallották őt. Viszont amikor a tanítványokkal együtt volt az olajfák hegyén, Péter, János, Jakab és András oda mentek hozzá, és a következőt kérdezték tőle, a Máté evangélium a 24. fejezet 3. versében olvassuk: mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Három eseményről kérdeznek a tanítványok, a templom lerombolásáról, Jézus eljöveteléről és a világ végéről. Jézus nem javítja ki a tanítványok kérdését, nem mondja azt, hogy igazából a templom lerombolása az nem esik egybe a világ végével és az ő eljövetelével. Nem választja el. Így összevegyítette ezt a két eseményt, a két esemény leírását. Vajon miért tette ezt Jézus?
2: Ugye azt is kérdezhetjük, hogy mi most 2000 év után, hogy miért kérdezték ezt így a tanítványok? Miért élt az ő elméjükben az, hogy a templom vége az egyben a világ végét is jelenti, és Jézus Krisztus visszajövetelét. A Jézus ezt nem mondta nekik, nem ez volt az üzenete számukra, viszont az ő elméjükben úgy élt ez a világkép, hogy ha a templom leromboltatik, az biztos a világ végét jelenti. Tehát, mint hűséges zsidók nem tudták elképzelni azt, hogy létezhet egy olyan világ, amelyben az ő templomuk nem létezik már, amelyben teljes más funkciók lépnek fel, az ő templomukhoz viszonyítva sokkal magasztosabb funkciók, és Jézus látta ezt, hogy az ő elméjükben a templom vége a világ végét jelenti, mert nem tudják másképpen elképzelni ezt, és a rájuk való tekintettel tapintatta, hogy Jézus nem választja ki külön ezeket az eseményeket, amikor róluk beszél. Hagyja, hogy a tanítványok éljenek egyelőre a saját elképzelésükkel. Tudja azt is, hogy eljön majd az az idő, amikor úgyis tisztázódni fognak ezek a dolgok. És úgy mondja el nekik, hogy ne okozzon nagyobb fájdalmat ezáltal őnekik, akik annyira ragaszkodnak és gyönyörködnek ehhez a templomhoz, illetve ebben az épületben. Tehát ez az oka, nem akarja Jézus a tanítványokat most elcsüggeszteni ezzel a kijelentéssel, hogy elmondja nekik azt, hogy Jeruzsálem pusztulása az most következik be, de a világ végére még várni kell. Másrészt az Isten igéje úgy van megírva, hogy azok számára válik nyilvánvalóvá érthetővé, akik teljes szívből keresik, kutatják azt. Tehát nem ez az egyetlen hely az ígében, amely első tekintetre bonyolult, vagy nehezen érthető, hanem maga az Isten ígéje ilyen, hogy azt keresni, kutatni kell ahhoz, hogy annak értelmét megérthessük, magunkévá tehessük.
1: Hadd vizsgáljuk meg, nézzük át, beszélgessünk Jézus válaszáról. A Máté evangélium a 24. fejezete jól ismert arról, hogy végidőkről szóló, és Jeruzsálem pusztulásáról szóló előjeleket tartalmaz. Mi volt az első dolog, amiről Jézus beszélt, akkor, amikor megpróbált megválaszolni erre a kérdésre, hogy mikor, miről figyelmeztette a tanítványokat, és egyben a mai bibliaolvasókat is.
2: A Máté evangélium a 24. fejezet, a 4. verse, a Jézus válaszának a kezdése így hangzik, és Jézus felelt, és mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És ezzel a gondolattal találkozunk majd a Jézus viszonylag hosszú beszédében, beszédének a végén is, például amikor a 23. versben arról beszél, hogy ha valaki ezt mondja nektek, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, akik jeleket és csodákat tesznek. Meg arról is beszél közben a leírás alatt, hogy lesznek bizonyos jelek, de ezek nem itt a vég. Ezek még nem a végnek a jelei. Tehát a bevezető gondolat, az egész beszédet átszövő, illetve a záró gondolat ugyanaz, és figyelmezteti a tanítványokat arról, hogy vigyázzanak, hogy nehogy valaki becsapja őket. Vigyázzanak, hogy el ne hitessenek. Vigyázzanak, hogy nehogy félreértsék a dolgokat. És hogyha Jézus tanítványainak, akik ott voltak körülött, akiket ő kiválasztotta, a legjobbakat, maga körül tartotta őket, ekkora hajlamuk volt, ekkora lehetőségük volt arra, hogy megtévesztessenek. És Jézus ezt a gondolatot hangsúlyozza leginkább, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. Akkor nem a mostani világunkban legalább annyira figyelnünk kell arra, hogy be ne csapjanak minket, meg ne csaljanak minket az Isten dolgaival való foglalatosságunkban. Tehát nyilván az élet dolgaival kapcsolatos teendőkben is, vagy az élet dolgaival kapcsolatos információkban is figyelmesek kell lennünk, hogy nehogy becsapjanak minket. De különösképpen az Isten dolgaival kapcsolatosan, és Jézus ezért figyelmeztette őket, és ezért helyezett akkora hangsúlyt erre a gondolatra ebben a fontos beszédben, tehát azzal kezdte Jézus, és az járja át az egész beszédet, hogy vigyázzatok, hogy meg ne csalassatok. És tulajdonképpen nekünk is ma Jézus azt mondja, hogy amikor olvassuk a végidők eseményeit, az Istennel kapcsolatos dolgokat, erre vigyázunk leginkább, hogy meg ne csalassunk, nehogy mást higgyünk, mint amit Jézus mondott, más képzeljünk, gondoljunk, vagy más fogadjunk el, mint amit az ő beszédében, az írásában hagyott.
1: Hogy lehetne felismerni a csalást? Hogyan vigyázhat valaki, aki felméri annak fontosságát és felelősségét, hogy valóban oda kell figyelni, vigyázni kell. De megtörténhet, hogy ebben a vigyázásban valaki a Biblia valós igazságait is elutasítja, abból a félelméből fakadóan, hogy ő vigyáz, hogy nehogy valami mást higgyen, eltérőet attól, amit korábban is hitt. Hogyan lehet megkülönböztetni a valóságos igazságot, a szintiszta bibliai igazságot egy csalástól, ami félrevezetne bennünket ezekben a fontos időkben?
2: Hát ez nagyon nagy kérdés, és nagyon sok rétegű. De hadd induljunk ki abból, hogy Ézsaiás és Ezékiel proféta könyvében találjuk a képet, hogy Sátán a mennyben az ámítást, a csalást indította el, ugye Ézsaiás könyve 14. fejezet, Ezékiel könyve 28. fejezetében találjuk ezeket a leírásokat, és a Jelenések könyvének 12. fejezetében azt látjuk szintén ehhez a képhez kapcsolva, hogy a menny angyalainak egy harmad részét Sátán az ő ámításaival maga után vonta. Tehát gondoljunk bele, hogyha a mennyei szent, tiszta, értelmes lényeket Sátán be tudta csapni, akkor mennyivel inkább a mai ember hajlamos erre? Vagy ha Ádámot meg Évát a maga tisztaságában, erejében, tökéletességében a kígyó el tudta ámítani, akkor mennyivel inkább bennünket? Tehát az első és legfontosabb alapállás az embernek az kell legyen, hogy számoljon azzal a gondolattal, hogy ő félrevezethető, becsapható, ámítható, tehát mindannyian sebezhetőek vagyunk ezen a területen. Mindannyian becsaphatóak vagyunk, és az ember önmagában csupán erre képes, hogy olyan utakon járjon, olyan utakot kövessen, amelyek nem az igazságnak, nem a valóságnak az útjai. Jézus Krisztus, amikor megjelente világba, azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő maga az igazság, ő maga az igazságban jár, látta a világosságot, látta az igazságot, azt követte, ő soha nem tért el arról. Tehát Jézus az egyetlen, aki az igazság útján megmaradt. És akkor azt mondja számunkra is, itt jön a döntő, itt volna a lényege a kérdése, tehát hogy hogyan járhatunk úgy, hogy ne ámítassunk, ne csalattassunk meg. Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, tehát aki őt követi, nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Ezzel egy útat mutat arra, hogy hogyan lehet megállni, és azt mondja, hogy aki őt követi, aki vele van, aki vele jár, aki az életét vele tölti, az nem jár sötétségben. Mondhatjuk azt bátran, hogy csak az nem jár sötétségben. Tehát mindenki el van tévedve. Azok is, akik megtévesztenek, azok is, akik megtévesztetnek, mert mindenek fölött a hazugság atya irányítja a dolgokat. És Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. Ezen kívül más mindenki sötétségben jár. Tehát a válaszunk egyértelműen az, hogy a világosság kérdése, az igazság kérdése, az nem annyira egy elméleti, nem egy empirikus kérdés, hanem egy kapcsolati kérdés, hogy járok-e Jézus Krisztussal, az életem mindennapjait vele töltöm-e, keresem őt, magam előtt látom az Urat, ahogy Dávid mondta, hogy szüntelen magam előtt látom az Urat, vagy ahogy Énok állandóan az Istennel járt, vagy nem. Aki Krisztussal jár, az el nem téved. Aki pedig nem jár ő vele, az el fog tévedni. Most ez a Jézussal való járás, ez egyszerre jelenti azt, hogy az ő közelében van az ember, ugyanakkor azt, hogy a példáját is követi. És miért mondom ezt? Emlékezzünk egy kicsit a tanítványokra, ők fizikai értelemben Jézussal jártak, ott voltak az ő jelenlétében, mégis, amikor a Jézus haláláról van szó, vagy akár itt ugye a Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről, félreértik a dolgokat. És miért értik félre? Egyrészt azért, mert Jézussal jártak egy bizonyos értelemben, de nem nyitották meg teljesen a szívüket ő előtte. Másrészt nem alázkodtak meg előtte. Harmadik szempontból megvoltak a saját előítéleteik, amelyeket nem tudtak alávetni a Jézus tanításainak. És ma is nagyon sok vallásos ember van, aki úgy mond Jézussal jár, de a saját elképzeléseit, előítéleteit nem tudja, nem bírja alávetni Jézus Krisztus tanításának. Mennyire szükségünk volna arra, hogy teljesen megüresítjük az elménket. Teljesen kiüresítsük az elképzeléseinket, és csak az Isten igéjét figyeljük, és azt vizsgáljuk, hogy lássuk, hogy mit mond a jövőről. És harmadik, nyilván, hogy más szempontokat is szem előtt kell tartanunk, amit Jézus elmond az elcsüggett emmausi tanítványoknak, amikor feltámadása napján találkozik velük, akik teljesen félreértelmezték az eseményeket, el sem tudták képzelni, hogy Jézus kellett szenvedjen, meghaljon és feltámadjon, és nagyon kemény szavakat vet Jézus a szemükre, és azt mondja, hogy ó, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amik az írásban előre megírattak. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy ó, bolondság, amit csináltok, és ó, restek vagytok, lusták vagytok. Tehát ez a bolondság, ez abban áll, hogy az ember elképzel valamit, és nem hallgatja az Istennek szavát, és a lustaság pedig abban áll, hogy nem kutatja tüzetesen az Istennek igéjét. Tehát, hogyha valaki nyitott szívvel a Krisztusra figyel, Krisztus követi, ugyanakkor hűségesen, szorgalmasan tanulmányozza az ő igéjét, akkor az ember meg nem csalatik. És erre hív bennünket Krisztus, hogy kövessük őt, tartsunk vele, legyünk alázatosak, és gondolatainkról legyünk hajlamosak lemondani, hajlandóak lemondani, és kutassuk tüzetesen az ő igéjét. Na, ezekre az emberekre mondja az ige azt, hogy akik így járnak, azok el nem tévednek, mert övék lesz az életnek világossága.
1: Köszönöm szépen, valóban egy méreható téma ez, és valóban fontos, hogy megmaradjunk az igazság mellett, és ne tévedjünk. Hadd tartsuk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: visszatérve a mai témánkra és a Máté Evangélium a 24. fejezetére, a 6. versben háborúkról és háborúk híreiről van szó. Azt mondja Jézus, hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mit mond Jézus itt a háborúkról és a háborúk híreiről, és mit mondanak ezek a végről? Hogyan kell fogadnunk a háborús összetűzéseket, konfliktusokat modern világunkban, amikor háborús helyzetek vannak, akkor ezt hogyan kell látnunk a Biblia fényében? Hogyan kell viselkednünk? Mit mond Jézus itt? Milyen tanáccsal lát el bennünket, akik ezekben az időkben élünk? Beszél itt Jézus arról, hogy elrendelt dolgok ezek, eleve el voltak rendelve ezek a háborúk, meg kell lenniük, vagy itt arról van szó, hogy elkerülhetetlen ezeknek a jelenléte, ugyanúgy, mint a bűn jelenlétének következmények a háború, és meg kell történjen, tehát ez egy természetes dolog, hogy történik, vagy eleve Isten elrendelte ezeket? Mit tudnánk ezekről a háborúkról, meg a háborúk híreiről mondani?
1: A 21. századi embernek sokkoló a háború híre, főleg a nyugati emberre, ha gondolunk. Eltelt mintegy 70 év a nyugati világban háború nélkül, és már majdnem biztosak voltunk, vagy vagyunk abban, én nem, de nyilván nagyon sok emberrel találkozok, akiket lesokkol egy háború híre, hogy az ember már eléggé bölcs, eléggé jó ahhoz, hogy ne következzenek be háborúk. Nemrég beszélgettem bizonyos vallásos vezetőkkel, és elmondták, hogy teljesen meg vannak döbbenve a háború valóságától. És én meg vagyok döbbenve amiatt, hogy ők megdöbbennek. Hát, hogyha az Istennek igét olvassuk, az igében világosan beszél Jézus arról, hogy az ő eljöveteléig háborúk lesznek. Tehát ne várjon az ember egy békeidőt, egy békekorszakot ezen a földön Jézus eljövetele előtt. Sőt, ellenkezőleg számolnunk kell a háborúkkal. És a maga valóságában mutatja be az embert, amely olyan, mint egy parázs a hamu alatt, de bármikor, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor ki tud törni az emberből, vagy akár mint egy szunnyadó vulkán az emberből ez a háborúskodás. Hát, hogyha a Szentírás lapjait az első oldalakra felnyitjuk, ott is azt találjuk, hogy egy gyűlölet volt egy emberben, ugye Kain gyűlölte a testvérét Ábelt, és ez a gyűlölet nagyon érdekes ugye a magyar nyelvben, tehát gyűl, és akkor öl. Tehát az ember magában, lényében nem sokat változott ilyen szempontból, és Jézus beszél arról, hogy igenis lesznek háborúk. Meg ne csaljon valaki titeket. Tehát az, aki azt mondja, hogy békeidő jön, az megcsal. Az, aki azt mondja, hogy háborúk lesznek, az az Isten igéje szerint beszél. És úgy látjuk, hogy az Isten igéjének igaza van. Hogy Isten előre elrendelte ezeket? Határozottan azt mondjuk, hogy nem. Isten az, aki a jó magot vetette ebbe a világba. A Máté Evangélium a 13. fejezetében felelhető példázat egyértelműen kifejezi azt, hogy az Isten akarat és a szándéka az, hogy jó magot vessen ebbe a világba. A világunk az olyan, mint egy szántóföld, Isten eljött és csupa jó magot vetett ebbe a világba, és éjjel, amikor az emberek aludtak, eljött egy ellenség, és a jó mag közé elvetett a rossz magot. Tehát Sátán az, aki ezt a rossz magot veti, ő az, aki ezt akarja, ő embergyilkos volt kezdetektől fogva. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Sátán az, aki a gyilkosságnak az apja már kezdetektől. Tehát ez Sátán hozza. És úgy próbálja bemutatni, miután ő az emberek között feszültséget szít, mint hogy ezeket Isten hozná létre, mint hogy ezeket Isten akarná. Ezt a Szentírás visszautasítja. Isten az életnek ura, Sátán pedig az, aki a gyilkosságot hozza az emberek közé. De Isten mindezt előre látja. És itt is az ő kegyelmének megnyilatkozását láthatjuk, tehát Ő előre figyelmezteti a gyermekeit. Ámos próféta könyvében találjuk ezt a nagyszerű gondolatot, amelyben azt mondja az ige, hogy semmit se cselekszik az én uram az Úr, ameddig meg nem jelenti azt az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten előre megmondja, hogy felkészítsen, hogy előre tudjuk, lássuk, hogy mire számíthatunk. És akkor erre az ellenség Sátán újból megjelenik, és ezt az isteni jóságot kihasználja, eltorzítja, felhasználja a saját érdekeiben, és azt mondja, hogy ugye lásd, hát Isten előre megmondta, hogy háborúk lesznek, akkor hát ő akarta. Nem. Tehát egy dolog, hogy valamit előre látunk, és nem akadályozhatunk meg, más dolog az, hogy valamit betervezünk. Hadd egy képpel szemléltessem. Képzeljük el azt, hogy mondjuk egy helikopterben ülünk, és látjuk azt, hogy az úttesten egy kocsi száguld előre az úton, és fentről látjuk azt, hogy a kanyar után egy óriási gödör van, vagy éppen szakadék. Mi nem akarjuk, hogy a kocsi beleszáguldjon a szakadékba. Mi szeretnénk, hogy ne száguldjon be. Esetleg jelet is küldünk fentről. De előre látjuk, hogyha ebben a tempóban halad, az végzetes lesz. Tehát nem azt jelenti, hogy a helikopteren ülők akarják azt, hogy baleset történjen. Viszont azt jelenti, hogy a fent ülők előre látják, hogy mi fog történni. És lássuk azt, hogy Isten sokkal magasabb helyen ül a világ mindenségben. Ő nem akarja, hogy ez bekövetkezzen, sőt, jeleket és üzeneteket küld nekünk, de előre látja, hogy mi fog történni. Tehát, kedves hallgatóim, az Isten előrelátását semmiképpen ne kavarjuk össze az eleve elrendeléssel. Isten a rosszat nem rendeli el előre. Sátán az, aki ezt előre elrendeli. Viszont Isten előre lát és figyelmeztet, és legyünk ezért is hálásak neki, hogy előre láthatjuk a dolgok eseményét, és készülhetünk erre. Ez az isteni szeretetnek a megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen, valóban értékes figyelmeztetések ezek is. A következőkben a 9.-10. versekre figyeljünk oda. Azt mondja itt Jézus, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Itt nagyon kemény üldözésről beszél itt Jézus. Az én kérdésem az volna, elkerülhető lett volna Jézus követői számára az üldözés? És gondolok itt a Jézus korára, gondolok az első századokra, de végig a történelem folyamán, ha elkerülhető lehetett volna, és mit mondhatunk a jövőről? Számíthatunk a jövőben is üldözésekre? Tehát egy modern világban elképzelhető, vagy pont annyira idegen számunkra ez a fogalom, mint a háború gondolata?
1: Igen, én azt mondom, hogy épp annyira elképzelhetetlen a mai ember számára, mint a háború gondolata. De éppen annyira valóságos, mint ahogy a háború is valóságos. Tehát nem tudtuk elképzelni előre gondolva rá, azt mondtuk, hogy hát ez lehetetlen, hogy bekövetkezzen. És itt van. És az, hogy még vallásos üldözések legyenek valaha a nyugati világban például, ezt sokszor nem tudjuk elképzelni. Azt mondjuk, hogy ó, hát ez a múlt zenéje. Viszont láthattuk az elmúlt évben, hogy az ember egy adott pillanatban mennyire gyűlölködni tud a másság miatt. Mennyire ki tudja rekeszteni, sőt, gyűlölni tudja azt, aki másképpen gondolkozik. Ugye az elmúlt két évnek a járványhelyzete is ezt tanította meg nekünk. Azt is, hogy a szabadság mennyire sérülékeny, tehát a társadalmi szabadság egy adott pillanatban egyik napról a másikra milyen könnyen átírható. Ennek is már tanúi vagyunk. Tehát, ha csak ezt látjuk, akkor azt mondjuk, hogy minden lehetséges, amire az ember úgy gondolta, hogy lehetetlen. De van ennél egy sokkal erőteljesebb törvényszerűség, amely végigvonul a Szentírás lapjain. Kezdve Ábeltől, ugye Ábel igaz volt, és igaz áldozatot vitt Istennek, és Kain emiatt gyűlölte őt. Isten gyermekeit az Ószövetség időkben azt láttuk, hogy végig gyűlölték, tehát Isten választott népét gyűlölettel vették körül a pogányok. Bár ott Isten védelmet hozott az ő életükben, és sokszor megvédte őket, de amikor maga Jézus Krisztus megjelenik, és tulajdonképpen egy új országot hoz létre, egy lelki országot, akkor Jézus Krisztust megölik. Tehát a gyűlölet olyan magas fokig jutott, hogy Sátán és az ő emberei készek voltak elpusztítani, és el is pusztították Jézus Krisztust. Bár harmadnapra feltámadt és él, és örökké élni fog. És azt látjuk, hogy a tanítványait is az első századokban, ugyanúgy, ahogy Jézust üldözték, üldözni kezdik. Elsőként Jakabot fejezik le. Aztán Péter is szenvedést él meg. István diakónust Krisztus után 34-ben megkövezik. Tehát az első századokban már beindult az az üldözés, amelyet 7 római császár kisebb-nagyobb megszakításokkal programszerűen is vezetett. Egész Krisztus után 313-315-ig a milánói ediktumig, illetve azt megelőzően a Nagy Konstantin császár keresztények felé hajlásáig végigkövethetjük a mártíromság korszakát. Na és akkor azt mondják egyes keresztények, hogy akkor itt véget értek az üldözések, igazából nem értek véget. Tehát véget ért az állam részéről, viszont az egyház felállítja az inkvizíciót, és 1260 éven keresztül azokat, akik másképpen hittek, másképpen vallották a hitüket, azokat keményen üldözték. Tehát az egyház az rengeteg üldözést vitt végbe. De hadd beszéljünk a reformáció korszakáról is, amikor semmivel sem volt türelmesebb a reformációnak egy bizonyos ága, hiszen Calvin megégeti Szervét Mihályt, az unitarianizmusnak az atyát, ugye Szervét Erdélyben is megfordult, nagy hatással volt az unitárius egyház kibontakozására, és amikor újból megjelenik Genfben, akkor megégetik őt. Tehát a vallásos üldözés az végig jelen volt. Voltak gondolkozók, olyan, mint John Locke vagy Descartes, az empirikus felvilágosult gondolkozók, akik próbálták Európában megszüntetni ezt az üldözést, de nem Európa volt az, amely megszüntette a vallásos üldözést, hiszen a francia forradalomban is ugye a Bibliát és a keresztényeket üldözik, hanem Amerika térségén történik az, hogy létrehoznak egy olyan államot, amelyben a vallás miatt senkit nem üldöznek. És ennek a hatása jön vissza Európába, és ennek a hatásaként éljük meg azt az elmúlt 200 évben, hogy többé-kevésbé kevesebb volt a vallásos üldözés. Mondjuk azért gondoljunk, hogy a kommunista évtizedekben is volt keresztény üldözés, de ugye a nyugati térséget nem érintette. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen az egész történelem arról szól, hogy Krisztus gyermekeit üldözik. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy azok, akik kegyesen fognak élni, üldöztetve lesznek. Tehát ha felteszi az ember ma a kérdést, hogy ma miért nincsenek üldözések a vallás világában, vagy a nyugati világban, akkor erre egyetlen egy értelmes választ tudunk adni a Biblia fényében. Ha felébredne az a kereszténység, amely Jézus Krisztus korában jellemző volt, akkor ezzel együtt felébredne az az üldözés is. Illetve amikor ez fel fog ébredni, hiszük, hogy nem sokára, akkor az üldözést is ez maga után fogja majd az üldözést is maga után fogja majd vonni.
0: Tovább olvasom az ígét a 11. verstől, ahol ezt írja: és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Nagyon változatos Jézusnak a felsorolása. Beszél rossz dolgokról, vagy beszél jó dologról is. Beszél rossz hírekről, hamisságról, hamis profétákról, hitetésről, gyűlöletről, gonoszságról, a szeretet meghidegüléséről, de ugyanakkor beszél álhatatosságról, üdvösségről, evangéliumról. Mit lehetne ezekhez a Biblia versekhez hozzáfűzni?
1: úgy összegezném, hogy Jézus beszél olyan jelekről, amelyek az ő eljövetelének a bizonyosságát vetítik elő, és beszél olyan jelekről, amelyek már a közvetlenségét mutatják. Ugyanis amikor azt mondja, hogy hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről, lesznek járványok, lesznek földindulások, tehát földrengések, lesznek üldözések, ezekről azt mondja, hogy ezek még nem a vég. Ezek még nem a vég. Ezek csak olyanok, mint a csak, illetve hát nagyon fontosak, de olyanok, mint egy-egy jelzőtábla az út szélén, amely mutatja, hogy igen, ebbe az irányba tartunk. Egy háború, egy jelzőtábla arra, hogy Jézus vissza fog jönni. De még nem a vég. Viszont, amikor arról beszél, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, akkor azt mondja, hogy akkor jön el a vég. Tehát mikor jön el Jézus Krisztus? Akkor jön el Jézus Krisztus, amikor az ő evangéliuma ebben a világban mindenhol hirdettetni fog. Amikor minden egyes ember, értelmes lény találkozni fog ezzel a gondolattal, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, ő a szeretet, ő valamit behozott ebbe a világba, ő maga közel van az emberhez, és amikor minden egyes ember ezzel szembe állást foglal, vagy emellett állást foglal, ugye ezzel szembe, vagy emellett állást foglal, akkor jön el a vég. Megragadandó az a gondolat, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik. Sokféle evangéliumon van ezen a világon. Pál apostol a Galatákhoz írott levélben azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól az evangéliumtól, amit te hirdettem nektek, más evangéliumra tértetek, holott nincs más. De van egy igaz evangélium, harca tiszta evangéliumért, és vannak hamis evangéliumok. És Jézus itt meghatározza azt, hogy mi az igaz evangélium. És azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, sokan gyűlölik egymást, sok hamis proféta támad, a szeretet sokakban kihűl, a szeretet elfogy, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Miben marad állhatatos? A hitben, a tűrésben, a szeretetben. Tehát pontosan ez itt a kulcs, hogy aki az üldözések ellen, aki a gonoszság ellen, aki a világ megromlott állapotai nehézségek ellen megmarad a szeretetben, az üdvözül. És erre hív bennünket Isten. Tehát Jézus Krisztus szerette az övéit, mind végig szerette őket. A kereszten is szerette őket. Gondoskodott az édesanyjáról, gondoskodott Jánosról, gondoskodott az ellenségeiről, imádkozott érettük. Tehát aki mindvégig állhatatos marad a szeretetben, az üdvözül. A jó hír az, hogy az emberi természet önmagában képtelen vétkezni. Az emberi természet csak akkor tud vétkezni, hogyha az agyunk, az elménk erre engedélyt ad. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és az emberre van vágyodása, de te uraljad azt. Tehát Isten az ő szent lelke által az embernek újból esélyt adott arra, hogy a legnehezebb pillanatok közepette is le tudja győzni a gonoszt. Az ember döntése az igazság vagy a gonoszság közötti útválasztás. Az ember döntése. És Jézus Krisztus a kereszten annyira edzette magát, annyira edzett volt a hitben, annyira a szeretetben, annyira az Isten lelkével közösségben volt, hogy a legnehezebb pillanat közepette se szállt le a keresztről, hanem szerette az övéit mindvégig. Tehát csodálatra méltó, lenyűgöző ez a szeretet, amelyet Jézusban látunk. És akkor azt mondja az ő követőinek, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözöl.
0: Talán, ha megengeded azt, hogy pontosítsak itt, hogy ne legyen félreértés, egy megtért ember, egy olyan ember, aki átadta az irányítást az ő élete fölött Jézus Krisztusnak, az, aki megtapasztalta ezt a győzelmet a vétkezés felett, és tudja irányítani a döntéseit. Tehát gondolom, hogy erre gondoltál. Igen. Tehát nem eleve a megszületett emberre, aki nem hallott Istenről, nem is foglalkozik a hit kérdésével, és ő az, aki képes eldönteni, hogy most vétkezik, vagy nem vétkezik.
1: Tehát az ő esetében is egy döntés kérdése a vétek. Tehát ott is azért egy döntés, nem egy automatikus dolog. Egy döntés folytán jön létre. Természetesen, hogy a megtéretlen ember csak rossz döntéseket tud hozni. De ő hozza meg a döntést. Viszont egy megtért ember képes arra, hogy jó döntéseket hozzon. Ez Pál apostol a római levélben részletesen kifejti, amikor azt mondja, hogy ne uralkodjék a bűn, ami halandó testünkben. Meg elmondja azt, hogy ahogy Krisztus, ahogy Ádámban mindannyian meghaltak, Krisztusban mindannyian megelevenedtek. Tehát mindenki kap egy új esélyt arra, hogy dönthessen a jó felől, és a hívő ember, aki befogadja Krisztust, az valóságos erőt kap arra, hogy dönthessen a jó felől. De Jézus Krisztusban láthatjuk ezt, és nem csak ő benne, például István vértanút, amikor megkövezik. Tehát ő benne nem volt ott a gyűlöletre való hajlam, hogy gyűlölje az ellenségeit. Miért az, hogy ő imádkozik érettük, és ő szereti őket? És erre csak egy válaszunk van, tehát Krisztus olyan erős teljesen él benne, hogy Krisztussal és Krisztus által és Krisztusban ő erőt kap arra, hogy megmaradjon a szeretetnek az útján. És erről beszél itt Jézus, hogy az Isten országának, amikor ez az evangélium a hirdettetik, amikor az ember megmarad a szeretet útján, az látható lesz. Tehát az egy olyan világosság ebben a világban, amit nem lehet elrejteni. Jézus eljövetele attól függ, hogy milyen intenzitással hirdetjük az Isten országának az evangéliumát, és milyen hőfokkal, milyen szeretettel. Hogyha bennünk az ő szeretete él, és azzal az intenzitással hirdetjük az evangéliumot, akkor Jézus visszajön, akkor jön el a vég. Tehát azt mondja az evangélium, amikor hirdettetik az Isten országa, akkor jön el a vég. Tehát kedves hallgatóim, mindannyiunk egy kihívás előtt állunk, hogy hirdessük az Isten országának az evangéliumát, amit hallottunk, azt adjuk tovább, ugyanakkor befogadjuk hitáltal az evangéliumot, hogy a szívünkben lakozzon, hogy megmaradhassunk a szeretetnek az útján. És amikor a világ teljesen elromlik, és a gyűlölet magas méreteket ölt, akkor Isten népe egyre inkább ebben a krisztusi állapotban fog megerősödni, és akkor jön el a vég.
0: Köszönöm szépen, tartunk még egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: következő bibliavers, a 15. vers a következőt mondja: mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Miről beszél itt Jézus? Ki lehet ez a pusztító utálatosság, vagy mi ez? Miről beszél itt?
1: Figyeljük meg ezt a két jelzőt, és önmaguk helyett beszélnek. Tehát pusztít, és ugyanakkor utálatos. Utálatosság Isten szemében a bálvány. De ez nem csak utálatos, hanem pusztít is. Mindig ott voltak a bálványok Isten népe körül, csábították, ott vannak az életünkben is, de ez pusztít is, tehát karhatalom, erő, kard van a kezében. És azt láttuk, amikor a rómaiak megjelentek a Jeruzsálem körül Krisztus után 70-ben, hogy a bálványaikat is elhozták, tehát ahogy a római zászlókon megjelenő képek ott lebegtek a Jeruzsálem körül,

0: Tudjuk, hogy a középkori egyház volt az, amelyik ezt így átírta, és a katekizmusokban így jelenik meg. De összefog egy másik hatalommal, amely a legnagyobb katonai hatalom ezen a földön, karhatalom, és Isten népét el akarják pusztítani, el akarják tenni láb alól. Tehát amikor az állam és az egyház összefog Isten népe ellen, amikor olyan törvényeket foganatosítanak, amelyek szabályozzák a hit dolgát, akkor azt mondjuk, hogy jelen van a pusztítás, és jelen van az utálatosság. Tehát ez az Isten szemében a legrondább dolog, ami létezhet, amikor valaki pusztít, tehát kardot vesz a kezébe, hogy egy hamis vallást erősítsen meg ezen a földön.
1: Köszönöm szépen, az időnk fogytánál. Egy néhány gondolatot a 20. versről, ha tudnál mondani. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Miért fontos ez a részlet, amit Jézus megemlít? Miért ne télen és ne szombatnapon legyen a menekülés ideje?
0: Hát ugye a téli menekülés, azt láttuk az elmúlt hetekben is, hogy mennyire megpróbálhatja az emberiséget. De az, hogy szombatnapon, miért ne? Ez az az utolsó ige Jézus szájából földi létében, amelyben megerősíti a szombatnak az érvényességét. Tehát azt mondja, hogy a szombat a szent. Szombaton ne kelljen futni. Szombaton ne kelljen menekülni. A szombat az tovább is érvényes marad. Mondja akkor a tanítványainak, hogy ti tanítványaim, ezért imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne legyen szombaton. És mondja nekünk is, mert lesz majd még egy futás, Isten igazi törvényt megtartó népe menekülni fog. Üldözve lesz. És azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ne szombaton kelljen majd meneküljetek. Miért? Azért, mert a szombat a hét hetedik napja, az Isten teremtésének az emlékünnepe, ez minden héten a Teremtőre emlékeztet bennünket, mi szeretjük a Teremtőt, ezért megemlékezünk őróla, úgy, ahogy az ő szavába adta, és úgy, ahogy Jézus Krisztus elrendelte, hogy a szombat a nyugalomnak, a békességnek legyen az ideje. És ezért imádkozunk, hogy ezt minden ember megértse, és hogy amikor a jó és gonosz közötti küzdelem olyan méreteket ölt, hogy üldözni fogják Istennek népét, akkor ne szombaton kelljen meneküljünk. Jézus ezt mondta, és mi ebben engedelmeskedünk őneki.
1: Tehát Jézus figyelmeztette a tanítványokat is, ugyanakkor figyelmeztet bennünket is, mai olvasókat, a mai ünnepélyes időkben élőket, hogy vegyük észre azokat az eseményeket, amelyek előre jelzik Jézus dicsőséges eljövetelének közelségét. Hogy milyen lesz Jézus eljövetele? Erről a 27. verstől szeretnék néhány gondolatot olvasni a Máté evangélium a 24. fejezetéből. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Ehhez hozzátenném még a Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 34. és 36. versét. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Nem kis dolog megállni majd azon a napon, amikor Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel jön el, amikor a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, amikor megnyílnak a sírok, amikor hegyek tűnnek el, amikor szigetek mozdulnak el helyükről. Kevés idő, Úgy látjuk az eseményekből, hogy

0: Jézus dicsőséges visszajövetele közel van. Egy kevés ideig még kell várni, és az, akit szerettünk, az, akit követünk, megjelenik. Az, aki megteremtett bennünket és megváltott minket, eljön, hogy letöröljön szemünkről minden könnyet. Már csak egy rövid idő, és ő dicsősége elé állíthat bennünket. Fedhetetlenségben, nagy örömmel, ahogy mondja Júdás apostol a 24. versében. Amikor Krisztus elmondta érkezése jeleit, így szólt, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. A Jóisten segítsen minden kedves hallgatónak, hogy ezekben az ünnepélyes, ugyanakkor feszült időkben képesek legyenek föltekinteni hittel, hiszen a megoldást világunk helyzetére nem az emberektől fogjuk kapni, hanem az Istentől. Bízunk benne, helyezzük életünket az ő kezében, most és életünknek végéig. Köszönöm szépen a figyelmüket, István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést és az értékes gondolatokat, amelyeket elmondtál.
1: Köszönöm szépen, legyen mindannyiunk áldására, Isten áldjon.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól, visszavárom önöket következő héten is a készülékek közelébe. Szász Károly Zsolt vagyok, és László Attila technikai munkatársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg önöket, a viszonthallásra.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Köszöntöm szeretettel a Reménysugár nézőit és hallgatóit! Vannak táborok, amelyekből hazahozunk néhány fényképet, új barátságokat és sok-sok élményt. És vannak olyan hetek, amelyek ennél valamivel többet adnak. Próbára tesznek, kérdéseket ébresztenek, közelebb visznek egymáshoz, és talán Istenhez is. Ilyen élmény lehetett az idei Péter országos öskert dzsembori is, ahol az ország különböző részeiről érkező fiatalok egy héten át együtt indultak kalandra. Akadálypályák, túlélési ismeretek, csapatfeladatok és különleges programok mellett Péter története kísérte végig őket, annak az embernek a története, akit Jézus elhívott, megváltoztatott, majd elküldött. Mai vendégeimet, Pop Tündét, öskervezetőt, és I.S. Mártont, öskermestervezetőt, az Észak-Erdélyi Egyházterület ifjúsági igazgatóját köszöntöm szeretettel. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy eljöttetek beszámolni erről a szuper hétről, ami a nyáron történt.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Örülök, hogy itt lehetek!
0: Kezdjük a beszélgetést az elején. Hogyha valaki hallja, főleg a mai adásban ezt a szóhasználatot, hogy ösker dzsembori, talán nehéz elképzelnie, hogy mit jelent, mit vonhatott maga után ez az egész országos program. Magyarázzatok el nekünk, hogy mit jelent egy országos dzsembori, és hogy nézhetett ez ki belülről ez a program.
1: Ez a tábor 4 évente szokott megismétlődni. Az ország minden területéről jönnek őskerek, minden konferenciából. Itt is a rend és a fegyelem a fontos, tehát minden konferenciának jól meghatárolt területe van, ahova sátrakat felhozhatják. Megvan a programja, amit követnek a gyerekek és a vezetők is. Ami még a fontos, hogy barátkozhatnak, tehát szerezhetnek új barátokat. Persze román és magyar nyelvű gyerekek együtt vannak, együtt énekelnek, együtt imádkoznak, és a tevékenységeken, játékokon együtt vesznek részt.
2: Talán még annyit tennék hozzá ez, hogy a hitüket is elmélyíthetik ebben a táborban. Nagyon jó, hogy megemlítette Tünde, hogy a barátkozhatnak, nagyon sok program van, és hitmélyítő alkalmak is ezek. És a dzsembori az, hogy nagyon sok helyről eljönnek. Tehát, és ez egy országos tábor, ahol az egész országból jelen voltak fiatalok.
0: Ez mit jelent? Mekkora létszámot jelent egy országos dzsembori? Hányan voltak jelen például az ideiben?
1: 1500 körül voltunk jelen, tehát 1300 körül volt a gyerekek létszáma, és 1500-ig a vezetőkkel együtt.
2: Ez nincs egy számhoz kötve feltétlenül most, hogy ha 1500-on vagyunk, akkor dzsembori. De lehetünk 50-en is, és akkor is dzsembori. Ha több településből összegyűlünk, több városból összegyűlünk, ha több körből találkozunk már, az is egy dzsembori. Most itt sokan voltak. Eddig én 2006-tól, 2008-tól vagy 10-től, nem tudom pontosan a dátumot, azóta járok ilyen dzsemborikban. És voltunk kevesebben is, voltunk 700-an is, voltunk 500-an is, most 1500-an voltunk. Ez egy szép nagy tábor volt.
0: Van valami jellegzetessége ezeknek a programoknak? Tehát különlegesebb, mint egy egyszerű tábor programból adódóan? Vagy ugyanúgy, mint más ősker táborokban, van egy hitbeli témája, és vannak ehhez kötve szakosítások, műhelyek és különböző programok?
2: Hát a forma az ugyanaz. Most a különlegesség ebben az, hogy nem csak magyar ajkúak vannak, hanem az egész országban vannak román ajkúak is, és az, hogy sokan vagyunk. Nem csak 100-an vagy 150-en, hanem sokkal többen megjelennek. Ez a színessége és nagysága adja meg ennek a tábornak a jellegzetességét.
0: Próbáltam utána nézni annak, hogy mennyi mindenben volt részetek a táborban, és hogy milyen program részekre osztott ez az egész hét, és találtam a program leosztásban akadálypályát, survival skills, azaz túlélési készségek programrészt, tematikus útvonalat, csapatjátékot, többféle gyakorlati foglalkozást és szakosítást. Van-e olyan, amit kihagytam, és volt-e olyan, ami nagyon-nagyon népszerű volt a gyerekek közt, amit nagyon kedveltek?
1: Hát talán a survival skills, tehát a túlélési készségek elsajátítása volt a legkedvencebb a gyerekek körében. Arra mindenki volt, aki kétszer is elment. Ezt az erdőben tartották, tehát elvitték a gyerekeket az erdőbe, több csoportra osztották fel a gyerekeket, és tanultak, tehát volt több személy, aki ezt a survival skills-t leadta, tehát aki gyerekekkel tanult együtt. Tanultak a kígyóharapás esetén, mit tegyenek, akkor fontosabb bogokat tanulták meg, a tájékozódást is tanulták, tehát kicsi egészségügyről is szó volt, tehát a fontosabb gondok megoldása ilyen esetek, amikor tábor vagy kint vannak a természetben. A gyerekek nagyon élvezték.
2: Persze élvezték az egész napos gyalogtúrát is. Kétszer is meg volt szervezve a táborból, két csapat is elment erre az egész napos gyalogtúrára, ugyanakkor a játékokat is élvezték, a szakosításokat is élvezték, jelen voltak, tanultak, akár döntések is, mondhatnám azt, hogy születtek az ők fejükben. Ami még nagyon tetszett nekik ezen kívül, volt az imasátor, amit nagyon ki szeretnék emelni. Ott is végig lehetett menni ezen az imasátron, és ilyen 800 gyerek, 800 személy végigment, részt vett, bement az imasátorba, hagyott egy üzenetet, írt egy gondolatot, tehát érdekes programok voltak. Mindegyiket mondhatnánk azt, hogy úgy megkóstolták, és mivel a nagy tábor sokféle gyerek jelen volt, mondhatnánk azt, hogy valamelyik mindegyiknek tetszett.
0: Mi is át akarjuk élni ezeket a tábori programokat, bár csak annyiban, hogy elmesélitek nekünk, hogy miről szóltak, és elképzelhetjük, hogy milyen lehetett. Úgyhogy azt javasolom, hogy vegyük sorra ezeket a programrészeket, és beszéljünk részletekbe menően is róluk. És kezdhetnénk a szakosításokkal, ez amúgy is egy erős jellegzetessége az őskertáboroknak, nem csak a Jamborinak. Az idei programban, táborban voltak kiemelkedőbb szakosítások, amelyek jobban össze voltak kötve a témával, vagy a létszámot tekintve nagyon sok fajta szakosítás volt, hogy lehet elképzelni ezt a programrészt?
1: Sokfajta szakosítás volt, tehát nagy volt a választék a gyerekek számára. Volt román nyelvű, magyar, angol nyelvű szakosítás is. Elég népszerű volt az angol nyelvű szakosítás, azt nagyon szerették a gyerekek. Voltak lelki szakosítások, tehát amik a Bibliát mélyítették el jobban, és magyarázták el a gyerekeknek. Ez ilyen volt a Szent Sátorról való szakosítás. Valójában meglátták a Szent Sátort miniatűr formában, a szentének a fontosságát, a szentek szentjének a fontosságát magyarázták el nekik. Sőt, még a papiruhát is bemutatták nekik, hogy is nézett az ki, miből készült. A gyerekek ezt élvezték, szerették. Másik lelki szakosítása Biblia jelölése volt, ami még népszerű volt a gyerekek körében. A Biblia kijelölését, tehát aláhúzás, hogy könnyebben megkapjanak majd bizonyos témákat a Bibliában, ha rákeresnek. Még nagyon szerették a mimikai beszédet, tehát annak a bemutatását, azt is sokan választották, a jelbeszédet. Volt a szombat értékeléséről is egy szakosítás, bibliai történetek bemutatása, azok elmélyítése, és az adventista pioníroknak a története is be volt mutatva nekik. Tehát nagyon sok szakosítási lehetőség volt. Más szakosítás a természetből volt, nagyon sok angolul tartottak az emlősökről, pin trading, tehát ez a pincsere volt, amit még nagyon élveztek a gyerekek. Volt festészetről, nem is tudom.
0: Magyar szakosítások közül mit választhattak a gyerekek?
1: A közetek. Közetek voltak az egyik, amit választhatták, és az AI-ról tartott százkarcsi, és azt nagyon sokan választották.
0: Hát igazán hasznos és korszerű, és lelki témák is képviseltették magukat ezen a program részen.
1: Igen, és ami még fontos, hogy a gyerekek előre kiválaszthatták, hogy milyen szakosításra szeretnének menni, és mi akkor arra beírattuk őket. Lehetőleg mindenki azon vegyen részt, amit szeretett, ami tetszett neki.
0: Volt egy olyan programrész is, ami egy akadálypályában merült ki. Ez mennyire tette próbára a résztvevőit? Mindenki részt vehetett ezen az akadálypályán? Illetve inkább fizikai kihívása volt, vagy a csapatmunkának is komoly része volt ebben?
2: Hát a szervezőként én nem mentem át ezen az akadálypályán, nekem más feladatom volt, és másra fokuszáltam. Amit észrevettem, és úgy beszélgetve a gyerekekkel, arra azt szűrtem le a beszédükből, a beszámolójukból, hogy volt egyéni feladat is, és csapatmunka is. És volt, aki végigvezette őket, volt egy felelős, aki felülvigyázta őket, hogy minden akadályhoz jussanak el. Ugyanakkor jó kedvel jöttek vissza, pontokat tudtak szerezni, és az azt jelenti, hogy csapatmunkát kellett végezzenek.
0: És milyen akadályok állták az útjukat, hogy mondjam úgy, milyen feladatokat kellett teljesíteniük? Hogy kell elképzelni, hogy állomásszerűen haladtak tovább, és jutottak egyik szintről a másikra, vagy hogy kell elképzelni ezt a programrészt?
1: Bizonyos állomások voltak, tehát több feladat volt, amit teljesíteni kellett. És ami fontos, hogy egymásra voltak utalva nagyon sok feladatnál, tehát közösen kellett megoldják, tehát a csapatépítés volt a célja az egésznek. Az egyik, amin én részt vettem, tehát hogy láttam a gyerekeket is, a kis tégla darabokat kellett letegyenek a földre, és csak arra volt szabad lépjenek. És mindig a kezüket kellett fogják, hogy nehogy elessenek, tehát az egyensúlyt kellett tartsák, és ezt nagyon élvezték.
0: A survival skills-ről már említettünk egy néhány gondolatot, de szerintetek miért ragadta meg a figyelmüket ez a programrész a gyerekeknek? Mert odasoroltátok fel ezt a programrészt, ami nagyon népszerű volt a gyerekek közt, tehát vágytak, nem tudom, elsajátítani túlélési készségeket. Miért gondoljátok, miért volt fontos számukra ez a program?
2: Szeretik a természetet, szeretik a kihívásokat, szeretik az olyan dolgokat, amelyekben ritkán vesznek részt, vagy amiből tanulhatnak, és talán extrém gyakorlati része is lehet az életnek. Meg ugyanakkor a csapatmunka, ők szeretik a csapatmunkát, csak lefoglalja az idejüket a telefon, és elzárják magukat ilyen téren egymástól.
0: Volt két programrész, amit abszolút nem is tudtam, hogy képzeljek el egy programot látva, és az egyik az Agora volt. Mit kell tudni az Agoráról? Hogy zajlott le, és milyen program ez?
2: Hát az Agora az piactért jelent, vásárt jelent. A görög városokban volt így megnevezve, és ott az emberek összejöttek, találkoztak, cserében értek, vásároltak, eladták az áruikat, de ugyanakkor, tehát ahogy mondtam az elején, beszélgettek. És mi is megszerveztük ezt az agorát, ez délutánonként volt megszervezve, meg City Life-nak neveztük esténként, viszont amit jelent, az az, hogy összejövünk, társalgunk, és eladunk dolgokat, vagy vásárolunk dolgokat. Voltak nyomtatva kis papírpénzek, ilyen tábori
0: bankjegyek,
2: igen, és abból mindenki kapott. Voltak feladatok, amiket el kellett végezzenek, és akkor kaptak pénzt, ügyességek, hogyha vagy bibliaszövegeket kellett elmondjanak, vagy történeteket kellett sorrendbe tegyenek a Bibliába, időrendi sorrendbe.
0: És akkor fiktív bankjegyekre gondolsz.
2: Persze, fiktív, ilyen tábori bankjegyeket, ősker bankjegyeket nyomtattunk, és akkor azokat megkapták az ügyességük után, és akkor azokkal lehetett vásárolni különböző dolgokat. Palacsintát például nálunk, az északiaknál, vagy máshol kürtös kalácsot, vagy különböző kis ajándékokat vásárolhattak. Persze ezek jellegzetes áruk volt, de azért volt ez, hogy motiváljuk őket erre a feladatok elvégzésére is, de persze kellett nyújtsunk valamit, ahol elkölthették a pénzüket. És ameddig ott sorban álltak, vagy mentek, jöttek, egy csapatokat alkottak, addig a barátságok is alakultak ki, kellett beszélni románul is, igaz? Volt olyan hely, ahol néha meg kellett szólalni magyarul is, törték a nyelvüket. Hát viszont élvezték nagyon. Hát az, szerintem az a tábornak az egyik fénypontja volt, amikor ezt megszerveztük.
0: És a másik program rész, amit nem tudtam beazonosítani, hogy mit jelenthetett, az a vihar a tengeren, vagy románul az a neve volt, hogy Fortuna pe Mare. Ez miben merült ki, vagy mit jelent ez a program rész?
2: Hát Péter életében sok vihar volt, igaz? Tengeren is volt vihar, amikor Péter a tengeren volt, és amikor a tengeren járt, és mindannyiunk életében vannak viharok, a gyerekek életében is vannak viharok, de Isten elmondja azt, hogy nem vagy egyedül. A táborban is volt vihar. Mi megterveztük akkor, amikor dolgoztunk ezen hónapokon keresztül, hogy a programot, emlékszem, amikor gyűlöseltünk például ott a Dornavátrán és a tábor területén, és beszéltünk arról, hogy itt majd a pénteki nap, honnan hozunk vizet, hogy nagy vihart keltsünk, és akkor beszélünk, a téma pedig Péter lesz. Péter, hogy Jézus a vízen jár, és lecsendesíti a tengert, és kiemeli Pétert, igaz, a süllyedő Pétert, és itt a táborban nem kellett ezt megszervezzük. Olyan vihar volt, hogy emlékszem, hogy össze voltunk gyűlve, 1500 ember, és pont az esti állítatot tartottuk, és fel voltak öltözve a gyerekek esőköpenbe, és elkezdett zuhogni az eső. Na, ültünk, és egyre-egyre inkább zuhogott az eső, aztán akkor a vihar lett, hogy mindenki menekült a sátrába, meg oda, hova tudott, és nem is kellett megszervezzük, igaz, ezt a vihart a tengeren, vihart a táborban, mert jött ez magától. Viszont megértettük azt, és a gyerekekkel is beszélgetve aznap este, meg másnap, amikor megint vihar volt, hogy nem vagyunk egyedül, itt vagyunk, számíthatunk egymásra, de elsősorban számíthatunk a jó Istenre, és ő velünk van, és nem kell aggódni, nem kell félni semmitől.
0: Minden egyes program részt úgy kell elképzelni, hogy együtt, közösen éltetek meg, vagy voltak olyan programrészek, amikor egyházterületenként gyülekeztek a fiatalok, és együtt is töltöttek időt, vagy valamiben fejlődtek, valamilyen tevékenységet végeztek?
1: Nagyjából a programokat közösen szervezték, tehát közösen vettünk részt a programrészekben. Viszont esténként, mikor tábortűz volt, akkor volt, amikor csak a konferencia szinten szerveztük meg, Egy alkalommal részt vettünk az délerdélyekkel egy tábortűzön, és ott talán a szombatiskola még volt egyéni, tehát ilyen konferencia szintű.
2: Még volt egy alkalom egy este, amikor első este, amikor összegyűltünk a sátrunk, vagy a területünk udvarán, és énekeltünk, beszélgettünk, próbáltuk egymást bátorítani, igaz, most együtt vagyunk, jó, hogy eljöttünk otthonról, de hát a kisebbeknek már honvágyuk volt, de nagyon jó volt a hangulat, igaz, az est csöndjében, együtt összegyűlve, egymás mellett ülve, gitárral énekelve, tanulni énekeket, nagyon szép volt. Vittünk ilyen kis hangulatfényeket, amit feltettünk a sátraink köré, hogy a mi udvarunk legyen megvilágítva, és úgy képzeltem, hogy úgy is éltem meg, nem csak képzeltem, hanem hogy egy igazi családdá kezdünk formálódni, és leszünk 5-6-7 napon keresztül. Mondtam az előbb azt, hogy voltak viharok, de volt szivárvány is. Tehát így éltük meg ezt a tábort, ott voltunk mi északról 80-an, és volt az életünkben vihar is, de volt szivárvány is, és ez így szép, és ez így, gondolom, így történik a családokban is.
0: Az egész program Péter életének a témája körül forgott, és érdekelne az, hogy hogyan találkozott a kaland és a bibliai üzenet egymással a tábor során. Hogy lehetett a kettőt összeegyeztetni, összefonni, annak érdekében, hogy a gyerekek minél több mindennel megmaradjanak a tábor végére?
2: Hát nem egyszerű a mai gyerekeket bevonni, kalandot nyújtani nekik, letenni a telefont, és kilépni a komfortzónájukból, nem egyszerű. De olyan vezetőkkel, mint Tünde, vagy a többiek, akik áldozatot hoztak azért, hogy minden a legnagyobb rendben történjen, 300-400 körül volt a vezetők száma, akik ott voltak, vettek ki szabadságot a munkahelyről, eljöttek, igaz, egy kis vékony matracon aludni és ott lenni a természetben, nem mindig volt kényelmes ez, későn feküdtünk, korán keltünk azért, hogy ott legyünk a gyerekek között, ott azért, hogy motiváljuk őket, és ilyen vezetőkkel lehet haladni, lehet építeni. Úgy terveztük meg az eseményt, hogy minden reggel és este legyen közös áhítat, úgy terveztük meg, hogy legyenek minőségi, úgy, ahogy elmondta az előbb Tünde, legyenek lelki szakosítások, legyenek túlélési programok, vagy kihívások, legyenek gyalogtúrák, legyen imasátor, ahova a gyerekek bemehetnek, ott mindig volt valaki, aki várta őket, leírhatták imavágyaikat, céljaikat, és nehezen, de a vezetők motiválásával lassan-lassan belejöttek a gyerekek. És együtt tudtuk ezt megvalósítani.
0: Milyen imacélokat olvastatok a cetliken? Hogy ez olvasható volt? Meg lehetett tekinteni azt, amiket a gyerekek összeírtak?
1: Én személyesen nem olvastam egy imacélt sem el. Engem az ragadott meg, tehát ilyen kis láncba fűztük fel az imacélokat, és egy hosszú lánc lett így papírból elkészítve, és ezt ki lett vive, és mindenki előtt felett akasztva a színpadra, és utána lett mondva egy ima ezekért az imacélokért.
2: Aztán a gyerekek írtak imacélokat magukért, igaz, egészségükért, lelki kérdéseket írtak a testvérükért, a szüleikért, a barátaikért írtak, a barátaikat írták fel ezekre az imacetlikre, és ezek töltötték be inkább, de ott volt nagymama is, nagyapa is, Volt, aki a lelkipásztoráért imádkozott, sokféle imacélt írtak fel, de a legtöbb a családért, a közeli barátokért voltak.
0: Hogyha egy teljes láncot lehetett alkotni belőle, akkor azt jelenti, hogy több száz imacél lett megfogalmazva egy néhány nap leforgása alatt. A tábornak a mottója szintén Péter életének a történetéből van megalkotva. Motto szerint Péter elhívott, megváltoztatott és elküldött ember volt. Hogy tudta a program összefonni ezt a mottót, ezt a gondolatot? Hogy tudta összefűzni a valósággal? Hogy tudta ezt átadni a gyerekeknek, hogy erre bátorítani őket, hogy legyenek nyitottak az elhívásra, legyenek nyitottak a változásra, és arra is, hogy el legyenek küldve a világba.
1: A reggeli áhítatok és az esti áhítatok ez körül forogtak, tehát e körül forogtak. Ezt próbálták bemutatni a gyerekeknek. Minden alkalommal egy kis részlet Péter életéből be volt mutatva, és én a koronát a szombati keresztségben láttam, ami eléggé meghatotta a gyerekeket, bár előtte egy nagyon nagy vihar volt megint, tehát egy nagy eső, ami elküldött minket a sátorba, de utána visszamentünk, és a keresztség nagyon megható volt a gyerekek számára. Tehát több gyerek válaszolt is a meghívásra, és előre ment, hogy szeretne keresztelkedni. Én ebben látom a mottónak a megvalósítását.
2: Péter nem volt egy hibátlan hős. És talán ez volt az a pont, ahol a gyerekek tudtak azonosulni. Ők sem tökéletesek. Péter sem volt az. Viszont ha Péternek sikerült az Úr Jézus segítségével, akkor nekünk is, nekik is, nekünk is sikerülhet. Az volt az érdekes, hogy megláttuk azt, hogy Jézus nem mondott le Péterről. Ha bár emberileg azt mondjuk, hogy hát hogy tett ilyent, nem is tudjuk továbbvinni, megtagadtad, hátat fordítottál, de Jézus nem mondott le Péterről. És talán megértették a fiatalok azt, hogy a rólunk sem mond le Jézus, és ha rólunk sem mond le, nekünk is, minket is elhív, minket is megszólít, és minket is kiküld, hogy ezt a szeretetet, amit Péter megélt, és amit mi megélünk, azt osszunk meg másokkal. Nekem ez az üzenet nagyon sokat mondott. Meg azt tetszett nagyon így az előadónak a témájába, hogy a pólójára minden este fel volt írva a központi gondolat, a témájának a központi gondolat. És minden este az előadásában, az esti állítatában lejött a színpadról, ahogy nevezhetjük, és bejött a közönségbe, majd megfordult, és a témáját azokkal a fő gondolatokkal, ami a pólóján volt, zárta be, meg tette meg a felhívást is. És én is egyetértek azzal, amit Tünde is mondott, hogy talán ez volt az egyik legszebb pillanat, amikor a fiatalok beléptek a keresztelem medencébe, de még ki szeretnék emelni egy másikat is. Amikor elhangzott a felhívás, hogy ki szeretne még belépni a keresztelem medencébe, de még nem tette meg eddig. És ez egy válasz volt arra, hogy itt vagyok, és én is szeretnék egy Péter lenni, és én is szeretnék elmenni. Tehát ez mutatta azt, hogy az üzenet valahol átment a fiataloknak. Valamiben sikerült átadni.
0: Hihetetlen nagy erővel bírhatott ez a program, hogyha onnan indultunk, hogy még a tábor elején említetted, hogy voltak viharok, kellett egyeztetni, és a tábor végén meg eljutott hozzájuk a tábornak a célja, és keresztségben tetőződött az egész, és egy csapat volt, azaz ezer, több ezer ember. Mekkora erőfeszítést igényel egy ilyen program, hogy ez megvalósuljon, ez a fokozott egymásra épülés, hogy egy gyerek egy ekkora döntést tudjon hozni, hogy megkeresztelkedik, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez megtörténhessen, akár egy táborban, akár a valós életben, a hétköznapokban.
1: Szerintem a példaadás az egyik, amit a gyerek nagyon megragad. És lehet, hogy az üzenetek, amiket hall, de hogy látja, hogy azok a való életben megvalósulnak, és hogy tényleg nem csak egy beszéd, amit elmondanak, hanem ez a valóságban is létezik, és hogy ezt meg is tartjuk, ez a gyereket megmozgatja, tehát az ő kis lelkét. Két vagy három gyerek jött tőlünk a kolozsváriaktól hozzám, és azt mondták, Tünde, mi is ilyen alkalmon szeretnénk megkeresztelkedni. Hát őket megragadta ez a pillanat, nagyon megható volt.
2: Meg az, hogy ahogy elmondta Tünde, hogy jött két-három gyerek. Kihez mentek ezek a gyerekek? Ahhoz, aki ott volt mellettük, akikben bíznak, akikre feltekintenek. Itt ebben a táborban szerintem ez volt az egyik legszebb része, így ahogy én áttekintettem ezt a tábort, hogy a vezetők elkísérték ezeken a programokon, nem vezették, hanem elkísérték. A fiatalok mentek, a gyerekek mentek, mindenkinek volt egy különböző színű karkötője, és naponként váltottuk ezeket a színeket, és a gyerekek csak meg kellett keressék a karkötőnek a színének a helyét, és ott azon a programon vettek részt, és a vezetők elkísérték. És hogyha kellett, akkor segítettek. Ha nem kellett, akkor csak nézték, hogy a gyerek hogy viselkedik, vagy hogy miben vesz részt. És ez a közelség tette és teszi egyedivé ezeket a táborokat, hogy van kivel beszélgetni, hogy ott van mellettünk, hogy van kire számítani, és van kivel, van kit követni, vagy van kivel megtalálni a nagy célt, akit mindannyian keresünk, vagy akit már kerestünk, és azt szeretnénk továbbadni. Igaz?
0: Vezetőként, vagy akár szülőként nem nehéz ezt megtenni a gyerekekkel? Tehát, hogy megtalálni az egyensúlyt a között, hogy mikor kell én közbelépjek vezetőként, hol a határ, hol kell meghúzzam a határt, illetve lenni velük annyira engedékeny, megbízni bennük, hogy minden rendben lesz, nem fognak elveszlődni, nem kerülnek csintalanságokba, és így tovább. Ezt hogy tudjátok egyeztetni önmagatokban, vagy egymás között vezetőkkel?
1: Szerintem kell hagyni egy kis keretet, amit ők tudnak, hogy nem léphetik át. Hogy magyarázta Márton is, hogy voltak karkötőik, bizonyos színű karkötője volt minden gyereknek, és tudták, volt egy kis zászló kitéve bizonyos helyiségekben, és tudták, hogy mindenki hova kell menjen, hogy most ma játékon vesz részt, másnap akadálypályán, másik nap a survival skills-ra ment, vagy szakosításra. Voltak gyerekek, akiket el kellett kísérjünk, tehát meg akartunk bizonyosodni, hogy minden gyerek eljut arra tevékenységre, ahol részt kell levegyen. Voltak gyerekek, akiknek segítenünk kellett, hogy megtalálják azt a helyet, ahova el kell jussanak, de megbíztunk, láttuk. Tehát volt, amikor csak hátulról néztem, hogy most a gyerekek igenis megtalálták azt a helyet, ahova el kell, ahol részt kell vegyenek, és feltalálták magukat. Ők egymás között is segítették egymást, tehát nem voltak annyira, tehát hogy most az anyuka muszáj ott legyen. Tehát kell hagyni egy kis teret nekik, hogy ők az egyéniségük kibontakozzon.
2: És persze, hogy nehéz. Mi is emberek vagyunk, és kikészít az, hogy napokon keresztül kis matracon alszunk, egy vékony, egy centis izolíron, vagy az, hogy hideg vízben zuhanyzunk, későn kelünk, későn fekszünk, korán kelünk. Persze, hogy nem egyszerű. Viszont van itt valami, ami érdekes, és Péter példájából meríteném ezt a gondolatot. Péter nem volt kész, nem volt tökéletes, de Isten olyan embereket keres, mint Péter. És láttam a vezetőkben ezt a Péter jelenséget. Akartak szolgálni, vágytak arra, hogy nem vagyunk tökéletesek, de itt vagyunk, és használj fel, Urunk, bennünket. És a vezetőkben láttam azt a plusz erőt, plusz energiát, a fáradtságon túl láttam azt a tényleg jó akaratot, jó indulatot, és sokszor úgy gondolkozom azon, hogy ne történjen semmi baj, ne vesztődjenek el, ne üssék meg magukat. És hogy sikerül ezt nekünk? Nem nekünk sikerül ezt, mi ott vagyunk, segítünk, vezetjük, de a Jóisten őriz bennünket. És ezt tapasztaltam a nyáron is, hogy ott volt és gondoskodott rólunk, és nem voltunk egyedül. És ezt tapasztalom 10 éve, amióta szervezünk a táborokat, senkinek nem tört el a keze, a lába, senki nem vesztődött el. És hogy vannak kisebb, nagyobb dolgok, de mindig volt jó akarat a megoldás keresésében. És a Jóisten vezetésében mégis találtuk a megoldásokat. És ha így haladunk tovább, akkor ahogy eddig is, lesz eredményünk. És nem miénk a dicsőség, hanem a Jóisten a dicsőség, ezt akartam elmondani.
1: Annyit fűznék hozzá, hogy nehéz vagy nem nehéz vezetőknek. Hát amikor egy gyerek jön és boldogan mondja, hogy wow, tűnne, ez olyan vagány volt, ide még mennék egyszer, hát ez úgy feldob, olyan, ha gyereknek jó volt és tetszik neki, akkor mindent megér. Tehát az egész fáradtság megéri az egészet.
2: Ugyanakkor az is nagyon jó és szép rész ezeknek az eseményeknek, hogy érzünk egy bizonyos támogatást a szülők részéről. Igen. Néha ez a támogatás lehetne több is. Ez egy úgymond hármas fonal, igaz? Tehát ott van a Jóisten, ott van a gyerek, ott van a szülő, és valahol ott vagyunk mi is egy ilyen társszülő. Igaz? Mondtad az elején, hogy igazgató. Nem igazgató vagyok, csak társigazgató az ifjúságnál. Egy ilyen társ vezetőnek vagy szülőnek érzem magam. Egy idő, egy bizonyos ideig, abban addig az óráig, vagy azon a héten. És jó együtt dolgozni. Tehát mi közös munkát végzünk, és így sikerül nekünk valamit továbbítani, hogyha közös munkát végzünk, mindannyian egy célért törekszünk.
0: A gyerekekre gondolva ismét, felfedeztétek rajtuk, vagy néhányan közülük, hogy valamiben fejlődtek, vagy hogy átléptek gátlásokat, határokat, hogy fejlődtek ebben a táborban valamiben?
1: Én azt vettem észre, hogy új barátságokat alapítottak. Jobban összefort a csapat, tehát olyan hidegek voltak olyan kicsit, mikor elindultunk egymáshoz. A tábor végére már meséltek egymásnak, ott voltak közösen, beszélgettek, tehát teljesen meghitt témákról, és ez úgy feldobott, hogy azért megérte az egészet, hogyha így a csapat összefort, ez nagyon jó. Amit még kiegészítenék Mártonnak a szülőkkel kapcsolatban, hogy én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk. Én is szülő lévén nem könnyű a gyereket sokszor elengedni ki a természetbe, mindenki a medvétől félt, ez volt az első kérdés, hogy lesznek medvék, de már egy tábor túléltünk, ahol a medve bejött a sátra közé, és nem lett semmi baj. Itt viszont nem volt ilyen eset, tehát medvék nem voltak, de én nagyon értékelem, hogy a szülők megbíznak bennünk, és tényleg egy közös munka ez a szülőkkel együtt, tehát velük együtt dolgozunk, hogy a gyerekeket tudjuk táborba vinni, és felkészíteni ugye az örök élet számára, mert ez a cél.
2: Ügyességben, ha ügyesek voltak a fiatalok, vagy a gyerekek, hát én egy picivel jobban odafigyeltem azokra, akik elsőesek voltak. Tudtam, hogy eljöttek otthonról, mi lesz, esik az eső, hideg van, hogy fogják rendezni a sátrokat, minden. Én azt vettem észre, hogy a tábor végére azt mondták, hogy megcsináltuk. Ez jó volt. Nehéz volt, volt sírás, volt fázás, de akkor, amikor fáztak, próbáltunk plusz pokrocot keresni, találni, vinni neki. Volt hideg zuhany, de a tábor végére azt mondták, és az volt a visszajelzés a szülők részére, hogy anya, megcsináltam, és mennék vissza, még egyszer. És, tehát néha nehéz elengedni a gyerekeket, néha nekik is nagy kihívásnak tűnik, hogy na most nincs anya, nincs apa, és akkor egyedül a többiekkel túlélni ezt a hetet, de ott vagyunk, ott voltunk, ott leszünk, és az a vagány benne, amikor a tábor végén megcsináltuk. És egy olyan jól eső érzés, hogy túléltük, vagy nem csak túléltük, hanem jó élmény volt. És ilyen helyre, és ilyen táborba, egy ilyen eseményre vissza szeretnénk jönni.
0: Ha megkérdeznétek a gyerekeket arról, hogy mi hiányzik nekik most a legjobban a táborból, akkor mi jönne vissza válaszként?
1: Hát nem is tudom, talán a City Life volt az egyik, amit nagyon kértek, hogy ismételjék meg. De volt olyan, akinek nagyon tetszettek például a játékok. És volt egy gyerek, akit olyan visszahúzódottnak ismertem, és megdöbbenésemre, tehát minden játékon részt vett, valósággal, tehát kiélvezte az egész játékot, túrára is elment, pedig elég hosszú, kemény túra volt, a gyerekek jobban bírták, mint én, ez a valóság, és eléggé meglepett ez a viselkedése. Kinyílt, valósággal kinyílt így a táborban, tehát feltalálta magát.
2: Sok gyerek befele fordulom, magányos. Sok gyerek sok gyereknek hiányzik a közösség hangulata. Itt meg ezt maximálisan megélhették. Nagyon sok gyerek így egyedüli, vagy két-három gyerekkel éli meg a gyülekezeti életet, a templomi életet, vagy el se jár, de eljött a táborba. Szerintem, ami hiányzik a gyerekeknek, ez a közösségi élet. A közösségi hangulat. És ezt színezve különböző, igaz, aktivitásokban. De ez vitt mindent, hogy ott lehetünk, együtt lehetünk, és kiemelném ezt a keresztséget én is, újból kiemelném. Mi tetszett benne? Az, hogy volt egy felhívás, és a gyerek kiállt, és azt mondta, hogy én is szeretném az én barátom példáját követni. Rányomta bélyegét az, hogy vannak még mások is, mint én, akik ugyanazt hiszik, akik ugyanazt vallják, hogy van egy Isten az égben, aki odafigyel az életünkre. És akár csak Péterről, rólunk sem mond le. És ez egy mély nyomot hagyott a fiatalok életében, úgy éreztem. Elgondolkodtató volt ez a pillanat, de az egész táborban ez a közösség hangulat az, ami hiányzik nekik most.
0: És hogy a titeket kérdezlek, hogy nektek mi hiányzik a legjobban most a táborból, akkor mi lenne a válaszotok?
1: Talán az esti meghitt éneklések, amikor csak a mi csapatunk gyűlt össze, és gitárral énekeltünk kis fényeknél. Hát ez nagyon meghitt pillanat volt. Nekem személy szerint hiányzik az is, hogy a gyerekeket megfigyeltem, hogy hogy kapcsolódtak be a játékokban, vagy a tevékenységekben. És ami még hiányzik, az éneklés. Tehát a színpadról, ahogy énekeltek, és akkor mi bekapcsolódtunk az énekbe. Nekem ez nagyon tetszett. Volt egy himnusz, kettő is, két himnusz, amit énekeltünk minden reggel, minden este elénekeltünk. És a gyerekek is nagyon bekapcsolódtak ebbe az éneklésbe, tehát szerették. Voltak olyan énekek, ahol kicsit mutogatni kellett, és ami még érdekes volt az éneklésben, ugye a dél-erdélyi csapat mutatott be egy éneket a Kicsin kis fényemmel, ami bekapcsolt, tehát bevonta az összes gyereket, tehát az 1300-1500 személy szívvel, lélekkel énekelt a Kicsin kis fényemmel, habár a románok inkább a nem és az igen tudták mondani, de az egy olyan pillanat volt, ami megmaradt.
2: Igen, nekem, hogy mi hiányzik, nekem a gyerekek hiányoznak, nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretem a természetet. Volt olyan hét, hogy egy függőágyba aludtam egész héten, és az, hogy hallottam a kis tücsköt, az, hogy hallottam az erdőnek, a szélnek a járását, ez fantasztikus. Nekem ezt hiányzik. Most itt betonok között élünk.
0: Az autóknak az aját halljuk.
2: Én szeretem a gyerekeket, természetet, nekem vezetők hiányoznak, de tervezzük már a következő programjainkat, úgyhogy kövessenek bennünket. Az Észak-Erdélyi Adventista Fiatalok oldalán, de a gyülekezetekben keressék az ősker, kisősker vezetőket, a szülők, a gyerekek, és csatlakozzanak be a programjainkban, hiszen vannak téli táborjaink, vannak nyári táborjaink, vannak kirándulások, vannak egynapos dzsemborik, úgyhogy ezekre el kell jönni, meg kell élni, el kell engedni, vagy el kell hozni a gyereket. Hadd kapcsolódjunk egymáshoz, hadd kapcsolódjunk a természethez, és egyértelmű, hogy ezeken keresztül, ezek eszközök, amiken keresztül megismerhetjük jobban a Jóistent. És ugyanakkor még arra is megkérem azokat, akik hallgatnak vagy néznek bennünk, hogy imádkozzanak érettünk és ezekért a programokért, minden, ami szép és jó, azt a gonosz szeretné szétverni. Nekünk erre vigyáznunk kell, és mindenki tehet azért, hogy vigyázzunk, legalább egy ima által, vagy bármilyen más támogatáson keresztül.
0: Én hálásan köszönöm nektek, hogy ma eljöttetek a stúdióba, és beszámoltatok erről az eseményről, erről a táborról, meghoztátok nekem is a kedvemet hozzá, és most bánatosan gondolok vissza, hogy nem lehettem ott, de hálás vagyok azért, hogy bemutattátok nekünk, és elmondtátok azt, hogy milyen sok élményben és tanulságban lehet részük a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akik elmennek ilyen táborokba és részt vesznek. Az Úr áldja gazdagon a munkátokat és erőfeszítéseiteket, és adjon erőt nektek továbbra is.
2: Köszönjük szépen.
0: Három szó, amely Péter életének történetét foglalja össze, de talán mindannyiunk számára tartogat egy kérdést. Meghalljuk-e, amikor Isten hív? Engedjük-e, hogy formáljon bennünket? És készek vagyunk-e arra, hogy amit kaptunk, tovább is vigyük? Az idei dzsembori véget ért, de remélhetőleg az ott elkezdődött történetek nem értek véget vele. A fiatalok hazatértek a családjukba, az iskolába, a gyülekezetükbe, oda, ahol mindaz, amit egy hét alatt megtapasztaltak, a hétköznapokban is életté válhat. Köszönöm vendégeimnek a beszélgetést, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. További műsorainkat megtalálják YouTube csatornánkon is, ahol feliratkozással követhetik legújabb tartalmainkat. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor

nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szív.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségben.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozásunkon, és szívem mélyéből kívánom azt, hogy a Jóisten áldását tapasztaljuk ma is, amikor közösen együtt tanulmányozzuk azokat az alaptanításokat a Szentírásból, amelyek segítségével megérthessük az Isten akaratát, azt, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Amíg a múlt alkalomban foglalkoztunk a Szentírás eredetével, láttuk azt, hogy a prófécia az egyik hatalmas bizonyíték arra, hogy valóban a Szentírás Istentől adatott. Ma Isten segítségével egy újabb témakört szeretnénk megbeszélni, az pedig honnan a bűn eredete és a megváltás terve. Amikor Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és az ő mindent fürkésző tekintetével visszapillantott 6 napi munkájára, akkor ezt mondta, így olvassuk a Biblia első fejezetének a végén, hogy Isten, amikor befejezte az ő munkáját, az első rész 31. versében ez áll. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó, és lőn este is reggel, 6. nap. Nem azt mondta Isten, hogy jó, csak egy sima jó, hanem amit teremtett, az minden igen jó. Akkor jogos a kérdés, honnan a rossz, honnan a szenvedés, miért van betegség, halál, gyűlölet, háború, és minden rossz, ami megkeseríti földi életünket. Hol jelent meg a rossz? Isten nem teremtett rosszat. Isten, amit teremtett, azt olvastuk, hogy minden igen jó volt. Nem csak itt a földön, fenn a mennyben is. Az egész világegyetemben békesség, szeretet, megértés uralkodott. Akkor honnan a rossz? Először is azt szeretnénk látni a Szentírás fényében, hogy a Biblia szavai szerint mi a rossz, vagyis mi a bűn. János első leveléhez lapozunk, az első levél 3. részének, a 4. versében találjuk meg a bűnnek a definícióját, a bűnnek a meghatározását. Így olvassuk. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Nagyon rövid meghatározást találunk itt a Szentírásban a bűnről, azt mondja, aki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. Más szóval, még rövidebben elmondva, a törvény áthágása a bűn. Ha kocsit vezetünk egy lakott területen, és amikor odaérünk a táblához, ki van írva, hogy 60 kilométeres sebességgel szabad vezetni a kocsit. A rendőr radározhat, nem leszünk megbüntetve, ha nem lépjük át a sebességet, amely meg van határozva. Amikor pedig átlépjük, akkor bekövetkezik a büntetés. Isten szava szerint tehát a bűn áthágása, a bűn nem tiszteletbe tartása, a bűnnek a törvény nem tiszteletben tartása, az egyszerűen bűn. Tehát a törvény áthágása bűn. Akkor most újból vessük fel az imént megemlített kérdést, amire nem adtunk választ, hogy mikor és kiben jelent meg a bűn. Ki volt az, aki lelkeményén meghozta a határozatot, hogy ő nem fog engedelmeskedni Isten törvényének, nem fogja betartani azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott, vagy pedig nem fogja betartani azt, amit Isten mondott, amire tanította az angyalokat, a világegyetem más lakóit. Így olvassuk ugyanitt János első levele 3. részének a 8. versében. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben lelezzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Most csak az első részével szeretnék, a szövegnek az első részével foglalkozni. Azt mondja a Szentírásban Isten, hogy mindaz, aki cselekszi a rosszat, cselekszi a bűnt, az egyszerűen párhuzamban van, összhangban tesz a sátánnal. Ugyanazt teszi, amit a sátán tesz. és róla, a sátánról vagy ördögről pedig azt mondja el, mert az ördög kezdettől fogva bűnbe lelezik. Azért jelent meg az Istennek fia, az ördög munkáit lerontsa. Isten nem teremtett ördögöt, ahogy az előbb említettem. A Biblia beszámol arról, hogyan jelent meg a rossz a sátánban, a sátán szívében. Hogyan jelent meg egy szóval a szófogadatlanság. Az, hogy nem tartja be azt, amit Isten mondott, és azt, amit Isten közölt az angyalsereggel. Így olvassuk Ezékiel próféta könyvének a 28. részében, a 18-tól a 19-ig, 14-től a 19-ig terjedő versekben, és itt ez áll. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Először szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Bibliában azt olvassuk sátánról, hogy felkent oltalmazó kerub volt. A bibliai szóhasználatban a felkenetés fejedelemséget jelent. Például az ókorban, a régi időben, Izraelben is ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a királyokat nem koronázták, mint ahogy az magyar korlat, hanem úgy kenték fel. Itt is azt mondja a sátánról, hogy felkent oltalmazó kérub voltál. Isten királyi széke közelében teljesített, mint főangyal szolgálatot. Sőt, róla a 15. versben ezt olvassuk, fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, és most tessenek jól figyelni, míg idő meghatározás, míg gonoszság nem találtatott benned. Fedhetetlen voltál utaidban, mióta? Amióta teremtettél. Egyik fontos kijelentés és megfigyelendő dolog a Szentírásban, hogy a sátán nem öröktől fogva létező személy. Ő teremtett lény. És amikor Isten megteremtette, akkor tökéletes volt, fedhetetlen volt, hűséges volt Istenhez. Azonban eljött egy idő, a Biblia nem határozza meg, hogy ez mikor volt, amikor gonoszság megjelent ő benne, és így magyarázza a továbbiakban a 16-17. Versben, kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Mi telt meg erőszakossággal? Maga a sátán úgy határozott magában, hogy ő nem fog tovább engedelmeskedni Istennek. És ezért olvassuk az ígében tovább, azért, mert ezt a határozatot hozta, azért, mert ő fellázadt Isten ellen. Természetes, egy fecske nem csinál nyarat, hangzik a közmondás. Nem egyedül lázadt fel. Ezt az elégedetlenséget, ami megjelent a szívében, ezt a szófogadatlan lelkületet, amelyet ő magában mindinkább táplált, átterjesztette, elmondta, átadta a többi angyaloknak is. Úgymond angyalsereget keresett fel, és elmondta azt, ami a szívében van, amivel lázította a többi angyalokat is Isten ellen. És Jelenések könyvének a 12. részében olvassuk azt, hogy tessenek elképzelni, az angyalok egy harmad részét sikerült maga mellé állítani az Isten elleni lázadásban. Tehát az angyalok egy harmad része sátán mellé állt, kifejezte elégedetlenségét. És itt a továbbiakban azt olvassuk, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül, az Isten trónusának a jelenlétéből Isten eltávolította. Majd később látni fogjuk, hogy hogyan és mind. Még tovább beszél erről a 17. vers, szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Ő fellázadt, ő többet tulajdonított magának, mint amit Isten adott neki, jogokat. Ő többre vágyott, elégedetlenné vált, mindazzal, amivel Isten megbízta. Függetlenül attól, hogy fő angyal volt. A Biblia kétféleképpen, két néven használja és nevezi meg a fellázadt angyalfejedelmet. Így is mondja, hogy ördög, és így is olvasok a Szentírásban, hogy sátán. Az ördög, ha lefordítjuk, amely görögből van véve, a diabolosz szó jelenti az ördögöt, azonban ennek a szónak megvan a jelentősége is, és annyit jelent, hogy vádoló. Tehát az ördög annyit jelent vádoló. A sátán pedig a héber szatanás szóból ered, származik, és annyit jelent, hogy ellenség. Azonban, amikor a lázadás megtörtént fenn a mennyben, és sátán az angyalok egyharmad részét maga mellé állította ebben a nagy lázadásban, akkor sátán nem elégedett meg azzal, hogy az angyaloknak egyharmad részét most már maga mellett tudja, hanem lejött a földre, hogy Ádámot és Évát, aki úgymond alig, akit Isten alig teremtett meg, vagyis nem sokkal a teremtés után, próbálja őket is fellázítani teremtőjük ellen. A Biblia nem mondja el, hogy mennyi ideig élt Ádám és Éva Éden kertben, és nem mondja el azt sem, hogy mennyivel a teremtés előtt, mennyi idővel történt ez a lázadás fenn a mennyben, a Biblia erről hallgat, de ez nem is lényeges. A Szentírásban Isten határozottan kimondja a következőt, hogy a lázadás a világunk megteremtése előtt megtörtént. Több helyen beszél a Biblia erről, én csak a teremtés történetéből lapozom fel Mózes első könyve második részéből a 16 és 17. verset. És parancsolta az Úristen az embernek, miután megteremtette, mondván, a kert minden fájából bátran egyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt elmondja Isten, hogy nem ehet minden fájáról, pontosabban csak egyről nem ehet. Isten megadta a lehetőséget az embernek, hogy az ember válasszon a jó és a rossz között. Neki kellett eldönteni. Mind ahogy ma is, mindannyian tudatosan vagy tudatlanul, de mindannyian döntünk naponta vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. Ugyanígy volt itt is. Sőt, amikor a 15. verset olvassuk, akkor még egy nagyon komoly figyelmeztetést találunk benne. Isten ezt mondja. És vevi az Úristen az embert a kert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ha nincs ellenség, akkor nem kell őrizni. Isten tehát tudta, hogy fenn a mennyben megtörtént a lázadás, és mivel megtörtént már a mennyben a lázadás, és Isten tudta azt is, hogy a sátán eljön meglátogatni őszüleinket, és hogy őket is megpróbálja bűnre csábítani, ezért Isten megadta számukra a választási lehetőséget, a kertek minden fájáról bátran ehettek, mondja Isten, csak egyről nem. Tehát a sátán kísértési lehetőségét a minimumra csökkentette, de megadta a lehetőséget a szülőknek, hogy válasszák, vagy neki engedelmeskednek, vagy pedig a sátának engedelmeskednek. Édentől kezdve minden leszármazottnak, nekünk is, Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy mi válasszuk, vagy Istennek engedelmeskedünk, vagy pedig ugyanannak a teremtő, szerető Istennek, iránt pedig, vagy szemben pedig engedetlenek leszünk. Nagyon érdemes a Bibliából odafigyelve olvasni, milyen módszert használt a sátán arra, hogy elfordítsa az első ember pár teremtőjétől, Istenétől. Mózes első könyvének, az első könyvnek a harmadik részében az első verstől kezdve olvasva rádöbbenünk, megértjük, megismerjük sátának a munkamódszerét. Így olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Először is itt egy néhány nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, majdnem szó szerint ugyanazt mondta sátán, mint amit Isten. csak más sorrendbe rakta a szavakat, a szavak azok, amit Isten mondott, és ezzel, mivel más sorrendben állította a szavakat, más értelmet adott a szavaknak, vagyis az egész isteni kijelentésnek. Mert Isten azt mondta, hogy minden fáról lehettek, csak egyről nem. Itt pedig azt mondja, csak ugyan, két egykeltő szó, azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek. Ott az egy, ott a fa, ott a kert, ott az evés, ott, hogy Isten mondta, mind benne van, de teljesen más összefüggésben. A másik dolgot, amit szeretném, hogy megfigyeljük, Sátán nem mutatkozott be. Nem mondta Évának, hogy tudod mit, Éva? Én vagyok a bukott angyal fejedelem, aki már különben is az angyalok egyharmadát fellázítottam Isten ellen, és most eljöttem hozzád, hogy téged is bűnre csábítsalak. Ezt szeretném átültetni ránk is. Amikor próbára akar bennünket tenni, most, a 21. században, akkor sohasem mutatkozik be. Sohasem mondja azt, hogy te, emberfia, legyél Irén, Mária, vagy József, vagy Attila, vagy István, vagy bárhogy is, bármilyen nevet is viselünk, én eljöttem hozzád, hogy Isten ellen lázítsalak. Soha. A Sátán Édenben is, és azóta is mindig, ismétlem, mindig valakit, vagy valamit használ fel, hogy bennünket elcsábítson. Édenben például a kígyót használta fel. Akkor még egy csodálatos, szép állat volt a kígyó. És ezt is szeretném hangsúlyozni. Tessék elképzelni azt, amikor Éva egyedül sétált Éden kertjében, abban a békés otthonban. Ádám és ő tudtak csak beszélni és értekezni egymással. Édenben nem volt senki más. És egy állat, egy gyönyörű állat megszólalt emberi nyelven. Emberi nyelven. Bizonyára, hogy odahaza van valamilyen kedvenc állatunk, legyen az papagáj, vagy kutya, vagy macska, és amikor hazaérünk, akkor azt kérdezné tőlünk, hogy gazduram, hol voltál? Amikor egy kedvenc állatunk, amelyiket ismerjük, emberi nyelve megszólalna, bizonyára, hogy földbe gyökerezne a lábunk. Bizonyára mindannyian meglepődnénk. Sátának ez a munkamódszere. Évát is nagyon meglepte. És Éva egyértelműen válaszol, és azt mondja a második versben, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se élesétek, hogy meg ne halljatok. Éva szó szerint elmondta azt, amit Isten mondott nekik. Csak egy hibát vétett. Egy helyen vétett. Nem azt mondta, hogy én hiszem azt, amit Isten mondott. Nekem mély meggyőződésem ez. Ez az én véleményem is, mivel Isten mondta. Hanem csak azt mondta, hogy igen, igen, ezt Isten mondta. Mielőtt tovább mennénk, tegyünk fel még egy kérdést. Gondolkodjunk el azon, egyáltalán miért bocsátkozott beszélgetésbe? Miért kezdett el beszélgetni a Sátán Évával? Mi volt a célja? Sátán egy dolgot tudott akkor is és ma is. Maradjunk a múltnál. Amíg Isten szavának teljesen hisz Éva, addig neki, Sátánnak semmi keresni valója Évával. Ő tudta azt, hogy Évát akkor tudja elfordítani Istenétől, ha először Éva kételkedni fog abban, amit Isten mondott. És itt Éva egyértelműen kijelenti, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehetünk, csak egyről nem. És ezután Sátán Édenben kimondta az első hazugságot. Így olvasom a 4. versben. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, legyél nyugodt, semmi bajotok nem lesz. Ha ti szófogadatlanok lesztek Istenhez, Isten iránt, Istennel szemben, akkor ti nem haltok meg, én mondom, én állítom azt nektek. Sőt, folytatja tovább, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Fenn a mennyben ezzel áltatta az angyalokat, ha szófogadatlanok lesztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Ézsaiás próféta könyve, amikor a sátán lázadásáról beszél, akkor azt írja le, hogy sátán azt mondta önmagáról, hasonló leszek a magasságoshoz, hasonló leszek az Istenhez. Évának is ezt ígéri. Amikor te szófogadatlan leszel, és nem teszed azt, amit Isten mond, hanem rám hallgatsz, akkor te hasonló leszel Istenhez. És ezután következik a nagy tragédia, de kövessük nyomon ezt is. 6. vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért, ada annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének, és az is evék. Figyeljünk meg, hogy mi van leírva a Szentírásban. És látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre. Hát hadd kérdezem, megkóstolta már? Nem. Megfogta? Meg se fogta, meg se érintette. Akkor honnan tudta azt, hogy jó a fa az Elederre? Ez a bibliai kimutatás világosan ráutal arra, hogy megengedte Éva, hogy sátán feltegye a saját szemüvegét Éva szemére, és Éva most már úgy lát, ahogy sátán akarja, hogy lásson. Nem hiszi többi, amit Isten mondott, hanem hisz sátánnak, és azt szerint jár el. És miután látta, hogy jó, és kedves, és kívánatos, fogta és evett, és adott a vele levő férjének. És ezután következett be a tragédia. Hadd mondjam el, hogy bár Isten, amikor megteremtette Ádámot, akkor a föld fejedelmévé tette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy uralkodj a földi minden állatán. Ő adott nevet minden állatnak, minden madárnak, minden csúszómászónak, mindennek. Te legyél a földnek a fejedelme. Isten Ádámot tette a föld fejedelmévé. De amikor Ádám és Éva alárendelték magukat a sátánnak azzal, hogy inkább neki hittek, és neki engedelmeskedtek, mint Istennek, ekkor ők elveszítették, pontosabban Ádám elveszítette a fejedelemségi jogát. És amikor Jézus Krisztus itt a földön volt, János apostol jegyzi fel ezeket a megrázó szavakat János evangéliumának a 14. részében, a 30. versben, még olvasni is hátborzongató Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, amely így hangzik. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Amiért mondtam, hogy hátborzongató az, hogy a sátánt nevezi e világ fejedelmének. Ő a világ fejedelme. Ő itt van a földön. Addig, amíg Jézus Krisztus meg nem halt a Golgotai kereszten, neki, mint föld fejedelmének joga volt feljárni a mennybe. Azonban, amikor a Golgotán Jézus Krisztussal elveszítette a csatát, akkor minden megváltozott. Többé sem ő, a sátán, sem angyalai nem mehetnek fel a mennybe. De itt még azt mondja, íme jön a világ fejedelme. De hála Jézus Krisztusnak, hogy ő mindvégig hűséges maradt atyához, kimondhatta, de én bennem nincsen semmije. Sátán itt jár kell a földön. Miért? Azért, hogy az ő lázadását tovább terjessze, és ha csak egy mód van rá, ő neki az volna a célja, hogy minden embert a maga oldalára állítson, más szóval bevonja önöket és engemet is az Isten elleni lázadásba. Például, amikor Péter apostol beszél róla, akkor azt olvassuk az ő első levelében, az 5. résznek a 8. versében, első levél, Péter apostol első levele, 5. rész 8. versében, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvény kitányáján. Milyen állattal hasonlítja össze a Szentírásban Péter apostol a sátánt? Oroszlánnal. Minek nevezik az állatvilágban az oroszlánt? Az állatok királyának. Nem az elefántot, aki talán a legerőteljesebb állat, ami létezik és él ma a Földön, az oroszlánt. És itt azt mondja a Szentírás, hogy az ördög olyan, mint az oroszlán. Tehát a mi ellenségünk a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt elnyeljen. Kedveseim, én nem tudom azt, hogy ha megyünk egy este hazafelé, és egy békés, szelíd, cammogó oroszlánnal találkoznánk az úton, hogy éreznénk magunkat. Azonban sátán, mint ordító oroszlánnal van bemutatva, és azért, az is le van írva, hogy miért ordító oroszlán. Így olvastuk, ő szerte jár, és keres, hogy kit nyeljen el. De figyeljük meg, hogy hogy vezeti be ezt a fejtegetést az ige, és így mondja, hogy józanok legyetek. Lássatok tisztán, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és a rossz között. Ezért nagyon fontos az, amit múlt alkalommal tanultunk, hogy a Szentírás tanulmányozzuk naponta, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, hogy mi józan, lelkileg józan, ítélőképességgel bíró emberek legyünk, akik könnyen megkülönböztetjük az igazságot a hamisságtól. Mert sajnos nagyon gyakran találkozom emberekkel, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgálunk. Hát engedjék meg, hogy feltegyem a kérdést, ám kinek mindegy? Kinek mindegy? Elmondom, a halott embernek már mindegy. Aki már ott fekszik a koporsóban, ő neki már teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy meleg, vagy bármivel kapcsolatban, vagy a színvaknak, mindegy, hogy milyen színű. Ezért figyelmeztet bennünket a Szentírásban, Isten, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keres, hogy kit nyeljen el. Mi a sátának a célja? Sátának a célja az, hogy mint ordító oroszlán elnyeljen, ha lehet, minden embert. És mivel ilyen nagy ellenségünk van, még egy dolgot el kell mondanom. Sajnos a sátán egy láthatatlan lény, mert angyali lény. És ezért sokkal nehezebb ellenállni sátán kísértéseinek, mintha tudnánk és látnánk, hogy most közelek hozzánk, és akkor tudjuk azt, hogy na most valami rosszat akar velünk tenni, akkor mi védekezhetnénk, de mi sohasem tudjuk, hogy a sátán melyik oldalról támad bennünket. Sátánnal kapcsolatban szeretnék még felvetni egy kérdést. Győzhetünk mi sátán felett, aki ilyen ravasz, alattomos lény, aki Isten ellen fellázadt, aki az Isten angyalait is becsapta, akit csak tudott. Győzhetünk mi? Nagyon boldogan mondom el ma mindannyiuknak, hogy erre a kérdésre, hogy győzhetünk-e a sátán felett, igennel tudunk válaszolni. Mégpedig nagyon bátorító igennel, ahogy a Szentírás nekünk elmondja ezt Jakab levelében, a 4. részben, a 7. versben. Így hangzik. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 3 nagyon fontos dologgal találkozunk. Az első, hogyan lehet győzni sátán felett? Ha engedelmeskedünk az Istennek. Az első kérdése ma este az, hogy szeretnénk-e Istennek engedelmes gyermekei lenni? Szeretnénk-e Isten országának örökösei lenni? Szeretnénk-e mi győzni sátán minden kísértése felett? És már itt ezen a földön megtanulni Jézus Krisztussal együtt járni és boldogan élni? Ha igen, akkor készek vagyunk-e Istennek engedelmeskedni? Mert végső soron a vallási téren is e között, két dolog között kell döntenünk, az, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy embereknek. Azt tartjuk meg, amit Isten a Szentírásban közöl velünk, vagy azt tartjuk meg, amit emberek rendeltek el. Ezért így mondja el Isten, engedelmeskedjetek azért az Istennek, ezt mondja a Szentírás. A nagy kérdés tehát mindannyiunk számára az, készek vagyunk-e engedelmeskedni az Istennek. Mert mi ennek a következménye? Ha mi készek vagyunk Istennek engedelmeskedni mindenek felett, akkor Istennek ott van a tanácsa, állniatok ellen az ördögnek. Isten majd erőt fog adni, hogy mi ellen tudjunk állni a sátánnak. És elfut tőletek. Hadd mondjak el egy történetet. Egy kislányt megkérdeztek, mit teszel te, amikor téged a sátán kísért? És tudják, a gyerekek nagyon egyszerűen tudnak néha válaszolni, és azt mondta ez a kislány, ó, hát az nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű ellenállni sátán kísértésének. Amikor hallom, hogy valaki dörömből a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívemben lakozó Jézust kérem meg, hogy Jézusom, légy olyan kedves, nézd már meg, hogy ki dörömből olyan veszettül a szívem ajtaján. És Jézus oda megy, megnyitja az ajtót, és kívül sátán áll. És amikor sátán látja azt, hogy Jézus lakozik szívemben, ő áll ott az ajtóban, a szívem ajtajában, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen kopogtam, és gyorsan tovább ment. Nagyon egyszerű ez a történet, de nagyon érdemes elgondolkodni felette. Azonban hála Istennek, hogy Isten, amikor látta, hogy az első emberpár elfordult tőle, és a sátán oldalára állt, akkor nem hagyott bennünket magunkra. Őszülőktől nem fordult el. Ha ti választottátok a sátánt, akkor lejetek, vesztek örökre, veszetek el. Én többet nem törődök veletek. Isten nem ezt tette. Olyan különös, hogy Isten napról napra felkereste őszüleinket még a bűnbesés előtt, de nem csak akkor, utána is. És azon a bizonyos megszokott helyen, ahol mindig találkozott velük, aznap, amikor vétkeztek és sátán oldalára álltak, nem voltak ott. Így olvassuk a Szentírásban, hogy amikor hallották az Isten hangját a kertben, hogy kereste, hol vagy Ádám? Az első kérdő mondatot, az első keresést, az Isten végezte. Eljött keresni az elveszett embert, a tőle elfordult embert. És akkor Ádám azt mondja, hogy elrejtőztünk, és amikor Isten előhívja és magához hívja őket, akkor van egy csodálatos sorrend, ahol csak Isten szeretete budjan fel, jön napvilágra. Azt olvassuk Mózes első könyvének a harmadik részében, hogy amikor Isten találkozott az első emberpárral a bűneset után, akkor először megátkozta a kígyót, ezt olvassuk Mózes első könyve a harmadik részének a 14. versében, és mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon jár és port egyél, életed minden napjaiban. Ez történt. Mit várhatott ezután az első emberpár? Hogy felettük is kimondja az átkot. Ezt Isten megtette. De mielőtt elmondta volna, hogy milyen következményei lesznek szófogadatlanságuknak, megígérte, hogy eljön Jézus. Eljön a Mesiás, aki lefizeti a váltságdíjat, és számukra van visszaút Istenhez, hogyha további életükben az Isten iránti engedelmességet választják. Ahogy azt az imént olvastuk, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Itt azt olvassuk, ha a 15. versben, ahol az első ígéret szól még Éden kertjében, mielőtt Isten kiűzte volna őszüleinket. Ez az ígéret a Messiásról szól. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martasod. Jézus Krisztus elmondja azt, én elküldöm a Messiást, és a Messiás majd a kígyónak a fejére fog taposni. Kígyót le fogja győzni. Kígyónak lehetővé teszi azt, hogy hogy elveszítse minden csatát, mert ő erősebb, és Jézus Krisztus bár emberi testben lesz, de ő engedelmeskedni fog az atyának. És az atya iránti engedelmesség folytán diadalmaskodik Sátán felett, és Sátán el fogja veszíteni a csatát. Az neked fejedre tapos kígyó. Ez az első ítélet hirdetés, amelyet Isten hirdetett a Sátán felett, a lázadástól kezdve. Mielőtt Isten kiűzte volna őszülőket, bárányt áldozott fel, és bőrruhába öltöztette az őszülőket, és úgy küldte ki Éden kertjéből. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, János evangéliuma első rész 29. versében találjuk keresztelő Jánosnak szavait feljegyezve a Szentírásba, mely így hangzik: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztust Isten bárányának? Azért, mert Édenben Isten ölte meg az első bárányt, hogy az őszülők nyomban lássák bűnük következményét, de lássák meg azt is, hogy Isten helyettes talált az ő megváltásukra. A bárány halt meg, és ez a bárány, amelyet ott Isten Édenben feláldozott, előrevetítette az eljövendő Isten bárányát, aki Jézus Krisztusban teljesedett be az ő golgotai halálában. Édentől kezdve a Krisztust váró emberek, akik hitték Istennek ezt az ígéretét, hogy eljön Jézus Krisztus, és a sátánt legyőzi, hitüket azzal fejezték ki, hogy bárány áldozatot mutattak be. És mint egy 4000 éven át, kisebb-nagyobb megszakításokkal tették az Istenbe hívő emberek ezt. Ezért nevezi keresztelő János Jézus Krisztust és Isten bárányának. Jézus Krisztus, amikor lejött a földre, amikor megszületett emberi testben, mert miután megkeresztelkedett 30 éves korában, ő elmondta többek között földre jövetelének célját. Így olvassuk Lukács evangéliumának a 19. részében, a 10. versben. Jézus Krisztus egy rövid mondatban foglalja össze földre jövetelének célját. Tehát a 19. rész 10. verse. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez Jézus Krisztus földre jövetelének célja. Mindaz, amit tett, ide összpontosul. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Elveszett az ember, és ő utánunk jött, ő is emberi testet öltött fel, hogy hozzánk hasonlóvá legyen is, itt éljen ezen a földön, hogy ő meg tudjon bennünket érteni, mit jelent emberi testben küzdeni a rossz ellen, a sátán ellen, a kísértések ellen. És Jézus Krisztus beteljesítette az isteni tervet, amelyet Péter apostol a következő szavakban foglal össze, Péter apostol első levelében, az első részben, a 18 és a 19. versben. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányinak Krisztusén, aki el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az időknek végén ti érettetek. Jézus Krisztus vállalta a halált érettünk bűnös emberekért, hogyha őszülők elfordulnak tőle. Megtörtént az elfordulás, és Jézus Krisztus utánunk jött, és lefizette a megváltás díjat, és lehetővé tette mindenki számára. Azonban mielőtt a golgotai áldozatra utalnánk, mielőtt arra, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett és hogyan váltott meg bennünket, és hogy az ő áldozatában nekünk bűnbocsánat és örök élet lehetőségét nyújt fel, kínál fel mindannyiunknak. Mielőtt erről szólnánk, szeretném fellapozni Máté evangéliumát. Mi is történt Jézus Krisztussal, amikor megkeresztelkedett? És keressége után elment, mint egy 40 napig bőtölt a pusztában, és 40. nap eljött a sátán, hogy megkísértse őt. A Jézus Krisztus kísértés történetében nagyon fontos dolgokkal találkozunk, és három fontos dolgot szeretnék először mindjárt, hogy lássunk. Olvasom. Így hangzik a Máté evangélium a 4. rész 2. versétől. És amikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Óriási dolog ez. Megpróbálok nagyon egyszerű lenni. Mind a három kísértésnél Jézus Krisztus a Szentírással védekezik. Mikor lehet Isten szava, a Szentírás, a Biblia vétpajzs önöknek és nekem? Csak akkor, ha a Biblia szerint élünk. Mert a Biblia nem kabala, hogy viszem magammal és semmi bajom nem történik. A Bibliát nem csak olvasnunk kell, ahogy múlt alkalommal tanultuk, hanem megtartanunk azt, amit a Szentírásban Isten mond. És hogyha mi úgy élünk, akkor vétpajzs lesz Sátán kísértéseivel szemben, mint ahogy Jézus Krisztusnál is. Azonban Jézus Krisztus elmond még egy dolgot. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. A kiegyensúlyozott, boldog élethez ezen a földön nem elegendő csak a fizikai táplálék, hanem a lelki táplálék is. Ugyanolyan szükséges, mint a fizikai táplálék. Ezért, amikor a mi atyánkban imádkozzuk, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem elegendő csak a fizikai kenyér. És Jézus Krisztus nem csak a fizikai kenyérről beszél, hanem ugyanúgy beszél a lelki kenyérről. És ahogy minden nap szükségünk van fizikai kenyérre, hogy legyen fizikai erőnk, ugyanúgy minden nap szükségünk van lelki kenyérre, hogy legyen lelki erőnk. Azonban Sátán, amikor látta, hogy az első kísértést nem sikerült, nem élt célt, akkor újból jött. És így olvassuk. Ekkor felvívő őt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, és mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meglejtsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Kedveseim, itt egy másik dologra szeretném, hogyha ráfigyelnénk. Ismeri-e Sátán a Szentírást? Igen, vagy nem? Egyértelmű, hogy igen. Mert Sátán is kapásból idézi a Szentírást, és azt mondja a Sátánnak, és Jézus Krisztusnak, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva. És a 6. versnek alatt ott van, hogy a 91. Zsoltárból idézi a Sátán ezeket a szavakat. Szeretnék most felvetni egy kérdést. Vajon a Szentírással lehet kísérteni? És valójában lehetett kísérteni a Szentírás szavaival Jézus Krisztust is? Sátán ezt megpróbálta. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy a Szentírás a Szentlélektől ihletett könyv, és Isten akarata van kinyilatkoztatva. Hát akkor hogy lehet a Szentírás szavaival kísérteni valakit? Sehogy. Hogy tehette ezt Sátán? Egyszerűen úgy, hogy megváltoztatta. Bizonyos részét kihagyta. Itt szeretnék egy másik nagyon fontos dologra felhívni mindenkinek a figyelmét. Sokan azt mondják, ugyan kérem, hogy minden egyházban a Szentírásból beszélnek, ez igaz. Sátán is ismeri. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a Szentírásból beszél valaki, hanem járjunk utána, hogy múlt alkalommal tanultuk, hogy úgy vannak-e azok, hogy úgy van-e pontosan. Mert ezért idézi Jézus Krisztus viszontzásul a Sátánnak, hogy viszont megvan írva, ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Azonban Sátán ebbe se nyugodott bele, hanem ezt olvassuk tovább, ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét is, mondanéki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nagyon érdemes ezen is elgondolkodni. Sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, tudod mit? Én tudom, hogy te azért jöttél, hogy meghalj az emberiségért a Golgotán, és hogy visszaszerezd az embert, és az egész földet, és mindazt, ami rajta van, de ez túl nehéz út. Mester, én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Ne a Golgotán keresztül próbáld te visszaszerezni tőlem mindazt, ami itt van. Én ezt kész vagyok ingyen odaadni. Te csak egyet tegyél meg. Boruljál le előttem, is engem imádjál. Hadd kérdezzem, vétkezett volna Jézus Krisztus halálból a sátán előtt? Igen. Ez sokkal könnyebb út lett volna Jézus Krisztus számára, mint a Golgotai szenvedés és áldozata folytán hozni meg számunkra az üdvösséget. Jézus Krisztus melyiket választotta? A sátán által felkínált könnyű utat, vagy pedig az igazit, de a nagyon tövises és végül a kereszt halált? Melyiket választotta Jézus Krisztus? Ma is sátán megközelít, úgymond mindannyiunkat, nem is egyszer naponta, és kínálja számunkra az olcsó üdvösséget. Nem kell neked annyira ragaszkodnod a Szentíráshoz. Nem szőrszál hasogató az Isten. Legyél te szabad ember, éld a te szabad életedet. Itt-ott egy kicsit ragaszkodjál ahhoz, amit Isten mond, de nem kell éppen mindent megtartani, ami a Bibliában van. Kitől jönnek ezek a szavak? Isten mondja ezt el? Vagy ezen sátáni kísértés fényében láthassuk azt, hogy nem csak Jézus Krisztust közelítette meg a sátán 2000 évvel ezelőtt, hanem naponta így, hasonló módon közelít bennünket is, hozzánk is. Mivel Jézus Krisztus így győzött a sátán felett, ekkor megkezdődött Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatában a hatalmas küzdelem. Küzdelem azért, hogy ő vívja a csatát, és győzzön. És Jézus Krisztus életében eljött az a bizonyos néhány óra a Golgotai kereszten. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy a Biblia beszámol arról, hogy csütörtökön éjszaka elfogták, amikor Getsemáné kertjében imádkozott. Egész éjszaka vallatták, kora reggel halálra ítélték a zsidók, a zsidó magas tanácsa. És utána, mivel nem volt joguk halálos ítéletet véghez vinni, így Pilátus jóváhagyását is kellett kérni. Az is kimondta a halálos ítéletet Jézus Krisztus felett, és akkor elindultak a Golgotára. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus Krisztus meghalt, fel lett feszítve délelőtt 9 órakor, és délután 3 órakor meghalt. Vele együtt felfeszítettek még 2 gonosztevőt, azok nem haltak meg. Miért? Mert a felfeszített emberek leghamarabb 36 órai szenvedés után fejezték be. De voltak olyan emberek, erős fizikumúak, akik 40, 50, 60, sőt több mint 60 órán keresztül szenvedtek, mire beállt náluk a halál. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus olyan rövid idő alatt, alig 6 óra alatt, tehát a legrövidebbnek az 1/6 része ideje alatt meghalt a Golgotai kereszten? Azért, mert végső soron Jézus Krisztust a mi bűneink ölték meg. Magára vette az önök, az én és minden embernek a bűnét, mert ő mindannyiunkért meghalt. És mindannyiunk helyett elszenvedte a bűn büntetését, az örök halált, de ő feltámadhatott, mert ő nem létkezett, és ezért győzött, ő csak helyettes volt. Azonban, amikor belegondolunk abba, hogy maga az atya is elfordult, mert nem tudta elviselni azt a borzalmas szenvedést, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk bűnös emberekért. És végül is elkeseredve felkiált kereszt szenvedésében Jézus Krisztus az atyához, és azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Egyedül volt a csatában, és ő meghalt. Most szeretném feltenni a kérdést, ki győzött? Jézus meghalt a Golgotán, a sátán ebben a küzdelemben, küzdelem után is élve maradt. Az győzött, aki meghalt, vagy pedig az győzött, aki élve maradt? Amikor itt a földön két ember élet-halál csatát vív egymás között, és folyik a csata, és az egyik agyonszúrja a másikat, a győztes az, amelyik élve marad. A Golgotán nem így történt. Ezért az isteni tervben

hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, az Atya úgy szeretett bennünket, bűnös embereket. Így mondja a Szentírás, úgy szerette Isten e világot. Melyik világot? Ott, ahol mindenki szereti az Istent. Istennek szolgál, neki engedelmeskedik, imádja őt és senki mást, és csak ő előtte borul le, és senki más előtt nem borul le. Ezt a világot szerette Isten? Vagy pedig azt a világot, ahol ölnek, lopnak, hazudnak, szidalmazzák a szeretet Istenét, engedetlenek, nem teszik meg azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Melyik világot szerette Isten annyira, hogy az egyszülött fiát feláldozta érte? Az utóbbit, vagy ott az, amit előbb felsoroltunk? Kedveseim, bennünket, bűnös embereket, akik olyan sokszor szomorúságot és fájdalmat okozunk teremtő és megváltó Istenünknek. De itt az ige azt mondja, hogy igen, ő szeretett bennünket, és azért adta az ő egyszülött fiát. Mennyi időre? Egy évre? 30-re? Vagy 33-ra? Ahány évig itt élt a Földön? Vagy örökre? Az Atya örökre nekünk adta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a Golgotán győzött. Halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon. Így találjuk feljegyezve ezt a bibliai kimutatást, és ezt az igazságot a zsidókhoz írt levél második részének 14. versében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Mivel győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Azt mondja, hogy az ő halálával megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Emlékedésünk elején olvastuk János első leveléből, a harmadik részből, a 8. verset, de most csak a második felét hoznám, amelyben ez áll. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Miért jött el Jézus Krisztus? Miért élt itt ezen a földön? Miért halt meg a Golgotai kereszten? Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Éppen azért, mert Péter apostol olyan határozottan és olyan egyértelműen elmondja apostolok cselekedetének 4. részében, 12. versében, olvasom. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Nincs más, aki megszabadíthat bűneinktől. Az ő élete, az ő életének a feláldozása, az ő halála az egyetlen ár, amely lehetővé teszi mindannyiunknak, hogy higgyünk Jézus Krisztus Golgotai áldozatában, és győzedelmeskedjünk vele együtt. Mert az előbb olvasott legszebb szövegéből a Bibliának, amikor azt olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és utána azt mondja, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt a Golgotán, bennünket helyettesített, és az ő áldozata által kaphatunk kegyelemből bűnbocsánatot, és ha benne hiszünk és őt követjük, akkor örök életet is. Hisszük-e ezt? Hisz ezen fordul meg minden. Az ár mindannyiunkért és mindannyiunk helyett le lett fizetve. Szeretnék egy történetet hozni, amikor Pált és Silást bebörtönözték a Filippi börtönben, és amikor az őr elaludt, az ajtók megnyíltak, és amikor felébredt, látta, hogy nyitva vannak az ajtók, és öngyilkos akart lenni, akkor Pál megszólította, és azt mondja, hogy semmi kárt ne okoz magadba, mit vagyunk, senki sem ment el a rabok közül. És amikor kivezette őket, akkor olvasom a apostolok cselekedete 16. részének a 30. versében. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?

Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Kedveseim, Jézus Krisztus meghalt érettünk, hisszük-e ezt? Hisszük-e azt, hogy nincs más szabadulás, út, mód? Bűneinket semmi nem tud lemosni rólunk, csak egyedül az ő vére. Erről majd a következő alkalommal tanulunk. De éppen azért, mert Jézus Krisztus meghalt, hogyan tudom én megköszönni neki? Pénzen nem lehet bűnbocsánatot nyerni. Zarándoklással, akár térden kúszva, vagy hason csúszva, vagy mezítláb járkálva, nem tudunk bűnbocsánatot nyerni. Jézus Krisztus a szabadító. Nincs több, csak egy. Jézus Krisztusnak van egy nagyon szép tanácsa. Így olvassuk Máté Evangélium a 11. részének 28. versében Jézus szavait. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Kedves hallgatóim, meg tudjuk-e szívlelni Jézus Krisztusnak hívó szavát? Láttuk azt, hogy a megváltási tervnek az a célja, hogy bűnbocsánatot adjon mindannyiunknak. Ő ezt megtette. Az ő Golgota áldozat által megtisztította a mennyet, meg akar bennünket tisztítani, embereket. Akarjuk-e, hogy Isten bennünk megvalósítsa az ő tervét? Hogy megszabadítson bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól? Szeretnénk? Ha igen, akkor fogadjuk el Jézus Krisztus hívását. Fogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Ő mondja azt, jöjjetek én hozzám. Nincs más, aki bennünket megszabadít a mi bűneinkből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugodalmat adok nektek. Olyan rohanó az élet. Kedveseim, csak Krisztusnál van béke és nyugalom. Jöjjünk hozzá. Kérjük meg, Istenünk, költöz be a mi szívünkbe, és a te Golgotai áldozatod által tisztíts meg bennünket minden bűntől. Én szeretnék a tiéd lenni teljesen. Itt vagyok előtted, átadom magam. Fogadj el engemet, olyan, amilyen vagyok. Ő, a mindenható Isten, segítsen meg bennünket, hogy életünknek ezt a legfontosabb lépését most megtegyük. Adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak. Imában kérünk segítséget ehhez. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, köszönjük neked, hogy te végtelenül szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet a te egyszülött fiad feláldozásában bizonyítottad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad lett, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, aki meghalt értünk és helyettünk a Golgotai kereszten. Kérünk téged, költözzé be Jézus Krisztus a mi szívünkbe, hogy éljük a te életedet, hogy veled együtt mi is ellenállassunk Sátán kísértéseinek, és add, hogy mától kezdve egészen a tiéd lehessünk, és maradhassunk mind örökké.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.